Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is ilyen nagy kedvencek egymás után, mint az összetéveszthetetlen hangú Teddy Swims, az igazi mai sláger a The Door, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, én pedig fél három előtt sem állok meg, sőt, egy újabb nagy lendületet hozok, egy, hát szerintem szenzációs tehetséggel. Kettővel ezelőtt felépett a rádió egy születésnapi fesztiválon, és akkor nekem az ő szettje volt az abszolút kedvencem. Joel Corey-ról beszélek, aki most a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kevés énekesnő mondhatja el, hogy ennyi sztárral dolgozott. Martin Garrix, Jeezy, Louis Tomlinson, David Guetta, Topic, Alok, és most Faithless. Ez Bibi Rexától a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hogy telik az éjszaka? Hogy telik a meló? Kitartást, a mikrofonnál Király Tamás, a következő órában pedig a legnagyobb kedvencekkel teszem még egy picit lendületesebbé az estét. Jön például Ray Dalton, de itt lesz Ray is, mind a ketten újdonsággal, de hozom Cashmere-t, Minellit, a kezdésben pedig Taylor Swift-et. Az igazi mai sláger, The Fate of Ophelia, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: You shot me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel ma is jönnek Balázsék műsorra, friss műsorra, de délután is, mert hogy indul a roadshow, az első állomás Győr, 16 órától Live Mix, 17 órától pedig egészen este 8-ig Balázsék menőjátékokkal és ajándékokkal, Győr után pedig Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik majd, most meg Rédáton az igazi mai slágerek között, ez a Blood Runnin a rádió egyen.

Megkérdezték most Viberen, hogy lesz-e a játék Rádió 1 születésnapi fesztivál belépőkért, mert hogy múlt héten is volt, és hát mi a helyzet ezzel a héttel. A válaszom pedig az, hogy na, hogy lesz! Figyelni kell ma is, majd napközben azokat a világsztár előadókat, akik jönnek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, mert ha elindul egy daluk, és 10-ként hívjuk a 06 20 311 111-et, páros belépőt nyerhetünk. Rayon, ez a Where is my heart?

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsik, de nem csak 6-tól, hanem délután 5-től is, mert hogy startol a roadshow. A következő órát pedig ez az igazi mai sláger indítja. Abigail Accent Sugar Daddy, az a felvétel, amit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk élőben, mert hogy ők is érkeznek. És zenélnek a nagy színpadon majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, meg hát néhányaknak már szép reggelt, akik nagyon-nagyon korán kezdik ezt a hetet. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, ebben hiba nem lesz. Most például David Guettával indítok, aki ezt a nyarat is, amellett, hogy utazgat és egy csomó helyen fellép, stabilan minden héten azért Ibizán tölti, mert hogy ott is van rezidenciája, meg hát Las Vegasban, szóval tényleg sokat kell repülnie. A One Republic-kal közösen ez az I Don't Wanna Wait.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinna partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Így csak igazi mai sláger megy. Ki az, akivel nem lehet tévedni? Hát vannak néhányan, de egysiren tudja, hogy egy közülük. Ez az aktuális igazi mai sláger, a Camera, méghozzá Cyril, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remixé.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma reggel 6-tól is friss adás Balázsékkal, délután 4-től pedig startol a Rócsó, először Live Mix-el, 5-től pedig Balázsékkal Győrből.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: don't call me up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Május második felében megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása Kazinc Barcikán. A Barcika Szolg Kft. Munkatársai előre meghatározott ütemezés szerint keresik fel a társasházakat, ezért érdemes figyelni a lépcsőházakban kifüggesztett tájékoztatókat, és a szolgáltató honlapját is írja a Color Line. Évtizedeken át összegyűjtött kincseket tekintettek meg az érdeklődők, megnyitották Laki Lukács László textilgyűjteményének kiállítását Edelényben. A néhai kutató Észak-Borsod, a Bódva Mente, a Cserhát és a Gajaság épített tárgyi és szellemi örökségének egyik legjelentősebb dokumentálója volt, akinek mindegy 60 publikációja jelent meg élete során, írja a BOM portál. Álbankárral és árrendőrrel verték át egy arnóti férfit a csalók, akik több mint 28 millió forintot próbáltak megszerezni Borsod-Debaluzenfén vármegyében. A rendőrök végül üldözés után fogták el a két feltételezett elkövetőt. A csalás egy telefonhívással kezdődött, az egyik férfi banki biztonsági szakembernek adta ki magát, és azt állította a sértetnek, hogy támadás érte a bankszámláját. Ezután kapcsolta a hívást egy állítólagos rendőrhöz, aki arra vette rá az arnóti férfit, hogy pénzét egy biztonságos számlára utalját. Az ügy részletei a BOM portál oldalán. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vára Nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Borsod-Debaluzenfén vármegyeiek is támogathatják, de a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Borsod-Debaluzenfén vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárásról: erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zápor, zivatar kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés kísérheti. A déli délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fokig emelkedik.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermely.

boom, boom, boy. Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt is. Hát kellemes hétfőt is, mondom ezt azért, mert Balázsik ma duplázni fognak, szóval ez azért szerintem mindenképpen egy kellemes dolog. Május 11-e van, 5 óra után járunk, 10 perccel a Ferencek, a névnaposok, az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexa és Faithless és a New Religion, egy vadi új kedvenc, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az előbb pedig fél mondattal már mondtam, hogy ma Balázsék dupláznak, hát ha van, aki még nem tudja, reggel 6-tól is lesz friss adás. Viszont egyben ma indul a roadshow, a délutáni roadshow, először Győrbe látogatnak el, 4 órától live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsék, ez minden helyszínen így lesz, így ma is Győrben a Széchenyi téren, aztán holnap Sopron várkerület, szerdán Szombathely főtér, csütörtökön Dunaújváros városházatér, pénteken pedig Debrecen Kossuth tér. Ezek a roadshow állomások, ő pedig Lost Frequencies, a Bastille, az igazi mai sláger a Head Down, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Elszórtam, ma már lehet csapadék, de alapvetően kellemes. 20-21-22 fok az ország nagy részén, ami szerintem menő. Ez pedig az igazi mai slágerek között a folytatás, a hírek után Lói és a Gert Lucky jön, aztán a Balázsék Best On a péntek nap legjobb pillanataival. 6-tól indul a műsor elsőként, aztán újra délután, mert hogy a délutáni rócsó is kezdődik Győrből 17 órától. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Közben találtunk egy kutatást, és ez így mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
2: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
1: Ezt inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeid, a gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Ott ezeket vagyunk? A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görben legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbennek a legaljától felfelé ívelés van.
3: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
1: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb, nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen, nehéz. Bejön egy házastárs elvesztése, nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkai váltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
2: akkor van remény.
1: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják jönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
2: Aha.
1: Na.
3: Ha azt mondjuk, hogy életút fele. De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
1: 55-öt mondasz.
2: Aha. Én is ezt mondom, én 52-53-at
1: mondtam. 52-53.
2: Volna. Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
1: Van, aki az élet
2: hosszú kell. Hosszú
1: kell. Naposold
2: el. Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
1: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
4: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
1: Mi ez a lábszak?
3: Mi ez a papucs?
1: Te jó Isten. Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyűgös, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
3: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
1: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
3: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
1: korábbra hozod egy kicsit.
3: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
1: Szerintem 30 évesen hitele. Még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősöd az élet, munkahelyed van,
2: hát akkor még hiszel friss magadban, házas tele vagy, tele vagy erővel,
1: megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy, tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
3: Mikorra fogy el?
1: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
2: 8 éve fölfelé jövök.
1: Érzel?
3: 45-47?
1: 45-47, ez a számítás.
3: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadszarul.
1: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
2: Elengedted.
1: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölvetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
2: erre? Benne van az elfogadás.
3: Az.
1: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
2: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
1: Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, azt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
3: Én 46 éves vagyok.
1: De te is egy felfelé ívelő szakaszban vagy.
2: Miből látod?
1: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
2: Hogy honnan jössz?
1: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
3: Nem, hát most mondok egy például. Mostanában igazán elszomorodni.
1: Most mondok, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
3: Óriási.
1: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
3: Hogyne, persze.
1: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
3: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
1: Hát jó, menopauza, igen. Kiszáradás.
2: Van egy csomó más ellenére.
1: Bóbisi vattak, 3 éve, érted.
3: Hangulatzavarok,
1: erős izzadás. Hajszürkülés, hajhullás. Romlik a szemed, érted? Görbe legalja. Hát én nem már csak romlani fog. Tehát, de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
3: Könnyebbül, tehát, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
1: Implantátumcsere.
3: Az.
1: Hogy az implantátumot kifolyik.
3: Hiába cserélem. Már sehogy nem.
2: Lehet, hogy rossz az út, amin jársz.
3: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
1: Aha.
3: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
1: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
3: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek.
1: Amíg újra végleg kiesnek a fogaim.
3: Amíg teljesen elengedem ezt.
1: Teljesen, csontvitkulás.
2: Logó, tacskóbőr, minden.
3: Akármennyit kerázom.
1: Kirabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
3: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a
1: fejem. Pessimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
5: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehet. Ferivel vagyok ugye egykor.
1: Nem érzed az ugörbe aját?
5: Nem.
1: Vagy nem tehát, érzed, hogy felfele mész?
5: Hát, fölfele megyek.
2: Megmondom neked.
1: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
5: De hidd el nekem, igen? A legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező.
1: Úgy, ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
3: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip,
1: Na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz?
5: Nálunk most a munkásoknak is van. Neked van ugörbé, de a férfiaknak van ugörbé. De
1: nekünk az ugörbe fölfelé ívelő szakasz a motorozás?
5: Motorozás.
1: A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ugörbe.
3: És felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
1: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
3: Mert addig fáradnak el.
1: Egy csomó 40-50 éves nő.
2: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
1: sorban, hát ez egy férfi sztereotíp, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalba. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felső tesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
3: Mindenkinek nem feltétlenül örömére. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami egyébként, amivel mi már rendelkezünk.
1: Jaj, Júli, hagyjad már! Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
3: Ezt remélem.
1: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe alját. Jó, miből érzed az ugörbe alját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe alját, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
3: belőle. Hány éves vagy?
1: Én 49 leszek két hónap
2: már
1: múlva.
2: Már ő kifele jön.
3: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
1: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
2: Hát 47 éves
1: 47
2: voltam.
1: Éves 47 éves voltam,
2: mondjuk.
1: Figyeltek, mit akarsz, akarsz ezzel mondani?
3: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
1: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
3: apa.
1: Meg igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
3: Tehát volt egy ilyen kapuzárás.
1: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
2: Hát azt mondják rá.
1: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
2: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
3: Őszhajszálakat tépkedtél már?
1: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
3: De olyan,
1: Nem, csak mit akarsz mondani, az ugörbe alján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
3: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
1: Az 47.
3: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
1: Ja, értem. Tehát mióta Gödör alján nézzünk körbe.
2: Fogjuk meg egymás kezét,
1: szorítsuk meg. Rácsuk ki egymást.
5: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kész
1: a gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
3: 34 éves.
1: 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
3: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
1: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az ugörbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
2: Jó, de nagy váltás.
1: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
3: Valószínűleg nem ironizál.
1: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki el jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Márk küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üsszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS, hogy nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
2: Hát benne van.
1: Igen?
2: Benne van.
3: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy a elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
1: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
2: Süthet még a nap neked is.
1: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
3: Anna,
1: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
2: Neked el gyere tudjuk ide? Ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusra. Hát jöjjön.
1: Hadd szóljon.
3: Ide, merre veszem? Semmi gond.
1: Ennyi, nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az így, van itt lehetőség.
5: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
1: olyan kapós vagyok.
5: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt, nézd, a Zsülán is ölelt. Át is ölelt a
2: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
5: Én is az vagyok.
2: Te is?
5: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
3: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
5: Vannak, és ezek, megmondom, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
1: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
5: villantál? Nagyon jó képű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
1: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett volna?
5: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
3: hogy mondjuk innánk
5: egy kávét esetleg, mit szólt.
1: Tehát, hogyha tovább vihetted volna?
5: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
1: Plusz,
5: már
1: hát ugye, csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
5: Van egy férjem, azért az is azért.
2: De legalább a kezdtek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölért?
5: Nem.
1: De ott van a pillanatra.
5: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, azért valaki számára még látható vagyok.
1: Mit látsz?
2: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
3: De személy!
1: Tudom, hogy csak a te nalédiért nyúltál. A felső polcon volt a te nalédi.
5: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
2: Ez az.
3: Bannol van ezzel.
1: Fel leszel rakva valamilyen oldalra.
3: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
5: Jöttök ti még ide.
1: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
5: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
1: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Rájuk nagyon hálásak. Hát a 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk. Tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt
2: ez
1: írta.
2: Ez az alja, és innen föl.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
9: Álláshirdetés ingyen? Igen! adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
10: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
13: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Május második felében megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása Kazinc Barcikán. A Barcika Szolg Kft. Munkatársai előre meghatározott ütemezés szerint keresik fel a társasházakat, ezért érdemes figyelni a lépcsőházakban kifüggesztett tájékoztatókat, és a szolgáltató honlapját is írja a Color Line. Évtizedeken át összegyűjtött kincseket tekinthetnek meg az érdeklődők, megnyitották Laki Lukács László textilgyűjteményének kiállítását Edelényben. A néhai kutató Észak-Borsod, a Budva Mente, a Cserhát és a Gajaság épített tárgyi és szellemi örökségének egyik legjelentősebb dokumentálója volt, akinek mindegy 60 publikációja jelent meg élete során, írja a BOM portál. Álbankárral és árrendőrrel verték át egy arnóti férfit a csalók, akik több mint 28 millió forintot próbáltak megszerezni Borsod-Bauxentén vármegyében. A rendőrök végül üldözés után fogták el a két feltételezett elkövetőt. A csalás egy telefonhívással kezdődött, az egyik férfi banki biztonsági szakembernek adta ki magát, és azt állította a sértetnek, hogy támadást érte a bankszámláját. Ezután kapcsolta a hívást egy állítólagos rendőrhöz, aki arra vette rá az arnóti férfit, hogy pénzét egy biztonságos számlára utalják, az ügy részletei a BOM portál oldalán. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Borsod-Bauxentén vármegyeiek is támogathatják, de a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Érdekes lett a Borsod-Bauxentén vármegyeiek számára is, hogy megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összegtérkép pedig 10 percenként frissül. Végül a várható időjárásról: erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zápor, zivatar kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés kísérheti. A déli-délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fokig emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, május 11-én vagyunk, május 11-én vagyunk. Mi van ma? Ma roadshow van.
2: Mi van ma?
1: Ma Széchenyi tér Győr.
2: Mi van ma?
1: Kitelepülés.
3: Vacsorázunk a sztékes helyen.
1: Sztékes helyen vacsorázunk. Mi van ma? Négy játékot adunk helyszínen.
3: Mi van ma? Boldog születésnapot, Feri.
1: Honnan tudtad?
4: Köszönöm, kicsi.
1: Soha biztos életben nem jöttem volna rá, pedig tényleg.
4: Köszönöm,
1: kicsi. Ő és János ugye nagyon közel voltak egymáshoz, onnan tudtam megidézni mind a kettőt. Tényleg.
3: De csak bizony, kicsi.
1: Hát az bizony... akkor várja. Hát akkor oda estére ott valami ott aztán majd. Ne úgy aztán ott, hogy ez tortácska legyen.
3: Tűzijáték a farkofák közé.
1: Mindeni gyerekek, hát akkor ott, hát ott mondjuk gyerekek. Akkor, hogy aki a legjobb, legviccesebb, legkedvesebb, legmeghatóbb ajándékkal készül, akkor azok nem mi leszünk.
3: És teljesen, Feri, mit nagyon szeretnél köszönöm. A születésnapodra kapni?
1: Egy jó győri kitelepülést. Este vennünk vagy egy jó sztékre.
4: Nagyon szeretnék Győrben kitelepülni ma este. Az volt az álmom, hogy születésnapomon Győrben a Széchenyi téren este 5-től 8-ig
1: család nélkül, velünk vacsorázva.
3: Kedves Győr, hallottátok mi a helyzet, igaz? Kedves Győr, most hozunk nektek egy születésnapos Rákóczi Ferit.
1: Így van. A boldog születésnapok tábla, az 5 órai happy birthday éneklés, a torták eljövetele.
3: Helyszínhabban befújt kebleket látok.
1: A gyertyák ánuszból való elfújása, és minden más, ami bennünket érdekel, úgyhogy 5 órakor akkor egy kis ünnepi ceremónia vegyék kezdet, és verjen félre a harangtorony, és dőljön le, és személyesen Borkai Zsolt köszöntsön föl. Ja,
3: Borkai Zsolt köldökéből fogod ma este inni az unikumot, én ezt ígérem.
4: Jó, de ott leszel kepit.
3: Velem. Azt szeretném, hogyha a Borkai Zsolt egy kepis unikumot zoknit.
1: Igen, csak orba. Csak orba szívószállal fel a kepit.
3: Megszerzem a Miskolc ikreket, azokat én fogom hozni. Még elindulnak, odaérnek.
4: Jó, ide jó, egy én zoknit kérek.
3: Ment, hogy a...
1: Lyukasat?
4: Hát persze.
1: De akkor az Adida Didinek kell szólni, mint annó. A régi szép időkben a hajón szólt Adida Didit, meg a 500-ös kepja a hajón. Zseniális. Úristen. Na, akkor születésnapozunk.
3: Milyen jó módon megüljük ezt? Most nem kérdeznek, hogy hanyadik, mert egy hölgytől nem érdemes, de...
4: Így van, 56.
3: 56? Abban az évben nagy dolgok történtek itt Magyarországon, csak mondom.
1: 56? Belátható közelségbe került a 70.
4: Igen, a nyugdíjkorhatár.
1: A nyugdíjkorhatár és a 60, haver.
4: Az, igen.
1: De egyébként 56. Basszus. Megérettél, mint egy jóbor, most komolyan.
4: Toljuk, nem állunk
3: figyelj,
4: meg.
3: Az az igazság, hogy...
1: Nem számít, az csak egy szám.
3: Néha szoktak küldeni képet róla a régi szakálladdal, és én örülök, hogy megöregettél.
1: Én is azt gondolom, igen. Hogyha végignézem az Ábel Anitás Krém 21-es TV felvételeket, hogy mi volt az.
4: Csak simán krém
1: én
4: volt.
1: Én szerintem olyan ott vagy, mint egy jóbor. Vagy krém, nem krém 21, csak krém, igen. Szerintem kell

0: és képedet, szóval azért mind a körszakán megőszülése igazán jót tett.
1: Hány
0: azért
1: éves
0: a fizimiskára. Szerintem ilyen 2005-ben voltál, várjál. Hát az 2005.
2: Rettenetesen hasonlít valakire szakáll nélkül, de nem tudom, hogy ki az. Kicsit a Kasuba Eszilárdra. De nem tudom, olyan, de kire hasonlít szakáll nélkül?
1: Ne legyek még... már Kasuba.
0: Figyelj ide, vagányabb lettél te, azért hát az sokkal. Van. Szóval, hogy azért...
2: A Hajdú Petire hasonlítasz.
1: Hogy nem áll!
2: Nézd oda,
0: sose nézett ki ilyen jól a Hajdú. Csak mióta független.
2: Mióta elhatározik a politikát,
0: sosem volt. Igen, sose tartozott sehova. Szóval, hogy ja, igen. Ünnepeltünk már szülinapot rócsón egyébként. Volt, hogy mind a kettő tökély oda esett, meg hogy csak az egyik ötökében mindig májusban rócsózunk.
1: Májusban mindig a mi születésnapunkon valahol voltunk, vagy az enyémben, vagy a Jánosén, vagy mindkettőnkön, de tényleg...
2: Na jó. Ott megvan ez.
0: Gaskó Balázs! Gaskó Balázs? Gaskó Balázs az M1-ről egyébként.
1: Keres már keres a Gaskóra, nem is így
0: néz ki. Vagy ez. Gaskó Balázs. Figyelj, nézd. Hopp!
1: Hát, na! Hát
0: de fiatal, nem.
1: Kicsit. Egyáltalán nem.
2: Nem, ez egy hülyeség. Na, elmondom, győriek, figyeljetek ide!
0: De lettünk szabadon.
2: Külön ajándékcsomagot adok annak, aki beszáll a Rákóczi Feri hasonmás versenybe.
0: Jó! Meghirdetjük születésnapi Rákóczi Ferenc hasonmás versenyt csak Győrben.
1: Mert igen. Győrhöz nagyon közel van Ausztria, és ott van a rádiós haverom, aki ugyanúgy néz ki, mint én.
2: Elhozzátok az pluszpont.
0: De várjátok, akkor ezt vigyük végig a héten. Mert volt, csináltunk már ilyet, hogy hasonmás keresünk a héten, akkor az a rócsónk alcíme a Rákóczi Ferenc hasonmás
1: verseny. Jó.
0: Szerintem pont tavaly vagy tavaly előtt esküszöm, nem fog beugrani, de hogy kerestük valakinek a hasonmását, és erről szólt egy nap, de most végigvisszük Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
2: Igen.
0: Egész héten él. Egy nagy ajándékot intézünk neki kapcsolatban, még az is lehet, hogy cash rá tudunk dobni.
2: Jó, legyen pénz, meg ló, minden, ami kellhet. Igen. Hogy szóltam, pénz, paripa, igen.
1: Fegyver,
2: igen. De azt szeretném, hogy tehát ez egy nagyon tág témakör, mert Rákóczi Ferinek ugye nagyon sokfajta hát korszaka volt, úgyhogy bármelyik Feri lehetsz. Nem tudom, hogy
1: tehát
2: aktuális
1: lehet
2: Feri legyél.
1: Lehet bármelyik. Is.
2: Igen,
0: jó.
2: Igen.
0: Oké.
2: De fotót hozzá, hogy mihez kell hasonlítanunk téged.
0: És tegyünk mellé egy minden idők legtrébb Got Talentet plusz Rákóczi Ferenc hasonmás verseny. Legyen ez egy ilyen?
1: És az se baj, ha a kettő összeér.
0: Tehetségtelen kerestetik.
2: Jó.
0: Meghirdetjük a tehetségtelen kerestetiket, Tré Got Talent és Rákóczi Ferenc hasonmás verseny, alcímmel turnézunk akkor ezen a héten.
1: Igen, miben vagy a legrosszabb?
0: El kell hoznod valamilyen produkciót, nyilván nem lesz jó, bármit csinálhatsz.
2: Utána pedig aszfaltrajd verseny. Igen,
0: ugrálok ötred és aszfaltrajd verseny. Tehát akkor csináljuk az önjelölt Got Talentünket, és alcímünk Rákóczi Ferenc hasonmás verseny is zajlik egyben. Jó?
2: Adom.
0: Én már most szeretem ezt a turnét, pedig még elsérültünk.
1: Nagy ajándékok benne.
2: Igen, és nagyon szeretném, ahogy látni, ahogy a Feri csókolózik saját magával.
0: Hát ha megvan a hasonmás, és jó hasonmás, akkor
1: még ez is lehet.
2: Egy igazi hasonmás, az nem megcsalás. Nem?
1: Jó, azért nem menjünk el amellett, hogy akkor a győrieket felszólított, hogy sok ajándék, nagy ünneplés.
0: Azt nem menjünk el. Tehát azt mi ajándékozzuk meg, aki ma megérkezik egy nagy tortával, egy boldog születésnapot Feri táblával, meglepetésből kiugrik egy tortából, mint Erika ellenyák.
2: Vagy egy bogrács gulyásból ugrik ki. Az lenne az
1: nem baj, ha fiú.
0: Igen. Nem baj, a fiú.
1: Nem baj, a fiú.
2: Most mi nem? Egy pacalból kiugrik valaki, imádnám.
0: Így van.
1: Kentes tűnő.
0: Én már látom a Széchenyi tér 5:00 happy birthday-t énekelünk ott sok száz emberrel. Jó lesz ez? Pacaltestű nők, ide nekünk
2: a pacaltestű férfiak.
0: Így van. Hurkatestű férfiak, pacaltestű nők, jöjjenek.
2: Jó,
0: oké, jó lesz ez.
2: Jó lesz. Van-e kívánságot, Feri? Milyen ízvilágra vágysz esetleg még a torta kapcsán?
0: Kérhetsz bármit, tényleg egyébként.
1: Na.
0: Az milyen? Az szudakrémes gombás?
1: Igen, úgy az sukó.
2: Olyan jól indult, olyan magasan voltunk. Sokoládé. Olyan magasan
0: voltunk. Songuku, egy négy sajtos. Az a suna ízű, négy sajtos.
1: Mondtad már, pacal. Mondtad, hogy pacal.
2: Én kivonulok ebből a beszélgetésre. Hogy neked még örömes
1: sajtok hozni
0: fel. Milyen torta ízre vagy? Sunára, négy sajtos.
2: Gombakrémes. Olyan gusztustalan szó.
0: A suna?
1: Miért lenne az?
2: Susogós, hangutánzó.
0: Suna.
1: Suna.
0: Annál már csak a bula. Mutasd a buládat.
2: Ja, ezt tudnám folytatni, nem fogom. Jó, igen, a 12-es karikájú újság, és nem én leszek az, aki miatt, mert beszállják az egészet.
0: Aztán jó? Ne felejtsd, bulamosort, hozd a bulamosornat is. Na jól van, gyerekek, hétvége jó volt, rendben volt. Pihentetek, utaztatok, felléptetek, motoroztatok, mindent csináltatok.
1: Ezek voltak pontosan.
0: Előszülinapoztatok, elbúcsúztatok.
2: Május 1-e. Az mondjuk egy hete volt.
0: Ne törődj, vagy az 10 napja volt, de nem baj. Hát...
1: Kicsit ő elmaradt.
0: De te ünnepelheted most 11-én. Tehát az egyáltalán nem baj, hogy te most fordulsz rá május 1-re, csak ne 2 hét múlva gyere Győrbe. Tehát...
2: Az van, hogy férjegyáratba került, és újra május 1-re volt a hétvégén.
0: Fontos, hogy hozd be a dátumot ott, ahol tartunk, mert jövő héten fogsz megérkezni Győrbe. Nem biztos, hogy ott fog tenni a délutánnak, ha nem vagy ott.
1: Na, ha már...

0: ilyen régi dátumok, egy kis megfejtést szeretnék kérni tőletek. Ugye most május 11-én hétfő van, és két héttel ezelőtt Londonban maratonfutás volt.
1: Igen, londoni maraton.
0: Londoni maratonfutás, és hát megtört az álom dolog, hogy 2 óra alá hozták. Képzeld el, hozták. Ugye ezt a Kipchoge megcsinálta már egyszer, de ő úgy csinálta meg.
1: Nem hivatalosba.
0: Igen, nem hivatalosba, pályán csinálta meg, volt ilyen ékelőtte meg akármicsoda, de most megtörtént a dolog. És hát az a helyzet, hogy Jomi Kejecsla befutott 1 óra 59 perc 41-jel, és ő ugye nagyon tudott volna örülni ennek a dolognak, de képzeld el, hogy van egy csávó, aki erre rávert 1.59.30-al.
1: Ugyanazon a versenyen.
0: Ugyanazon a versenyen, tehát képzeld el, hogy életed legnagyobb eredményét futod, áttörsz egy olyan időt, amire senki soha nem számított.
1: Eleve a 2 órás így lélekhatár, tehát ezt nem tudták megcsinálni.
0: Te megcsinálod 1 óra 59 perc 41 másodperccel, és van egy csávó, aki erre 11 másodpercet ráver. Hogy érezheti magát a második hely? Erre szeretnék.
1: És minden idők rekordját futod, várjál. Tehát, hogy ott akkor 2 rekordod, mert 2 perc alá eddig soha senki nem tudott hivatosan bemenni, ez világszám a maratonsportban. Tehát ezt tényleg nagyon várták már.
0: Tehát mondom, az 1.59.41-et se futotta meg senki, te ezzel érsz célba, és tudod, hogy 11 másodperccel előtted ott egy csávó. Úgyhogy életed csúcsát futottad, soha senki nem futott ilyen gyorsan a földön. És van egy hapsi, aki 11 másodperccel hamarabb befut, mint
2: fusson az, akit üldöznek.
0: Ez igaz? Én mit mondasz magadnak?
1: Na de várjál, tehát hogy várjál, de ha ő fut, és a második helyen van, tehát akkor ő végig tudta, hogy kell, hogy legyen valaki egy első, vagy ott akár az, de várjál, nem biztos, az mögötte is elindulhat, és a saját ideje akkor beérhet később is, de mégis gyorsabban fut. Értitek, hogy mire gondolok? Vagy lehet, hogy nem egyszerre indulnak.
0: Ezek elsősorosak. Ezek a futók, tehát te itt nem indulsz.
1: Hát akkor a csávó föl kellett, hogy nézzen az időre, és azt mondta, basszus, ez húlva, ez 2 perc alatt van. De ott látta a csávót 4 másodperccel előtte.
0: És nem tudod megelőzni, mert a beledet kiköpte.
1: De tudod, mi volt? Valószínűleg ezek ezért futottak ilyen jót. Az üldöző, mert üldöző, az üldözött, meg azért, mert itt jött löhöttől a másik. Ez a kettő, ezek ketté hajtották bele egymást, abban, hogy világcsúcsot tudsak, egyébként egészen durva.
0: És úgy készültek föl, hogy a csávó végig tudta, hogy olyan
1: második. Nem azt mondom, hanem, hogy lehetett egy valós versenyhelyzet. Az első nagyon megy, mert ott volt a végig, hogy tolta. A második meg utol akart érni az első, tehát ők ketten egymást belehajtották, hogy ekkora időt fussanak. Mert hogy mind a kettő üldöző és üldözött volt. Valószínűleg írdatlan verseny nyomtak, míg az is lehet, hogy felváltva vezettek, tudod.
0: Igen, kicsit szomorú lennék az.
1: El kéne olvasni, hogy mikor hagyta le. Mert az is lehet, hogy mondjuk a 30. kilométerig emberünk vezetett, mekkora dolog. Vagy akár a 38-ig, és a csávó az utolsó 4 kilométeren vert rá. Azért azt is érdemes lenne megnézni, mi volt ennek.
2: Szerintem ez nem rossz érzés. Én nem gondolom, hogy szomorú lennék. Én azt érezném, hogy ez egy nagyon durva, ilyen történelmi pillanat, és legalább valakivel megoszthatom ezt.
1: Na de senki nem ment 2 perc alá. Te befutod, és azon két óra alá, és azon a verseny még valaki megy, erre 30 éve vár a sportvilág, hogy ez valaki megfuss. Hát ez egy nagyon nagy lélektani
2: határ. De ez sokkal egy közös élményük lesz. Mi a baj azzal?
0: Hát,
1: de hogy megcsinálod minden időkét, és kiderül, hogy lenyomtak egy 8 másodperccel. Biztos örül azért, de nem lehet szar.
2: Hát én nem tudom, én ebben nem csinálnék ügyet, mert hogy nagyon büszkelnék a saját teljesítményemre, nem hiszem, hogy azon akadtognék, hogy Józsi,
0: nem fenyeget.
2: Micsoda?
0: Nem mond már verseny, ha versenyző vagy, már pedig ők aztán tényleg igazán azok, ott azért egy második hely, még akkor is, ha ez olyan rekord, amit senki el nem tud képzelni.
2: De a versenyzők nem minden esetben egymással versenyeznek, nagyon sokszor saját magukkal versenyeznek. Tehát szerintem pont arról szól, hogy a te saját egyéni teljesítményed meg tud ugrani, és ez egy csodálatos eredmény, mindentől függetlenül.
0: Igen, de ők most mindenki teljesítményét megugrották, így mert van. Ember nincs.
2: De
0: még,
2: ezt ők is tudják, futott. Remélem, hogy tudják.
0: Hát nem tudom, azért én így kicsit ülnék sírdogálva, nem?
1: Kemény.
0: A végén.
1: Kemény, elolvassuk ennek a történetét, ez izgi. Egyébként mit futottak? Etiópok, gondolom, nem?
0: Persze.
1: Hihetetlen.
0: Ott az oroszlán volt az edződ, tudod?
1: Hát figyelj, ott antilopa 6 évesen, már ez antilopa verseny, ez elképesztő. Hogy futnak. Jól van, gyerekek, 4 játékunk lesz most a délutáni rócson. Ott van előtted a papír, mi 4-et játszunk, csak mondjuk, hogy miért érdemes kijönni majd Győri Széchenyi térre.
2: És ebben még egyik sem a szépségverseny.
1: Igen, és ebben nem a Got Talent és nem a Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
0: És hát srácok, az van, hogy kifújtuk a szakma órát, nem hiába az a sok keddi értekezlet, nem hiába az a rettenetes mennyiségű szellemi apport, az... amit beemeltünk ebbe Jézus a dologba. Istenem.
1: Ezek mondom a játékokban, ezek csak úgy benne vannak ám ezek.
2: Én most pont, szeretnék ezen a ponton elhatárolni. Egyet nem igen sem vettem részt, igen. És akármi fog történni, az mind az ő hibájuk.
0: A Master Good jó voltából a jó. Nagy virsli evő bajnokság.
1: Figyelj,
2: annyit mondok,
1: nem jó játék, mert sok pénz.
0: Nem gondoljátok, hogy a Diego nem állt mellénk a nagy műfűves palacsinta tekerésbe. Yeah!
2: Mit kell csinálni a műfőre? Ráteszed a műfőre palacsintát, és úgy kell tekerni
0: vele? Nem, ennél sokkal viccesebbek vagyunk.
1: Gurítani kell majd valakit szőnyegbe csavarva.
0: Az embernek kell begurulnia a műfőbe.
1: Ja, az első embert úgy hívják ezt? Csak mondom. Rajta fogjuk ki lepróbálni.
2: Mekkora műfő?
0: Ugye tudjátok, hogy a héra örömmel jött, hogy játszhassuk a Le a foltokkal játékot!
1: Le a foltokkal.
0: Le a foltokkal.
1: Erre én sem emlékszem. Valószínűleg ezen az értekezeten én sem voltam.
2: Szerintem az volt, amikor egy húgyos gatyába jöttél be, és akkor mondták, hogy egy foltisztító játék, Balázs.
1: Barna csíkos adadrágot, nem akarsz kimenni az értekezetről? Kicsit büdi vagy, és én gyorsan távoztam.
0: És ugye nincs kérdésetek, hogy van negyedik játékunk is, igen? Ahol egy mozgatható grillkocsival a Weber Grill jóvoltából te lehetsz Balázsék grillmestere, ahogy teljesíted az akadálypályát.
2: Weber nagy úr?
1: Na, milyen elvés játékok? Mennyit fogom ott fogni azon a nevetéstől?
2: Nagyon sok kérdésem van. Például a virsit meg lesütni a grillen, miért megeszed?
0: Meg egyébként, ha akarod, erre mind a kettő tökéletesen alkalmas.
2: És mennyi virsit lehet megenni, mennyi idő alatt?
0: Hát nincs még kidolgozva.
1: Ez általában úgy szokott lenni, hogy megvárjuk lesz az első napot, és Sopronra már minden összeáll. Okay, úgyhogy okay. Az első nap mi is egy kicsit, igen, úszunk, de hamar megtanuljuk, mert nagyon jók vagyunk, abban, hogy improvizáljuk.
0: De legkésőbb Szombathelyen már olyan lesz, hogy...
1: Dunaújvárosban így fog már menni a játék.
2: Nagyon fontos kérdés például, hogy az nyer, aki több virsit eszik meg adott idő alatt, vagy pedig aki nagyon sok virsit eszik meg bármennyi idő alatt.
1: Engedd meg nekünk, hogy erre még rákészüljünk délutánig.
2: Jó, rendben.
1: Engedje be egy kis mozgásteret nekünk, még leginkább, hogy elolvassuk majd a szabályt.
2: Következő kérdés. A parizer, a rút parizer, az csak egy nagy virsli.
1: Vagy sok, sok kis virsli összepésével.
2: Igen.
1: Igen, jól
0: na,
1: van
0: szóval
1: gyerekek.
0: Jó lesz.
1: Várok,
2: akkor meg is kívántál. Nem ennétek egy kis mustáros virslit most így?
1: De, minden jövő.
0: Ezt fogod enni öt napig.
1: Öt napig annyit eszem, hogy belefér. Gyerekek, jó? Tehát akkor Untalent talent kerestetik, jó? Tehát ezt nagyon keressük.
2: Untalent
1: kerestetik egy héten keresztül. Aki valamilyen produkciót jól tud, jöjjön, mindent meghallgatunk. Rákóczi Feri hadsommás verseny és Győr Széchenyi térde, ezt még sokszor fogjuk mondani. Ma 5-kor, úgyhogy kicsit stahóba vagyunk, de gyerekek, nyomjuk reggel is a melót, meg este is, jó? Lehet jelentkezni.
2: Közben még 8 fellépés délben megcsinálok, jó? Hogy ne az legyen, hogy pénzem is legyen azért a végére.
1: Persze, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Jó pici hírek, reklám, közlekedés, mi egymás, aztán jövünk vissza a játékkal nem sokára.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés már 35 éve.
10: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett.
13: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összegyűjtött kincseket tekinthetnek meg az érdeklődők. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Évtizedeken át összegyűjtött kincseket tekinthetnek meg az érdeklődők, megnyitották Laki Lukács László textilgyűjteményének kiállítását Edelényben. A néhai kutató Észak-Borsod, a Budva Mente, a Cserhát és a Gajaság épített tárgyi és szellemi örökségének egyik legjelentősebb dokumentálója volt, akinek mindegy 60 publikációja jelent meg élete során, írja a BOM portál. Május második felében megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása Kazincbarcikán. A Barcika Szolg Kft. Munkatársai előre meghatározott ütemezés szerint keresik fel a társasházakat, ezért érdemes figyelni a lépcsőházakban kifüggesztett tájékoztatókat, és a szolgáltató honlapját is, írja Color Line. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsolódtak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába, a Pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-ig, éjfélig még regisztrálhatnak, és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint összdíjazású verseny nyereményeiért. A Pénzmesterek játék bárki számára nyitott, de csak a 9, 10 és 11. évfolyamon tanuló középiskolások eredményeit értékelik innen Borsod-Abaúzenplén vármegyéből is. A felkészülést online elérhető tudástár, valamint gyakorlók vízek segítik. A BB1C Zugló úszószakosztálya ezen a héten a vízi komplexumba tart edzőtábort. A fővárosi klub sportolói napi több edzéssel készülnek a versenyszezon következő időszakára, miközben a helyi úszoda és a hozzá kapcsolódó létesítmények adottságait is kihasználják. Az edzőtábor ideje alatt a helyi sportolók is találkozhatnak az országos szinten jegyzett úszókkal, ami plusz motivációt jelenthet számukra. Részletek a colorline.hu oldalon. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Borsod-Abaúzenplén vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zápor, zivatar kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés kísérheti. A déli délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fokig emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz, mindjárt jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ma élőben vagyunk Győrben, de mondjuk el a rendkedvű gyerekek, mi nem akarunk senkit átvágni. Tehát most úgy vagyunk, hogy nem vagyunk, de nem akartunk beszofot adni.
2: Hol ezért... vagy most?
1: Tessék?
2: Te most hol vagy?
1: Most hol vagyok?
3: Már sír, hogy egy órája motorozik.
1: Igen, én motorozom.
3: Miattam sír.
2: Jó.
1: Hogy adásunkban itt vagyunk, de felvetve vagyunk, de nem best of és nem ismétlés, új hírek, új témák, sőt, mi több vendégünk is lesz ma, de ma mi élőben Győrben vagyunk, de nem szeretünk volna magatokra hagyni benneteket, úgyhogy talán kevesebb élő közlekedés lesz, de vagyunk, de adásunk felvett, ezt azért jelezzük nektek, de fogjuk a kezeteket, hétfőn meg Győrbe várunk mindenki délután.
2: Na, viszont... Én a Ferenc téren abszintozok éppen.
1: Na, az jó.
3: Jó, és hogy fogsz elérni Győrbe este?
2: Majd elvisz engem egy
3: taxis.
2: Majd Vitézi Dávid intéz valamit.
1: Az jó. Igen, ugye motorozunk majd, végigmotorozunk az egész turnét, úgy megyünk, hogy hát te tudod, hogy megyünk, de hogy ott
3: motorral.
1: A motorral így van, a győri, soproni, szombathelyi télepés, ott Ausztriát megmotorozzuk azért.
3: Hát az alját csak.
1: Az alját.
3: De hol aludnánk a motoron?
1: Hát este mindig ott alszunk, ahol vagyunk.
2: Tovább gurultak valami
3: nem gurulunk, nem, mi mindig ott alszunk, ahol a rócsó van, és utána reggel, kora hajnalban...
1: Hatalmas tékek és proszekók társaságában aznap este mindig kitelepítés, sehol nem motorozunk. Sötét van, fekszünk és iszogatunk. Nem?
2: A gurulós bőrönöt berakhatjátok a kocsimba.
1: Jó.
3: Jaj, de tündér vagy.
1: Ma este a Kuferi szüli napjára kocintunk, és hatalmas tékeket gyűrünk le a torkunkon.
2: Legjobb esetben a torkunkon.
1: Rosszabb esetben Feri Jánuszán keresztül kívánunk neki boldog születésnapot.
2: Ez egy újfajta diéta, ami nagyon hatékony. Kiméli az emésztőrendszert.
3: Na viszont igen. Kiderítettem neked valamit, ugye, mert a virslejevő bajnokságon vekengtél, hogy vajon
2: igen, mert
3: az hogyan
2: ha olyan, akkor elindulok rajta, ha nem olyan, akkor nem blamálom magam.
3: Mondom, neked egy-egy hatalmas adag 50 darab virsli kerül minden egyes játékosunk elé. 50.
2: Az 50 darab virsli. Ilyen utoljára gimnáziumban történt velem.
3: Hogy 50 virsli volt a számba előtt.
1: Azért az igen, az egy gólyabára is erős. És mit kell csinálni? Megenni?
3: 5 perc áll rendelkezésre, és 5 percig kell egyik a játékosok a virslit, ami nyilván, ahogy látom az arcodon, Szombathelyre
1: soknak
3: már
1: 2
3: perc
1: lesz.
2: Azt akarod, miért lenne kétszer ennyi időt, mint amennyi kell?
1: Soknak tűnik, még most tudunk óvni. De tényleg, így adásban hallva, hogy 5 percig esznek, ez majd de azért még ezt... Igen. És most vagy másfél percén. A hangok jók, már csak 3,5 van. Jó, tehát ott gyorsabb adunk
3: így
1: időt.
3: Van, aha. Aki a legtöbbet megeszi X idő alatt, lesz hozzá mindenféle kiegészítő, lehet inni közben, és aki a legtöbbet megeszi, az viszi az ajcsit.
2: Jó, sör van hozzá, vagy csak virsli van, meg víz?
3: Ha hozol, akkor lesz.
2: Jó, a másik kérdésem, hogy nem tudom, a hallgatók tudják-e, de ahhoz, hogy jó legyen a teljesítmény, ma egész nap vizet kell innatok, hogy kitáguljon a gyomrotok, és közben pedig nagyon kell nézni a Ferinek a főzős videót a YouTube-on, hogy megjön az étvágyatok.
1: Én gyakorlom mindenféle műfogást, hogyha valaki látom, hogy vörösödik és lilul a fej, akkor mögé tudjak menni, és ide nem tudom, milyen csont ez itt. Mi ez itt? Itt kell a Heimlich filét megszorítani, és akkor kijön belőle a virsli. Ez nem az, nem az, ez egy csont, ez itt van.
3: Ez itt középen, az alatt kell meghúzni.
2: Jó, nekem van, ne nyúljatok oda, akármi történik.
3: Nem, miért tartasz ott valamit?
2: Turulódikat tartom, ott van egy kis hasutasim, a Decathlonba vettem, abban jó, az belefér.
1: Közvetlenül bekötve egy tápcsatornába, azonnal itt benyomja, és azonnal megérkezik be a gyomorba, tehát az be van kötve.
2: Hólyagom, úgyhogy muszáj voltam pótolni valahogy.
1: Igen.
2: A másik pedig az, hogy azt szeretem, hogy a testhőmérsékletű a turulúti, mert akkor ki lehet nyomkodni a papírból, a májkrémet.
1: Miből tudnátok a legtöbbet megenni? Tessék, mindenki mondta egy kaját.
2: Tehát, köszönöm a kérdést.
1: Jó, döntjük
3: bármiből.
1: Ez a megszólalás csak a tiéd.
2: Jó, köszönöm. Én nagyon régóta várom, hogy feltegyétek a megfelelő kérdést.
1: De végre jött. 2 év után meg tudtuk kérdezni. Dőjetek hátra, engedjétek el. 10 percig ő válaszolt.
2: Jó, szóval a lényeg, szerintem 2 dolgot tudnék sokat enni. Az egyik az a csokis fagyi. A csokoládé fagylalt.
1: Sima csokis vagy.
2: De a dobozos, amit tudjátok, nem mondhatom a márkát,
1: nem.
2: Amiben a
1: oroszlán, szépen, azt akarod mondani.
2: Dehogy is, Jézusom. Hát az, amiben a darabokák is vannak.
1: A V betűvel kezdődik.
2: Amiben bele szokták rakni, utána a C betűvel
3: nem,
2: kezdődik.
3: Nem, C-vel kezdődik.
2: C-vel. Abban rakják bele, utána az édesanyák a töltött káposztát abban a dobozba.
1: Ja,
3: szép
1: tudom.
3: Szép műanyag dobozos.
2: Igen, szerintem abban, meg amiben szerintem nagyon sokat meg tudnék enni, de még soha nem derült rá fény, az pedig a lazacos nigiri.
1: Lazacos nigiriből megeszel sokat?
2: Szerintem abban meg tudnék enni egy csomót.
1: Igen?
2: Az, hogy annyira semleges ilyen dolog, ami történik, de szeretem nagyon, meg ugye van szósz, amivel mátogatsz, tehát csúszik. Szerintem igen.
3: Ma este Győrben egy próba.
1: Betárazunk.
2: Szerintem legyen az, hogy szerezzünk egy férfit, aki úgy néz ki, mint a nagy nigiri, ezt is
1: kicsit egész. Legyen lazadszagú, az jó.
2: Az majd én leszek. És a lényeg, igen, szóval ezt gondolom.
1: Neked mi a kaja? Neked milyen? Ami azt mondod, hogy brutál adagot tudsz megenni.
2: Vagy smekleves tészta.
1: Fú, igen.
3: Nem áll ilyen izéket.
2: De most nem olyan dolgokról beszélünk, ami jó, hanem amiből sokat meg lehet enni.
3: De miért könnyebb a smekleves tésztából megenni, mint mondjuk a, nem tudom, a madridi pacarból?
2: Új.
3: Nagyon jó étel.
1: Te mit, te pacal?
3: Én abból például bármennyit meg tudok enni. Három óriási tányér biztos, hogy lemegy. Fénykoromban, amikor ettem,
2: de rágod is, vagy csak így?
3: Nem, csak szívom befele. Mondjuk a fagyi nem rossz, mert az van, a fagyiban van egy átverés, hogy csúszik, elolvad, ugye? Igen, nincs igen. Meg a térfogata, és hűt közbe. Igen. A fagyiban lehet, hogy beszállok.
2: Szerintem is a fagyi az jó. De amúgy még szerintem igazából állagokat kell keresni, amik könnyen csúsznak.
1: Én annyira keveset tudok enni, hogy én nem tudok, tehát nem vagyok egy nagy evő.
3: Ez turkálós vagy. Igen.
1: Én nagyon szeretek enni, de nem eszem irdatlan mennyiséget.
2: Jó, akkor ez most a paraolimpiád.
1: Jó.
2: Jó, tehát hogy neked ugye ez a fogyatékosságot nem tudsz enni.
1: Hát több is van, de legyen az egy a sok közül.
2: Igen, szóval, hogy de muszáj elindulnod, mert meg akarod védeni a becsületedet.
1: Jó, mi legyen az?
2: Mi legyen az?
1: Mi legyen az a kaja, amit nagyon szeretek? Hát... Nem tudom, nem szeretek annyira. Már hogy szeretek enni, de hogy így...
3: A húsok
2: eltelésre. Nem vagy éhes, nem tudsz válaszolni.
3: Hát az a legnagyobb csapda, ha éhesen kezdesz bele.
1: Akkor eszel a legkevesebbet.
3: Az biztos, mert annyira elkezdesz zabálni, hogy eltelítődsz. Nagyon igen. Rövid idő alatt.
2: Az bénaság.
3: Az béna.
2: Jó, oké, de valami biztos valamit nem eszel.
3: Krémes. Valami jó krém.
1: Jó süti. Hát az almás pitét nagyon szeretem, a kókuszgőt nagyon szeretem, és a régi sziházba kapható puncskocka, aminek ilyen igazi sötét, sűrű belseje.
2: Az lehet, vagy felett tudod megenni. Az
3: kettőnél véged van.
1: Egyébként annyira tömény, hogy véged van. Igen,
2: a puncskockát mindig meg szoktam hámozni.
1: És az a jó, ami nehéz, mert abban tudod, hogy nem krém van benne, hanem az igazi puncs. Meghámozod?
2: Meghámozom. A külsőt nem szeretem. A cukrot azt nem szeretem.
1: Nem eszed meg a rózsaszín cukrot? Tele ételmér ételfestékkel? Hát
2: kihagyod. Nek a nénik a ruhatárból?
1: A színházakban van még ez a régi puncskocka, tudod? De az 30 éve ott van, valószínűleg senki nem vette meg. Igen. Én ezekre vadászom.
2: Én a közepét szeretem, mindig a puhát, meg a krémeset. A külső rész, az a kicsit megszáradt ilyen fondant, vagy nem tudom mi az, azt
3: de az meg jó, ilyen roppan egyet, és utána ráküldöd a krémes rész.
1: Na, de ezt most nyeltem is egyet. Az
2: és a ti amúgy például azok a fajta emberek vagytok, akik van a színházas linzer, tudod?
1: Igen.
2: Ami ilyen csoki...
1: Isle, az isle. Igen.
2: Ami ilyen csokiban mátva, és akkor belül van benne egy kartonpapír, nagyon megijesztve a kis lekvárra.
3: És egy másik kartonpapír és csokoládé.
1: Isle, szóval én nagyon szeretem az isle. Nagyon szeretem.
2: Annyira durva, nézd meg, annyira durva.
3: Látod.
1: Isle
2: nem emeltek fel
1: téged. Igen, ez volt, de karácsonykor isle volt, érted? Vett anyám négy islert, tehát föl. Elfeleztük, azt mondtuk, boldog karácsony, tehát megittuk rá meleg vizet. Ittuk rá egy pár meleg vizet, aztán elmentünk aludni, hát nem volt pidi bőség. Isle nagyon szeretem, igen.
2: Na jó.
1: Itt a játékosunk közben? Halló, jó reggelt!
4: Halló, jó reggelt!
1: Hogy hívnak, csáó? Norbi?
4: Norbi.
1: Norbi, te miből tudnál megenni a legtöbbet? Mi az a kaja?
3: Mi az, amit nagyon szeretsz?
2: Nem tudom, hogy ez a szél, Norbi, ez a szél, vagy az orrodba jön.
1: Norbi, csak orrod fújt, mit csinálsz? Lenyelted a telefon, Norbi, köpd ki azonnak! Norbi fölfolta egyszer.
2: Egy szélcsatornában van.
1: Norbi, valaki megzavált, elütött egy kamion. Hol vagy, Norbi? Nagy a baj?
4: Norbi, nem, miért?
1: Repülsz? Elrepültél?
4: Nem, csak fúj a szél.
1: Ja? Fúj a szél. Merre vagy, Norbi?
4: Nagy Tarcsán.
1: Hát Nagy Tarcsán, hát ott Nagy Tarcsán. És mit csinálsz ott Nagy Tarcsán?
4: Fent vagyok a dombon.
1: Fölfújt a szél. Nagy Tarcsai dombon? Mit csinál az ember hétfőn egy Nagy Tarcsai dombon?
4: Most hétfő lesz akkor nálad?
3: Most hétfő van.
1: Indulok munkába. Munkába indulsz. A
3: nem csak a domb mondjuk. Másik oldalán van jó. A munka.
2: Te domb felügyelő vagy?
1: Igen, vigyázz a dombot.
2: Egy dombből?
4: Igen, hogy ne. És ti hogy vagytok?
1: Nagyon jól vagyunk, Norbi.
2: Igen, mert Norbi, de kajak nem tudsz semmit mondani, hogy szívesen megennél sokat belőle. Nincs semmi.
4: Nem mondtam a palacsintát, mondtam a palacsintát.
1: Palacsinta! Tényleg akkor volt az, hogy bejött egy ilyen passzácél balról, és átfújt a nagy
4: tartsai. Igen, pont akkor
2: ez mondtam. Nagyon durva, ez egy nagyon durva jó tipp, hogy van a palacsintát, ezt abban tényleg sokat meg.
1: Igen.
4: Abból lehet ott van palacsintás, Robi, nem?
1: Így van. Lát, csávó,
2: na, de akkor nem csak egy olyat is, hogy valaki palacsintát teszik, valaki pedig virslit, és ki tud többet megenni?
1: Lehet ez is.
2: Jó.
1: Ezen a rócsón az van, amit szeretnél.
4: Milyen bakperszett teremtésében.
1: Norbi, kivel játszanál? Kit választottál?
4: Veled, Balázs, ha lehet.
1: Jó, játszunk egyet, elindítom akkor itt a mindenféle enníteni valót, és akkor szóljál mehet.
4: Jó.
3: Na figyelj, 3-2, tessék!
1: Ipari alpinista vagy, Norbi? Tényleg? Jól látom?
4: Majdnem, lehet úgy mondani. Ja. Én is szeretnék kérdezni, szabad?
1: Persze. Ha szeretnél.
4: Az autódról milyen Mercedes van most éppen?
1: Húha, várjál. GLE.
4: GLE? GLE.
1: A másik. Van a kupé, meg a van a sima. Ez a sima. Miért szereted tudom, azt az dízel? Autót, vagy miért kérdezed?
4: Hogy ne szeretném.
1: Neked milyen autód van?
4: Nekem is olyan van.
1: Milyen
4: nem
1: színű?
4: GLE, de a márkán belül Mercedes.
1: Milyen színű?
4: Szürke, képzeld, és tényleg az. A tiéd milyen színű?
1: Kék.
4: Kék? Géle kék.
1: Géle kék és barna a belseje. Neked milyen a belseje?
4: Kicsivel sötétebb, mint a tiéd.
1: Jól elbeszélgetünk, Norbi.
4: Ja, majdnem kivontam.
1: Hogyan? Mint a most is, talán, vagy...
4: Nem.
1: De most talán, szerintem ez
4: ne
1: már az volt.
4: Ne felejts virágról, szerettem volna beszélni.
1: Jó!
3: Ismered?
1: Ne felejts virág, jól van?
4: Ismered, Balázs.
1: Ismerem. Mielőtt sárdan megírnák a majdnemet, azt mondom, hogy az nem az. Tehát ne írjátok meg. Félig elhaladtad, de visszanyelted, és a ne felejts az. Mi legyen, zsűritársak, elnökök?
2: Olyan volt, mint az én akciófilm.
3: Átment!
1: Igen.
3: Nem mondtam
4: ki. Lassított mozgással, igen.
2: Jól van. Ugye, nagyon bírod a magaslatokat, úgyhogy még szükségünk lehet rád, ezért most megadjuk neked.
4: Nagyon szépen köszönöm akkor.
1: Jól van. Megadjuk neked, jó? Küldjük, akkor van egy ajándékcsomagot. Köszönjük.
4: Jó, jó, köszönöm szépen. Köszönöm én is.
1: Hello, hello.
3: Szevasz, Norbi, legyünk rendeseket.
1: Persze. Ne, igen, meg nem belemondta, de elfogadhatjuk úgy, hogy nem mondta ki. Teljesen megállt.
2: A héten végig rendesek leszünk, mert nagyon félünk a megtorlástól. Ez azért van, mert személyesen fogunk találkozni a hallgatókkal, úgyhogy...
1: Ott mindig egy kicsit visszaveszünk az arcunkból. Ott visszaveszünk a stúdióban, nagyobb szánk van, de kint élőben visszaveszünk a... Visszaveszünk az arcunkba. Mi a helyzet, Anna?
5: Jaj, nem, semmi sem. Minden oké. Okay.
1: Sűröksz, forogsz, hiányozni fogunk?
5: Igen, hiányozni.
1: Tudtam, hogy ezt fogjátok.
5: Hát tessék, ezt akartam.
3: De reggel aludhatsz.
5: Tessék.
2: Miért nem jössz soha?
5: Nem tudok. Várj, mert a reggelt én csinálom.
3: Ő csinálja a reggelt.
2: Jó, hát egy reggel.
1: Többé. A reggelek úgy fognak kinézni, hogy 4 játék egymás után plusz hírek. Nem ez lesz a legerősebb hát.
5: 6-7-ig best of lesz.
1: 6-7-ig best of, és utána ugye mennek. De hát utána meg mennek, ami történt
5: így,
1: velünk vidéken.
5: Pontosan, így van.
2: Lehetne
5: így
2: egy
5: van.
2: Új játékunk, lehet ez a best of-nak az ellentét, ez a worst case szenárió, és ilyen helyzeteket mondanak az emberek, és elmondanak, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történhet a helyzetben.
3: Jó, amikor mi ketten nem leszünk, akkor ezt meg tud csinálni.
1: Jó? Igen, készülünk egyszer, hogy egyedül készül adást. Egyedül kell adást csinálni.
2: Az életem, én lennék Györke Atti is. Mondanám a sajátomat.
1: Jó. Igen, gyerekek. Na jól van, nekiugrunk akkor egy picit hírezni, reklámozni, mindenféle dolgot meghallgatni. Ma Győrben vagyunk, ugye nem győzünk hangsúlyozni, Széchenyitér, várunk mindenkit. Megünnepeljük Feri születésnapját, és 5 órakor kezdünk, de már fontos, hogy 4-től ott már mixelgetnek a DJ-ink, gyerekek. 4-től 5-ig live mix van Győrben, csak hogy egy kicsit fel tüzeljünk ott mindenkit. Tehát ha valaki szeretne vagy elsősorban lenni, vagy korán oda jönni, már 4-től gyülekezhetek, mert 4-től 5-ig ott már nagy dolgok történnek, zenélnek a mi kis drága Rádió 1-es DJ-ink, akik
2: tavaszi
1: bevállalták.
2: Hadjárat.
1: Tavaszi hadjáraton így van, mi pedig 5-kor kezdünk a Széchenyi téren Győrben. Jó, Ungot Talent versenyünket meghirdetjük, ha van be jó vagy, gyere, mutasd meg nekünk, szerzünk majd rá egy kis nyereményt, és Feri szépség verseny, illetve bár Feri hasonlás versenyünk egész héten.
3: Igen, de már nevezhetett szépségversenynek szerintem is.
1: A jelölteket egyenként bemutatjuk majd az Insta és Facebook oldalunkon, akik vállalják, hogy Rákóczi Ferenc hasonmások.
2: Utána pedig OnlyFans oldalt fogunk velük indítani, ahol olyan dolgokat fognak tenni, amit Feri soha nem tenne.
3: Hogy megtenne, csak nem vállaljuk.
2: Most soha senki nem fizetett érte, ami ugye szintén ugyanaz.
1: Jövünk a hírek után, gyerekek. Itt vagyunk mindjárt, nem sokára 7 óra, aztán már is folytatjuk.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
7: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
8: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
8: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Johnson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Számjon magába minél több virsit a Mester Good virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
17: És ez még csak a bemelegítés.
16: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
18: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
19: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
18: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad! Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út, 88-96.
20: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
21: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
0: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: Vezesd te a saját jövődet. Szerezd targoncás vagy más gépkezelői jogosítványt a Balog oktatónál. Folyamatosan induló képzések rugalmas fizetési lehetőséggel. Ne várj tovább. Jelentkezz most. Keresd rá a neten. Balog oktató, Miskolc. Balog oktató, a felnőttek iskolája.
23: Edelény 40. Ünnep indul. És jön a Bagosi Brothers Company.
24: Hol és mikor?
23: Május 22. Kastélysziget.
24: És mi lesz még?
23: Nappal kastély, tájház, bányászati múzeum, Császtaszőlőhegy. Este pedig a Bagosi koncert.
24: És mikor kezdődik?
23: Kapunyítás este 7, kezdés 8:30. Jegyek a jegy.hu-n és a helyszínen. Edelény 40. Bagosi Brothers Company.
24: Ott a helyem. Gyere te is Edelénybe.
25: Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Kazinc Barcik a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Május második felében megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása Kazinc Barcikán. A Barcika Szolg Kft. Munkatársai előre meghatározott ütemezés szerint keresik fel a társasházakat, ezért érdemes figyelni a lépcsőházakban kifüggesztett tájékoztatókat, és a szolgáltató honlapját is, írja a Color Line. Évtizedeken át összegyűjtött kincseket tekintetnek meg az érdeklődők, megnyitották Laki Lukács László textilgyűjteményének kiállítását Edelényben. A néhai kutató Észak-Borsod, a Budva Mente, a Cserhát és a Gajaság épített tárgyi és szellemi örökségének egyik legjelentősebb dokumentálója volt, akinek mindegy 60 publikációja jelent meg élete során, írja a BOM portál. A BVSC Zugló úszószakosztálya ezen a héten a vízi komplexumba tart edzőtábort. A fővárosi klub sportolói napi több edzéssel készülnek a versenyszezon következő időszakára, miközben a helyi úszoda és a hozzá kapcsolódó létesítmények adottságait is kihasználják. Az edzőtábor ideje alatt a helyi sportolók is találkozhatnak az országos szinten jegyzett úszókkal, ami plusz motivációt jelentett számukra. Részletek a colorline.hu oldalon. Álbankárral és árrendőrrel verték át egy arnóti férfit a csalók, akik több mint 28 millió forintot próbáltak megszerezni Borsodaba Üzemplén vármegyében. A rendőrök végül üldözés után fogták el a két feltételezett elkövetőt. A csalás egy telefonhívással kezdődött, az egyik férfi banki biztonsági szakembernek adta ki magát, és azt állította a sértetnek, hogy támadást érte a bankszámláját. Ezután kapcsolta a hívást egy állítólagos rendőrhöz, aki arra vette rá az arnóti férfit, hogy pénzét egy biztonságos számlára utalját. Az ügy részletei a BOM portál oldalán. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Borsodaba Üzemplén vármegyeik is támogathatják, de a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról: erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zápor, zivatar kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés kísérheti. A déli délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! Hétfő reggel van, és mi ma kitelepülni megyünk. Hello Eszter, hello Feri, jó reggelt mindenkinek!
4: Hello, hello!
3: Elmondtuk ugye már reggel 6 óra után, de most is mondjuk, hogy itt vagyunk, de nem best of, de nem vagyunk, de itt vagyunk, de nem élő, de vagyunk.
4: De kiszámlázzuk.
3: De kiszámlázzuk, így van. Szóval, hogy felvett az adás, itt nagyon ritkán szoktunk csinálni, ha nem vagyunk általában best of, de most készítettünk nektek egy adást, ami felvett, mert hogy mi ma Győrben vagyunk egyébként a Széchenyi téren, este 5 órától egészen 8 óráig, és a rócsó, és utána már mindig a délutáni adások lesznek majd reggel ismételve, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, csak a hétfő az így árván maradt, úgyhogy...
4: Szeretetből csináljuk nektek ezt, hogy ne érezzétek magatokat elhanyagolva.
3: Így van, és nagyon figyeljetek oda, mert a nulláson, a 23-as kilométernél nagyon nagy dugó van, ugye? Igen. Időjárásunk, Ferenc?
5: Szerintem jó, egész heteset ugye? Kitelepülős, akkor csak jó lehet, nem?
3: Bírnám, ha már közben szakadna az eső.
5: Nem fog, ne csinálj, motorral megyünk.
3: motorozunk, és egész héten jó idő lesz, úgyhogy várunk, ugye Széchenyi tér, holnap megyünk aztán Sopronba, Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a történetet a Kossuth téren, és este ugyanúgy 5-től 8 óráig. Ez a táncrendünk erre a hétre.
5: Indulót kell választanunk a roadshow-nak.
3: Indulót?
5: Indulót. Kell egy zene. Uh-huh. Kell egy zene,
3: amivel mindig elindul az 5 órai mulatság?
5: Szerintem igen. Aha. Igen. Tehát egy ikonikus dal, ami a kitelepülés slágere, tehát gondolok itt egy lokolokóra.
3: Egy lokoloko?
5: Vagy egy kétipe, ja.
4: De olyat szeretném, amit játszunk amúgy is, vagy lehet, hogy teljesen random
3: szerint. Lehet random, egy kitelepülésen egy délután belefér a randomoskodás, tehát hogy nem kell annak, olyannak lenni, amit játszunk.
5: Hangulatában egy ilyen nagy pörgős, lehet magyar zene, akkor azt tudnánk együtt énekelni, a közönség már készülne rá.
4: Vajon mi azt mondja, hogy ma is dúdolom neked.
5: Megvagyunk, egy csonkapici.
3: Ding, ding, dong.
4: Ilyesmire gondolsz?
3: Bú. Hát azért az elég kell, hogy feküdjek. Tehát, hogy befekszem az útba, szeretem a picit, nagyon kedvelem, meg jobban vagyunk, de hogy azért ne indulj már ding-dongra.
4: Jó, nézd le rám, ó Istenem.
3: Igen. Máté Péter elmegyek, igen. Azért vennék itt éppen.
4: Szerelemvonat?
3: Ja, szerelemvonat. Zsülte,
4: milyen zenét hallgatsz?
5: Én. Azt mondja, én.
4: Hogy melyet dalt, hogy meghallgatta az elmúlt
5: időszakban? Csak igazi slágert.
6: Én komoly zenét hallgatok.
4: Bach?
5: Mi van?
6: Például. Szimfónia?
3: Arra nem látom azért a roadshow-nk indulását. Nem. Tehát nem, arra megmondom őszintén.
5: De várjál, te innen hazamész, és bekapcsolsz egy Beethoven-t?
6: Bachot leginkább.
3: Bach. Könnyed. Egy meghallgat egy
5: könnyed Bach.
3: Mozartot. Egy könnyed Bachot.
4: Van valami kedvenced? A Bachnak van valami időszak, amit jobban szeretsz? Van valami?
5: Igen, délután 2-től 3-ig.
3: Nagyon szereti a Bach virágterápiát, azt nagyon szereti. Illetve a Bach csomóponton a Zsűrt nagyon sokszor látják, hát hogy is mondjam, csak nézelődni, üldögélni.
4: Nagyon fél a Bach kecsétől.
5: És egyszer, hogy ment hazafelé, elbachta is később.
3: Tényleg Bach meg Zsűrt, ezt most kell elmondani, komolyan mondom, mert nem is értem tényleg.
4: Megnézném, hogy Zsűrt egyszer bebachva, de... Én sose láttam.
3: Így van, most álltok készül elköltözni Bach megyébe, úgyhogy álltok nagyon nagy költözések várnak rá.
5: És Bachra egy úti cél még, vagy már azt elengedted?
4: Csak Bach Talúránt háza után. Ez egy nagyon-nagyon nagy körút lesz.
3: De jó, ezt az agymunkát egyébként, mert akkor annyira gondolkozol, jön még, és még mindig tudok, nyilván most élőben lennénk, akkor még 600 dolgot küldtem.
4: Olyan, mint az Indul a Bachterház, de...
3: Egyébként akkor az Zsűr kedvenc film egyébként, igen. Igen, abszolút, ja. Most mész Bachtalórendházára?
6: Igen.
3: Oda indulsz. Na jó van, gyerekek, erről nem szállunk le 10-ig, tudjátok? Ha erre fölülünk erre a vonatra, erről nincs megállás.
5: Csináljuk.
4: Az a baj, múltkor becsengedett hozzám egy baktista, és...
3: és mit mondtál neki?
4: Arról, hogy mi újság van a Jóistennel, hát azért nem tudtam megválaszolni. Belebachiztam.
3: Nem lehet, hogy nem.
4: Nagyon rossz, elromlott idáig tudtam csinálni.
5: De sokat vonatozol, van még Bachter?
3: Sokat lehet vonata, hogy vannak a Bachterek? Na jó, vagy gyerekek, de nem lehet, hogy nem az enyém az utolsó, várj, azért nem tudom bajni. Persze, rohadtul versenyzek. Csönd vagyok, de belül egy komplet mozi fut, hogy az enyém kell, hogy legyen az utolsó. Nincs, hogy ti ezt lelhapoljátok, érdezni. Na jól van, oké.
4: Ez itt nem a baktista szeretett szolgálat, csak mondom nektek.
3: Időjárás néztünk, mit mutat a bakométer? Na gyerekek, Szoli 100 elnevezésű 100 napig tartó emberi izolációs kísérlet. Egy német űrkutatási repülés és űrkutatási központban. A kísérlet keretében április 23-án egy 6 fős nemzetközi legénység, 3 nő és 3 férfi beköltözött a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre. És 100 napon keresztül egy komplexumban vannak ők úgy, hogy minden fajta dologtól el vannak szigetelve. Uh-huh. Vizsgálják a bezártságot, az elszigeteltséget, a pszichológiai következményeket. A kutatás célja, hogy segítse a jövőbeli űrmissziók során felmerülő mentális kihívások kezelését. Ott van a Hunren is egyébként, tehát hogy ott vagyunk. Magyar vonatkozása is van ennek a történetnek, magyar kutatók is dolgoznak a projekten, és az önkéntesek hetente készítenek naplóbejegyzést arról, hogy élték meg az elmúlt hét történéseit. Nincsen szociális kapcsolódás, nincs külvilág, nincsen család, nincsen rokonok, nincsenek tudósok, nincsen senki, akivel értekezel, 100 napon keresztül.
5: Nem tudod, mikor van nappal, mikor van éjszaka,
3: nem
5: semmi.
3: Nem tudod, hogy mikor van, el vagy zárva a kabinban, mesterséges fényed van, nem tudod, hogy mennyi az idő, nem tudod, hogy mikor van nappal, mikor van éjszaka. 100 napot kell kibírnod bezárva. Nyilván edzeni lehet, súlyzózni lehet, karbantartani magad lehet, de a 6 emberen kívül senkivel nem beszélsz.
4: Jaj, látta ezt a 6 embert most, aki beköltözted meg, én itt buknék el.
3: Én nagyon-nagyon magányos lennék.

0: Megpróbálnak aljaskodni, és természetesen egymás ellen ugrasztani őket, és mini feszültségeket kiváltani, csak hogy jobban szórakozunk, de valószínűleg hamar minket kiközösítenének, azt kell, hogy gondolom.
1: Hát a mini feszültség valószínűleg abból fakadna, hogy Balázs az első nap összefingalá az egész helyet, ami elég szűkös, ha jól megnézni.
0: Köszönöm szépen, hogy őszinte vagy.
1: Igen.
0: Itt látjuk a videókat, ilyen kabinokban alszanak, 6 darab kabin van 3-3 lerakva, ilyen hosszú, hát ilyen kis folyosó, amiről ki befekszenek, ez egy ilyen elnyújtott szoba. És van konyhájuk, ahogy látjuk, van egy kicsi mosdójuk, egy fürdőszobájuk, de olyan, mint az egész egy ilyen konténerbe lenne lerakva, nyilván alvás közben csomó érzékelő rajtuk, meg figyelik őket, és 100 nap az azt jelenti, hogy mennyi az egy harmad év, ugye? Kis túlzással.
2: Gyakorlatilag igen.
0: Gyakorlatilag ebben vagy három hónap
2: meg egy kicsi.
0: Egy negyed akkor inkább, mert matekból azért annyira nem voltam jó. Tehát az egy negyed évet vagy benne. Na ki hogy bírná, mit szóltok hozzá? 100 nap.
1: Vannak súlyzók, ahogy látom, van nasolnivaló, van
0: mindenük
1: internet.
0: Van.
1: Hát ez
2: nincs 100... internet.
0: Hát az internetben nem vagyok biztos. Azt hiszem, az internetről el vagy
1: vágva. Tabletjeik, mit néznek rajta?
0: Tabletem naplóbejegyzéseket küldenek, illetve értekeznek a külvilággal, és ott különböző feladatokat, kutatási feladatokat is lemodelleznek, és azt végrehajtják, de nem kapnak telefont, és nincs internet.
1: Figyelj!
0: Mennyi idő után borulnánk meg, mennyi ideig bírnánk?
2: Hát az első egy hetet valahogy lehúzod, mert tényleg napi edzés van, oké.
0: Okay, rájössz, hogy egyik csaj se vihető.
2: Akkor egy nap.
1: Akkor jönnek a fiúk.
0: Feri akkor, még az első héten nagyon söndörög a fürdőszoba környékén, majd rájön, hogy a szabályzatban benne van, hogy nem hajthatsz rá.
3: Eszter, megmosatom által!
0: Igen.
1: Eszter akkor már halott.
0: Eszter akkor már kifürödte a melegvíz mennyiség 80%-át. Én érkezem egy hajhálóban és egy piperel papucsban, hogy menjek egy cica mosdásra, de Eszter már kifülészte és kifülészte a melegvizet.
2: Egy darabig kíváncsi vagy a többiekre.
0: Ezekre az arcokra? Egy darabig
2: sem. Egy napig.
1: Én a Balázs lefürdött hajából épp egy barátot csinálok magamnak kézlős technikával.
0: Jó, de akkor akkor mi vagyunk hárman, meg a stáb.
1: Egy ilyen csuhébaba lesz a barátom.
0: Játszol a kis kukoricababámmal. Tehát nincsenek ott akkor tehetséges. Lelágot nyelveket jól beszélve. Igen.
1: És a hajból csinálnék egy ilyen vudubabát, és bezárkozik fel a kabinomba.
0: Nem, a lelágott lábúj körmében marokkó játékot játszol, tehát húz ki a nagy lábúj körmében, úgy a több körül van, hogy nem mozduljon meg. Mit csinálsz? Marokkózom a levágott lábúj körmében. Tehát így vagyunk négyen? Ott van még Viki, ott van Laci, ott van Anna, ott van Zsül.
2: Hát legyünk már legalább hatan.
0: Hatan vagyunk. Jó, tehát a crew
2: nem,
0: az...
2: akkor legyen a stáb, jó. Akkor
0: az
2: legyen...
0: oké, hogy a stáb, az egész, mindenki ott van.
2: Akkor 8 ember.
0: 8-an ben vagyunk, 100 napot kell bent lenni, jó. A hely nagyon pici, össze vagyunk zárva.
1: Jó, tessék? Lacival először is elfoglaljuk a legjobb helységet.
0: Igen, ahol igen. Én már bent fekszem egy fél napja.
1: Igen,
0: mire odaértek, már konstatáljátok, hogy ez a genyó már behéderelt ide, mert kiszúrta a legjobb helyet, természetesen ott fekszik a Balázs.
1: Igen, úgyhogy ezért összehozzuk, hogy akkor ezt egy lakóközösségi alakítjuk. Maradtak a többiek Ferivel és a doboz cigivel, aki most gondolja ki, hogy hogy tudnál az egy doboz cigit elosztani 100 napra.
2: Az biztos, hogy ti nem kaptok. Tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal. Most megmondom, hogy nincs, érted?
1: Jó, Lacival nincs, a felmosóronyból csinálunk cigit. Különböző, 3D nyomtatóval nyomtatjuk a cigarettákat.
0: Lennének társas játékaink? Lennének
2: hát
0: közös óráink?
2: Mondani, az bírnánk ember, ezt valójában? Aki sikítva körbe rohan, hogy hoztam társas játékot, az a Juli lenne.
0: Juli hozná a társas játékot.
2: Biztos lehetsz benne, hogy ő szórakoztatóba menne.
1: Szóval Juli végeznénk a kísérleteket.
0: Igen.
1: Hogy, Juli, figyelj, nem akarod megpróbálni, hogy az egyik kezedben tartod a nagy feszültségű kábelt, a másikkal pedig belenyúlszik. Na, csak ezt most muszáj megnéznünk, ez milyen?
0: Kiszavazhatjuk egymást? Kirakhatjuk, aki esetleg nem annyira társaságbarát, aki antiszociálissá válik, aki nem vegyül, aki láthatóan rosszul érzi magát, vagy ez a brigád, ez együtt marad 100 napig, innen nincs kiút. Nincs
1: igen,
0: kiút.
1: De meg lehet nincs büntetni, kiút. Szerintem. Tehát lehet csinálni, csináltak egy ilyen elszaporáló közeget, ahova bezárjátok mondjuk.
0: Figyeljetek, tudjátok, mi lenne? Én látom ezt. Ez nagyjából 2 napig, 3 napig ilyen heffán dolog lenne. 8.-10. napban Lackó megérkezne, fölrúgná a reggeli tárcaszettet, már láthatnánk, hogy nagyon be van fordulva. Én szerintem előbb-utóbb rátalálnánk való az Annára egy sarokban nagyon sírva. Te azon megborulnál, tehát szerintem ez egy pár napig lenne izgalmas,
1: szerintem
0: Anna borzasztó.
1: Most mondom, Anna imádná, Anna azt érezni, hogy na, ez egy olyan helyzet,
0: ahol
1: most,
0: érzi.
1: Igen, igen. Most jól fog érezni magát, szerintem Juli nem venné észre, hogy eltelt 100 nap, tehát hogy valami más ilyen párhuzamos projektben lenne, éppen írná még a könyvét, vagy valami.
0: Ki van a charge-ban? Ki a főnök? Ki mondja, van kell, vagy közösen Feri. Működünk, vagy van animátorunk, játékfelelősünk?
1: Feri annyira ideges lesz a nikotin megvonástól, hogy muszáj lesz ezt bele, valamiben beleforgatni ezt az energiát.
0: Elvegyük tőle a nikotin? Tehát elveszük tőle a nikotin. Na, az úgy nagyon szép lesz, hogy a másik nap ordítani fog fejhangon.
3: Hát,
0: az,
3: óra van ébresztve!
0: Az nagyon hosszú lesz, gyerekek.
1: Az nem az lesz, hogy elrágjam az artériámat egyik éjszaka.
2: A legfontosabb, hogy ki kell találjuk a napi rutint. Napi rutin nélkül halott

0: nyitottak vagyunk.
1: Tehát ha van egy nap, hogy felépített cselekedés sorozat, akkor az segít egy kicsit
2: beazni. Megszerezem a délelőtet, 7 óra, sírás.
1: 8 üvöltözés.
0: Hangosabb sírás.
2: 9-kor reggelizünk, mindig reggelizünk 9-kor.
1: Én a testedzést azt vállalom, hogy aki akarja, én minden nap nyitok egy ágat, egy időablakot, és azt mondom, hogy minden nap nálam 4-től 6-ig van mozgás.
0: Nagyon jó.
1: Keresd fel, ha jönnél, én nem erőltetem, de ha mozogni akarsz, akkor 4-től 6-ig velem egy kicsit mozoghatsz, ígérem, nem nevetlek ki, hogyha fölveszel egy tornadreszt és egy pólót. Tehát, hogy teljesen humánusan, normálisan működöm, megtartom a személyedzéseket. Okay. Jó?
2: Jó, de kiszámlázod a végén. Mert...
1: Természetesen a végén kiszámlázod.
0: Aztán majd hazajöttünk.
1: De ugye mindenkinek meg kell csinálni, amit tud meg, ami ezért. Oké. Okay.
0: Közös ebédfőzés.
2: Bográcsozás.
0: Akár az is. Nem,
1: három napot adok neki. Három napig akarsz te a kollégákkal minden nap bográcsozni meg
0: akkor
1: együtt.
0: Akkor inkább főzt. Megcsinálom, mi?
1: Szerintem egy idő után átmész antiszocba és kimész megkajász. Már szerintem 15 nap után nem akarod látni a másikat.
0: De tudod, az
1: 50 nap után nagyon nem, nagy bajba
2: lennék. Az van, megváltozik a percepciód, és akkor egy idő után az a csapat lesz a világod. Tehát pont az fog megváltozni, hogy nagy szerelmek lesznek, hogy Zsül egész éjszaka Ferivel fog csókolózni.
0: Oh, hogy, de jó.
2: Hogy egymás szemében néznek közben, és azt mondják, hogy is, Gyula, olyan régóta. Olyan régóta vágytam erre az érzésre, meg ilyesmi.
1: Nem, hogy... idealizáljátok. Nem, szerintem 20 nap múlva valaki ki akarna szállni.
2: Biztos,
1: nagyjából.
2: De azért nem lehetne, mert ködbéreznek, tehát tudod, hogy ha kijössz, akkor mindenek vége van.
1: Tehát bármennyire rosszul van, bármennyire pánikról van, nem engedjük ki szállni?
2: Bármennyi alhajzsi krízise van, nem jött ki.
1: Alkohol lehet-e bent, tessék? Kérhetünk be alkoholt.
2: Szerintem egy üvegtömény, de ezt be kell osztani 100 napra.
1: 100 napra egy üvegtömény? Hát most egy kicsit nekiesünk, Lacival ketten nekiesünk, meg bekérünk meg üveg proszekot, szerintem egy óra alatt megvagyunk.
2: Lassz egy hónapig vizezni az üveget, hogy azt higgyétek, hogy még van benne valami.
1: Igen. Filmnézés, terápiás jellege, laptopnézés engedélyezett, vagy ezt is teljesen megvonták tőlünk?
0: Hát egy film egy nap.
1: Egy film egy nap.
2: De az egy olyan az film, ami nagyon rossz.
0: Igen, tehát, és a negyedik nap lenne belőle üvöltözés, hogy mit nézünk.
2: Jó, nem, egy lenne, a Szomszédoknak a negyedik évadából egy rész. De nem tudnánk se az előzményeket, semmi utána.
1: Csak azt hiszem, mindig megnézheted. Igen. Jó, ki lenne a csapat pszichológusa, aki azért el lehet vonulni, sírni egy kicsit, kiborulunk, helyre ráz.
2: Hát ez vagy te leszel, vagy én, szerintem, de én inkább azt mondom, legyél te, mert én addigra már pszichózisban leszek.
0: Igen, vagy hát neked is kell valakihez menni.
1: Tehát addigra te már többet fogsz bőgni, mint amennyit ébren vagy?
2: Nem, a pszichózis nem biztos, hogy sírás lesz, hanem lehet, hogy
1: valamilyen, de valamibe belekerülsz.
2: Vagy például, hogy hajlamos vagyok, hogy ilyenkor átkattanak, és akkor lehet, hogy egy ilyen nagyon durva, ilyen háziasszonyá válok ott, aki ott jön, megy, és tudod, ilyen toxikusan pozitív végig. Jó reggelt! Szervusz! Nem azt mondom, hogy mindent megcsinálnék, hanem mondjuk koordinálnám ezt a dolgot, hogy minden zajlódjon.
1: Hány budi van?
0: Kettő, egy
1: van
0: lány, egy, meg
1: van
0: egy fiú.
1: Van egy beosztott sorrend? 7 és 4-8. Zsül, 4-8.
0: Aki hamarabb odaér, haver.
1: Aki hamarabb odaér.
2: Úgy van, hogy két...
0: Ja, és nincs rázárás, de hogy egy órát.
1: Nem akarom rámissatok. Én szeretném, ha maradom a méltőség. Balázs!
0: Már megint!
1: Úristen, Balázs!
2: Nem, szerintem az, hogy két WC van, plusz a Balázs hálózsákja.
1: Igen, szeretetből mindenki használhatja a hálózsákomat. Aha, jó, mennyi időt adnánk ennek? De most komolyan kérdezem, tehát kicsit belehelyezkedtek ebbe. Mikor lenne az első kicsakolás? Én szerintem szemmeggyőződés, ami nem tudnánk végigcsinálni.
2: Szóval három napig piáznánk, jó bográcsozás, és mindenki hazajött.
1: Még ott van a gyereket hiánya, ott van a családot hiánya, ott van, hogy nem tudod, hogy mi van vele 100 napig. Én mondom, szerintem reálisan ez külvilág nélkül nagyjából egy 10 nap. Maximumot tudnék adni. De egyébként azt gondolom,
0: hogy 5. napnál vége lenne.
1: Egy neonfényes, ilyen fura, hideg hangulatú kabinban szerintem 5 és 10 nap között. Én ide
2: szerintem Anna végigcsinálna, és a végén felvenné mindenjünknek a fizetését.
1: Anna akkor se jön neki a lejárra az idő.
2: Szerintem nem az lenne.
1: De itt azon, ugye azért nagyon nehéz, mert vagy csapategység, és megnyertek mindent, vagy kiestek, de akkor mindenki kiesik. Ki az erősebb táborra menjünk, vagy a maradnunk? Szerintem ebből is lenne egy nagyon nagy feszkó.
0: Hát először egy ember áll át a menjünk táborba. Őt megölnénk, hogy ne tudjon menni.
1: Egyébként ez egy jó megoldás. Miről beszélgettél vele? Semmi. Igen, láttam. Ne zavarjátok most. Tehát a maradni akarók kinyírják a kijönni akarókat.
0: Az elsőt, aki azt mondja, hogy ő menni akar. Aha. A menni akaró, mivel tudja ezt, hogy meg fogják ölni, elkezd aknamunkát végezni, hogy legyenek legalább 4, akik menni akarnak, mert akkor már elő tudod hozni, mert akkor regál van.
2: Szerintem Feri az 5. napon WC-papír gurigából motort hajtogatta magának, és azon beregne.
1: Lennének ilyen titkos csendek, hogy mindenki elvonul a saját kabinjába, és nem is beszélünk? Tehát valószínűleg ilyen is lenne, nem? Hogy mindenki behúzza, becsukja az ajtót, olvas, de nem akar a másikkal találkozni.
2: Vagy szerintem ezt kötelezővé kéne tenni, hogy mindig ebéd után egy óra ilyen szilencium. És akkor mindenkinek el kell menni, és magába kell
1: szállni. És akkor van egy kis pihi.
0: És a Kapu Tibor is elmondta, hogy a vacsora az mindig közös volt, pont ezért. Ugye, hogy,
1: hogy legyen egy kis szociális életed.
0: Tehát, egy közös étkezést azt kell tartani.
2: És ugye be is kell osztani a kaját, hogy nehogy hamar a végére érjünk. Tehát elkezdődne az a fajta ilyen vamzerkodás, tudod, hogy néznénk, hogy ki mikor mit eszik, szabad-e azt megenni, meg úgy egyáltalán.
1: Miért csinálta meg magának? Miért sütötte meg? Az stáfhús volt.
2: Az ott egy egész paradicsom. Érdekes, érdekes. Ilyesmire gondolok.
1: Nagyon durva egyébként. Szóval én azt mondom, hogy 20 nap. Vagy 10 nap, bocsánat.
2: Meg a napfénynek a hiánya, szerintem az az igazán ijesztő.
0: Meg hogy semmit nem tudsz a külvilágról. Azért
1: annyit tudsz, hogyha baj van, akkor fölhívnak.
0: A napi rutinodban, ha belegondolsz, most mennyi idő az, amíg nézed a híreket, böngészel, akármicsoda.
1: Na, nem sok, azért 6-8 óra egy... képernyő időm, tehát nem sok.
0: Nem sok, csak egy 6-8 óra. És ebből egyszer csak nulla lesz. Te, aki motoros túrázni úgy jársz, hogy ahogy leszállsz, azonnal izé görgetsz.
1: Igen.
2: Na? Persze, mert néznie kell, megetette a tevéjét, meg ilyenek, ez egy fontos dolog.
1: Szerintem egy csomó minden törne ránk, ami nem is tudunk, hogy mennyire hiányzik. Tehát ez egy annyira ilyen maher szituáció, hogy... hogy
2: de új dolgokat alakítanánk ki. Például nekem igényem lenne a kis kifli nagy kifrizésre. És akkor mindig az lenne, hogy kijelölnék valakit, aki ölel engem egész
0: egy emberrel, vagy ez váltott?
2: Attól függ, hogy hogyan állok éppen hozzátok, ugye? Tessék. Zsűr már önkéntesen jelentkezik.
1: Ha ti jól lennétek, én lehoznám szerintem. Tehát, hogy meg tudnánk ugrani.
0: Az erőt ad, ha látod a többieken?
1: Hát ha összetudjuk tartani ez... a csapatot, és azt mondjuk, hogy gyerekeket hatodik aszakad végigcsináljuk, szerintem erőből, én mondjuk ilyen vagyok, de szerintem mindenki erőből végigmennénk. Jó, de két akkor hetente mi... egyszer beszélhetsz a gyerekeddel FaceTime-on.
2: Az nagyon rossz lenne, akkor lenne legrosszabb.
1: Akkor inkább ne legyen semmi.
2: Szerintem az van, hogy vagy az van, hogy beviszel a gyereket hátizsákba, és akkor
1: azt nem tudod, kiszúrják, csak... nem szerintem teljesen hülyék.
2: Jó, igen. Én ezt úgy tudom csak elképzelni, hogy gyerek mellett nem tudnék bemenni se, tehát azt nem is vállalnám be, de hogyha nem lenne most gyerek, tehát mondjuk gyerek előtt van, akkor viszont végtelen. Azt érzem.
1: Tehát ez egy kaland, akkor is bemennél.
2: Akkor egy kaland, igen. Aha. De a gyerek az túl nagy elköteleződés, meg az egy ilyen, nekem ilyen fizikai igényem van rá. Muszáj megfogni, megpuszogatni.
0: És kitalálnál ilyeneket, ez pont te vagy, aki így este, gyerekek 7-től 7:30-ig, lelki összetartás.
1: Valamit gyertek, muszáj lenne.
0: Fogjuk meg egymás kezét.
1: Kártyákat igen. Húznánk, átbeszélgetnénk ki, hogy vagy, látjuk, hogy ő mélyen van, megpróbáljuk fölhozni, tartjuk benne neked. Tehát muszáj lenne ezt ott a teret tartani, meg egy kicsit összefogni az embereket, mert egyébként 10 nap után mindenki szana szétmegy.
2: Szerintem kidolgozni egy olyan vallást, amit a router lenne az Isten, vagy valami hasonlóta, és akkor így a nagy router lesz volt közék, és nézzük, hogy villog rajta a zöld. Igen, megvannak a bűnösök.
1: Én nem tudom, izgalmas. Egyébként tök izgi kaland lehet, hogy mit dob az agyad, és hogy mennyire vagy mentálisan erős. Azért 100 nap gyerekek bezárva az nem kevés. Az
0: bizony nem jöhetnek ki?
1: Nem jönnek ki, teljesen el vannak zárva ők is. Hát jó. Ugye kíváncsiak mindenre, a hangulatingadozásokra, ha azt megtöröd valamivel, akkor újraindul, az egy endorfin, dopamin, nem? Hangulatingadozás, depresszió, sírás, mi tör föl belőled, hogy viselkedsz, nem nagyon modelleztek ezt, még csak börtönben, de hogy nem vagy börtönben, de mégis be kell menned 100 napra. Nyilván nagyon komoly kritériumokkal, mit lehet, mit nem lehet, tehát nem hiszem, hogy hatalmas, nem tudom, orgiákat rendeznek, csak hogy túléljék, ezt nem gondolom.
0: Átfordulhat
1: lehet, hogy a názai kísérletezik, igen. Na jó van, izgalmas, én azért szeretem, hogy már ott vagyunk az űrrepülésben, hogy már tulajdonképpen egy ilyen marsi misszió előszobáját kezdtük el tanulmányozni, nem? Úgyhogy azért ez izgalmas hangzik. Jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, 7:30 pontosan. Pici reklám, az mindenképpen aktuális, és utána jövünk vissza már is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: One. Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
10: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
11: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Skoda. Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: A mosoly több, mint megjelenés. Bízalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdőmedikál fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia vár Önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel. Ingyenes parkolással. Teljes körű ellátás egy helyen. Szűrővizsgálatok, gócfutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkónium pótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás. Ahol a mosoly valódi élményé válik. Erzsébetfürdőmedikál.hu.
13: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Award-ot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
14: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
15: És ez még csak a bemelegítés.
14: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
15: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy sziszente a casa, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
16: Fedezd fel prémium hacker konyha bútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
15: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
17: Bordásroló. Új helyen, de a megszokott minőséggel várjuk, ha árnyékoló, zsalúziát, redőnyt vagy szúnyoghálót keres. Bordásroló. Miskolc, Szimva utca 6.
18: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Reklámot hallottak.
1: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Összegyűjtött kincseket tekinthetnek meg az érdeklődők. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Évtizedeken át összegyűjtött kincseket tekinthetnek meg az érdeklődők, megnyitották Laki Lukács László textilgyűjteményének kiállítását Edelényben. A néhai kutató Észak-Borsod, a Bódva mente, a Cserhát és a Gajaság épített tárgyi és szellemi örökségének egyik legjelentősebb dokumentálója volt, akinek mindegy 60 publikációja jelent meg élete során, írja a BOM portál. Május második felében megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása Kazincbarcikán. A Barcika Szolg Kft. Munkatársai előre meghatározott ütemezés szerint keresik fel a társasházakat, ezért érdemes figyelni a lépcsőházakban kifüggesztett tájékoztatókat, és a szolgáltató honlapját is, írja Color Line. Álbankárral és árrendőrrel verték át egy arnóti férfit a csalók, akik több mint 28 millió forintot próbáltak megszerezni Borsodaba Üzemplén vármegyében. A rendőrök végül üldözés után fogták el a két feltételezett elkövetőt. A csalási telefonhívással kezdődött, az egyik férfi banki biztonsági szakembernek adta ki magát, és azt állította a sértetnek, hogy támadás érte a bankszámláját. Ezután kapcsolta a hívást egy állítólagos rendőrhöz, aki arra vette rá az arnóti férfit, hogy pénzét egy biztonságos számlára utalját. Az ügy részletei a BOM portál oldalán. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Borsodaba Üzemplén vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Borsodaba Üzemplén vármegyeiek figyelmét is. A Digitális Magyarország ügynökség közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Végül a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zápor, zivatar kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés kísérheti. A déli-délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fokig emelkedik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
3: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, illetve nem vagyunk, de vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de vagyunk.
5: Vagyunk,
4: de
5: nem csak vagyunk. Nem itt.
4: De nem itt, de vagyunk vagy máshol.
5: De itt, meg ott vagyunk. Kérdés.
4: De ez érdekes, mert most mi itt vagyunk.
5: Igen, de nem vagyunk
4: de itt. De közben mégsem vagyunk itt.
6: Most akkor hát, rócsúzunk.
4: De most ebben a pillanatban én most hol vagyok? Mert nem
6: most
4: itt.
6: Most hány óra van?
4: Most 7:30 múlt 8-6-8 perccel. Te most hol vagy valójában?
6: Én az iskolába vagyok. Beiratkoztam.
4: Igen?
6: Igen.
4: Te már az iskolában, te mit csinálsz valójában?
5: Én várok rád, hogy legyen-e végre reggelizni, hogy el tudjunk indulni, vazen motorozni.
4: Ez így van. Te már fogyasztod a társasággal a reggeli, de egy szék üres az enyém. Én 3-4-8-kor, hogy ekkora napszemben megérkezek, milyen reggeli?
5: Mikorra kell a motor... Én hogy nem érünk oda Győrbe, hanem indulunk időben.
4: Mikorra kell a motorra lenni? Jó, hagyj még egy fél órát szívtok. Még egy cigit, jó, 8:30 a motornál, Tali. És én még 9-8 óra, akkor kenegettem a vajas kenyeremet. Mert hogy ugye mi most elmondtuk, hogy ez nem élő ez az adás, felvedd, azért vagyunk nektek, de igazából mi már a Széchenyi térre koncentrálódunk, mert ma délután Győrben vagyunk ott 5 órától, és ez a mai adás ez felvett, de vendégünk jön majd 8 óra után, vele beszélgetünk. Témáink is vannak, voltak, úgyhogy vagyunk, de mégsem vagyunk. Te iskolába beiratkozol?
6: Sem lehet. Ezt szabadok sem lehet, de
5: tényleg. Általános iskola második? Vagy hova iratkoztál?
6: Nem, hát én még most elsős vagyok.
4: Te most még elsős vagy, elsőbe mész. Igen. Szóval tényleg egy szabatok se lehet, mert hogy ez best of lenne, de azt mondtuk, hogy jó, nem csinálunk best of-ot, de nem is tudunk élőben lenni, úgyhogy akkor ezt mi felvettük nektek.
6: Hogy elmetnénk abba az irányba, hogy azokon a napokon, amikor nem jövök, hogy ne panaszkodjanak állandóan, hogy ilyen kalózrádióban
4: nem is... szoktak.
6: De jó, nem nektek írogatnak? Akkor nekem is írogatnak.
4: Nem érdekes, nem szoktak. Nem érdekes.
6: Jól vannak ezek, jól érzik, akkor nem folytatom.
4: Na de akkor mit akarsz, hogy?
6: Hát ők kalózrádióban esténként a fürdőkádból. Jó reggelt kívánok.
4: Csinálsz ilyen kis bejelentkezéseket?
6: És nektek kell majd rárimelni, tudod, amit mondok.
4: Tényleg.
6: Csak ilyen monológot.
4: Ilyen random föltolsz valamit, és nekünk ezt le kell reagálni mindig.
6: Ne nézzük, miről fogunk ma beszélni, és akkor egy ilyen...
4: És most mi lesz? És most mivel megyünk tovább, jönnek a szokásos kérdések, igen.
6: Így van.
4: Szóval akkor ne is mondják ilyet, hogy a belső szalakorlátnak hajtott egy kocsi az M4-es főváros felvezető oldalon, mert ez valószínűleg nem valid.
6: Hát, ami sokkal rosszabb, ha valid.
4: Ha valid, igen.
6: Valid, és akkor megbomlik az agyunk. Mert...
4: Abony és Szolnok között minden hatóság a helyszínen, de akkor ez most nem igazi, tehát ne higgyetek el, mert akkor ez most valójában nem történik
6: de
4: meg.
6: De a Szerelvény úrnak azért megköszönjük?
4: Mindenkinek megköszönünk mindent egyébként.
5: A főváros útjain nagy a torlódás. Ez viszont biztos.
4: Ez biztos.
6: Meleg motorosok lepték el a különböző autópályákat.
4: Igen. Igen.
6: Rákóczi Feri vezetésével. Ez is biztos.
4: Nem, most elvileg ebben a pillanatban én most egy osztrák almás pitét korcsolgatok egy lattéval, valahol Bécs környékén, te már bücskölöd a motorodat.
5: Így van. Jó, és jól tudod, az itt erdő ott közepén vagyunk. Fogsz aludni.
6: Léberkéze szendvicset, egyetek a kezembe.
4: Léberkéze szendvicset az erdő közepén.
5: Hozzunk neked egyet, jó?
6: Köszönöm. Nejlon zacskóba.
4: Szállodába való eljutásom valószínűleg úgy zajlott, hogy hajnalba 3-kor én rácsörögtem, hogy Feri, nem tán hotelt, légy szíves, küldjél valakit, mert nincs recepció, és nincs meg a hotel. Ti meg alszotok egy erdő mélyén valahol.
5: Most azt már kitaláltam egyébként, hogy ugye te vasárnap jössz utánunk, tehát hogy egy itinert fog írni, törzsd föl a telefonod, mert azzal navigálsz. Írd föl a telefonszámomat egy papírra, ha lemerül a telefonod, akkor tudsz kérni egy telefont valakitől, amivel igen, föl tudsz hívni.
4: De meg szólj a recepcióba, hogy tegyék ki a kulcsomat.
5: Ah, ki lesz?
4: Mert hogy én körülbelül éjjelre érkezem, meg ott nem biztos, hogy abban a kis hotelben van recepció. Tehát vagy te a motorodra, vagy valóban tedd ki az én szobakulcsomat, hogy be tudjak menni a szobába, melyik én egy kővel fogom dobálni az ablakodat.
5: Nem tudod, melyik az egyéb dobálhatod.
4: Megdobálom mindegyiket.
6: Adj neki! Ne hagyd, hogy jól érezze magát!
4: Érkeztük, hallod a kis kavicsokat, hogy majd így...
5: Feri, engedjetek, mert kurva ideg van!
6: Rododendron!
5: Azok mi leszünk a rododendron, ő nem lesz az.
4: Ti már addigra ágyba vagytok addigra, igen. Én hétfő hajnalban megyek utánatok. Na gyerekek, egy kis friss hír, amit azért mi meg tudunk beszélni nagyon szívesen, hogy mit csinálnak az olaszok, és hol tartanak kutyapiszok eltakarításban. Zseniális egyébként. Az Livorno, ugye ez megvan? Hát ez egy ilyen kis pici kis, azt hiszem tengerparti városka, nagyon szexi. Bevezették, hogy a kutyasétáltatóknak tavasztól őszig kötelező lesz eltávolítani a kutyáik vizeletét és székletét az utcáról.
6: Azt a jó székletet, azt?
4: Azt a jó székletet 25-től 500 euróig terjedő büntetést fizetnek, de nem is ez a lényeg, mert a székletet azért a normálisabbak eltakarítják, de hogy igazából az van, hogy a vizelet eltávolítására vinniük kell magukkal egy vízpermetező készüléket, ásványi üveg, bármiből kijön a víz, spritzni, és fel kell locsolnod a kutyának a pisiét. Nagy hol szakos tartanak ezek, gyerekek?
6: Kik ezek? A jövőből jöttek ezek?
4: Honnan jöttek ezek be?
5: És télen miért nem?
4: Hát gondolom, télen a hó, a sár, az eső, a
5: Livornóban
6: a hó. Igen,
4: a 1 méteres hó, a mínusz 150 fok Livornóban. Igen.
6: Felfagyna ott akkor, ugye pisi, azt elcsúsznának a nyugdíjasok.
4: Tilos ajtók és ablakok közelében, különösen üzletek, irodák és lakások bejárata mellett vizelni. Ha máshol megteszik, a sétálónak kötelező egy permetező segítségével lemosnia a vizet, függetlenül attól, hogy az a járdára vagy a pad oldalára, a parkoló autóra vagy egy robogó kerekére került, permetezővel mennek az olaszok és mossák le a pisit. Azzal indokolták a szabályozást, hogy egyre többen tartanak kutyák, a kutyát és a lakosság maradék része pedig egyre többet panaszkodik, hogy minden bűzlik a kutya vizeletétől, a szabályozás értelmében a kutyasétáltatókat bármikor ellenőrizhetik, és ha nincs náluk a cucc, tehát nem szart oda a kutyát, de nálad nincs cucc, akkor is fizetned kell. Mennyire jó!
6: Szerintem ezt
4: csinálj egy próbapisilést.
6: Nem, a részegekre is bekövetkezik.
4: Először?
6: Jó, először is. Első fontos dolog, nem itt kezdődik a probléma az,
4: hol kezdődik?
6: Hogy például, hogy milyen szagú a vizelet a kutyának, arra te tehetsz, hogy mivel leteted.
5: Mert miért, hogyha virággal leteted, akkor nem. Virágillatú lesz?
6: Nem, az a kutya, aki egész héten spárgát evett, azt be kell büntetni.
4: Az zombi.
6: Igen. Szóval hogy oda kell figyelni, hogy olyan dolgot tegyen, ami ugye nem kellemetlen.
4: Az zombi. Így van, onnan néz. Vizelet, szag és elszávolító spritznik egyébként már vannak Magyarországon is.
6: ez a textilre való esukám.
4: Ja, mit akar? Ne, Zsúl nyitotta meg.
5: Gyepvédelem, milyen textil?
4: Ott van, ott hát gyepre fújod.
5: A gyepet, azt nincs kutya pisi szar.
6: Mert ugye az pisi enzimatikus vizlet megsemmisítő.
4: Igen, mert hogyha bizonyos növényt lepisil a kutyád, akkor az a növény idő után elhal és kiszárad. Nekem volt egy francia búdum, az lép lehúgyozta a tuját, a tuják állna elszáradtak. Borzasztó nagy harcok voltak a társasházban. De itt az utcán kell, tessék?
6: Katéter.
4: Nem, szegény kis francia buldog, ahogy kirohant a lépcső, nyílt az ajtó, balra egy tuja lepisült, és állandóan a közös képviselő újra vette a tuját, de a francia buldog mindig az az egyhez ment. Állandóan kirohant neki. Szerintem egy 10 tuját elhasználtunk, és olyan büszke voltam rá. Összekacsítottunk, és mentünk sétálni.
5: Na, és miattam kidöglött minden.
4: És miattam kidöglött, aztán én is pótoltam. Na de!
6: Na.
4: Itt akkor jársz egy spriccivel, és lespricceled a pisit?
5: De ez sima víz.
4: Sima
5: ugye?
4: Vizet kell vinned, de a betonra ráöntöd.
6: Igen, egy másfél literes flakonba odaöntöd a vizet, és akkor egy...
4: Hogy tudom, hogy mennyit pisil aznap a kutya, hogy adagolja? Mennyit tartsak a flakonba? Mennyi az adagolásom?
6: Hát, alapból fontos, hogy legyen jól hidratált a kutyád.
4: Igen?
6: Tehát, hogy ugye főleg, hogy Olaszországban lakik, egy olasz kutya.
5: Melege van.
6: Reggel egy presszóval indít, de azt már nem szállít
5: jobb orra.
4: Igen, egy prosecco és egy lattét bevet délután.
6: Rengeteg vizetre lehet számítani.
4: Igen. Megyek én a kis másfél literes üvegemmel, és ahova pisilik, oda locsantok. Uh-huh. De jól tartalékolok, mert... jól tartalékolok, mert sokat pisil, elfogy az üvegem, és meg... a livornóiak, ugye? Uh-huh. Megbüntetnek a rendőrök.
6: Kivétel, hogyha elfogy a víz, akkor tudod-e pótolni a saját vizeleteddel? Tehát...
5: Hát ha nem, nem spárgát, akkor
4: ez jó.
5: Igen.
4: Tehát, hogy pisil a kutya.
5: Uh-huh. És rápisil.
4: És én rápisilek, mert elfogyott a vizem.
6: És akkor ez kinek a pisil?
4: Az az enyém.
6: De emberek, ugye természetesen, mi Olaszországról beszélünk, nyugodtan pisilhetnek az utcán, hiszen ugye...
5: És azt meg nem büntetik.
4: Igen. Tehát a rendelet úgy szól, hogy a kutyád után el kell takarítani. Mi van, ha nem kell pisilnem, csak kakilni?
6: Szegény kutyád.
5: Egy álca kakálás.
4: Mit csinálsz? Eltakarítom a kutyám pisét, hogy éppen ide kulázok. Szerintem az bátor.
6: Amúgy látom azt az aggóbúdogat, hogy ott áll és szégyel téged.
4: Kicsit az olasz gazdák félreértették a törvénytervezetet, ezért lekakilták a kutyájuk pisét, hogy eltakarítsák a romokat. Egyébként tetszik, hogy ennyire kulturáltak.
6: Nagyon, ez már beszivárokatna Ferencvárosban.
4: Ez már azért jöhetne egy kicsit ide is. Kicsi üveg, locsant a szegyet, le van mosva, és tök jó, valahogy nagyon előre tartanak. Nekem tetszik ez a gondolat.
6: Az a durva benne, hogy a kutyatulajdonosok ugye ezt úgy csinálják, hogy közben az a kutya belelép a kis talpacskáival
4: ebbe
6: a pisibe, meg kakiba, amit más kutyák ugye otthagynak a járdán, és
4: igen.
6: Ő bemegy a lakásba, és nem veszi le a cipőjét, hanem a kis lábával ugye hát bemegy a lakásba.
5: A kultúrát kutyagazda letörli a kutya lábát, nedves rongya.
6: A kultúrát kutyagazdák ugye nem hagyják ott a piszkukat a kutyának az járdán, tehát szerintem ez a csoport, ez a csoport,
5: de most én
6: nem
5: a másikat mondom,
6: ezzel.
5: Aki kutya tulajdonos.
6: Igen, hát a az szájvizezi a kutyát, dauerolja a bundáját, és a többi, és a többi.
4: Nem tudom, olyan kellemetlen volt, mikor sétáltál a kutyával, és valami betonon egyszer csak így odagittelt. Én még gyerek voltam, tehát én nem takarítottam, de mindig félre nézett.
5: Igen, húztad arrébb szegényt.
4: Fura volt, apámmal sétáltunk, egy csomószor odaszart a betonra, mondtuk, apu, nem áll, éjtsz itt, ne csináld meg. De anyám mindig eltakarította, úgyhogy...
6: Anyám mondta, hagyjad, vidéki.
4: Hagyjad, vidékről, nem érdekes.
6: Nem.
4: De nincs meg ez a mozdulat.
6: Amúgy, apropó, bocsánat, vidéken nincs ilyen. Vidéken nincs ez a szarva a járda, látod? Nyíregyháza jobban teljesen.
4: Mert azok azért, a kutyák tudják, hova kell szarni.
5: A kutya nem szeret alapvetően a járdára szarni, ő fűre szeret.
4: Az azért szarik, mert a Ferencvárosban lakik és beton dzsungelbe éltek.
6: De ezt hogyan tudjuk, megkérdezzük a kutyát?
4: Hát láttál már betonra a kutyát szarni? Tudod, mennyi toporog előtte? Hát a gubbad a szeme és szégyellősen félrenéz, csak hogy ne bámult. Persze.
6: De komolyan?
4: Zavarba van. Néztél már kutyát szarás közben? Zavarba van. Én mindig az a hetszem őket, hogy nagyon nézem őket, és mindig elfordul. Zavarban van a kutya, azt tudtad?
5: Hát hátrahatja a kis fülét, érted így?
4: Nem szeretem, azért valami mondom, hogy én sem nézem, engem, én sem szeretem.
6: Én nem ilyen kutyákat szoktam látni, akik ott dolgoznak, hanem én büszkéket látok.
4: Ne,
5: azok már, az belvárosi kutya.
6: Nézed, ahogy csinálom ezt, nézd a szemembe, ahogy csinálom!
4: Ha betorra szarik, ott egy kicsit forgolódik, ott zavarban van. Ott zavarban. De miért ezt szereted, ha néznek közben?
5: Kívánja!
4: Most, hogy mondod?
6: Ez egy érdekes kérdés, rájözni után. Tudod, milyen napom a hétfő? Mindig hétfő szoktam meg dolgozni.
4: Györbegyózt vék után, tehetünk egy próbát.
6: De
4: tényleg szó, hogy itt igazából ez, én nem tudom, én bírom a livornóiakat, komolyan. Felvilágosult a magatartásuk. Miért nem tudjuk ezt megcsinálni? Mi kéne ahhoz, hogy ez itthon is legyen? Kezdjük el mondani, hogy drága kutyások, vigyetek üveget, locsoljátok le, hát mennyire
5: de
4: kultúrát?
5: De hiába mondod, évek óta mondja mindenki, mondja a nájlonzacskót, egy csomó önkormányzat kirakta a nájlonzacskót, a kutyak a kis nájlon, mi történt? Másnap mindenki abba vásárolta a sós kiflit, érted? Mert ellopták az egészet.
4: Egyébként tényleg.
5: Tehát, hogy agyilag vagyunk képtelenek rá, de tényleg ez történt, Eszter.
6: Akkor ez már egy nutellás kifli volt?
4: Igen. Azért kicsit megmelegedett a sós kifli.
5: Így vitték el, érted, százasával a dolgot. Ez agy kérdése, vagy az, hogy az 500 eurót, azt mindenki meggondolja, az mennyi most? A 160 ezer forint, 170.
4: Hát mióta Tisza van, már nincs annyi.
5: Na jó, akkor csak 150.
4: Nem tudom, egy 3-360. Csinálnék,
6: hogy nagyon magas büntetéseket szabnék, plusz még lenne más egyéb következménye, például, hogy így a kutyának a bundájába bele kéne borotválni azt, hogy rosszat csinált, tudod, vagy valami.
4: Vagy a gazdának a fejében. Vagy a gazda fejében.
6: Vagy a kutya, vagy a kutya a oldalára az arcát a gazdának, tudod, így egy ilyen, egy ilyen bundatatoválásra.
4: Igen, én tökre bátornak tartom, aki összeszedi. Tehát amikor látom Magyarországon, keveset vagyok a belvárosban, én látom, hogy lehajol és összeszedi, azért ahhoz tökösnek kell lenni. Odahajol, leszed, hogy tök bátor, hogy azt mondod, hogy de menő, figyelj, ezt most tök menőn csinálod. De jó, hogy összeszeded, de jó, hogy te ennyire kulturált vagy, hogy nem elfordítja a fejét, csak a kamuból a tesernyőszere, hanem lehajol, összeszedi, kidobja egy mozdulat az egész.
6: Nekem volt egy erdélterjerem gyerekkorom, vagy hát nekünk a bátyámmal, és az mindent megevett, tehát nagyon az acskókat is. És gondolkodtam rajta, hogy ha belvárosi kutya lenne, akkor ő már lehet, hogy előre csomagolva adná ki magából. Érted?
4: Hogy micsoda?
6: Tehát az, hogy szárazták előtt egy nylonzacskó.
4: Igen.
6: És akkor utána jött a
4: nedves csomagba táp, szarik. Igen. Aha, az egyébként jó.
6: Ez egy gyártó, egy ilyen gyártószalag. És a végén csak össze kell húzni rajta ezt a száj zsinort, tudjátok, ami van az a
5: két,
6: sárga.
5: Két madzagot igen, meghúzol, két madzag. És meg ki is dobod.
6: Jó, ne etesedek a kutyával nylonzacskót. Csak vicceltem.
4: Az nem feltétlen, nem feltétlen, jó, igen. Azt hiszem, hogy van benne nitrogén, húcsav és ammónia, ez van a kutyapisibe. Hát azért ezt tessék lelocsolni egy kicsit.
6: Ezt a kocsi is elmondhatja magáról.
4: Ugye, és ugyanilyen büdös van. Húcsav, ammónia és nitrogén, ezek a kocsiban levegőnek a fő összetevői. Igen, ültél már nálam, tudod milyen, abszolút ez.
6: Mindig kevesen elvágyadok.
4: Nem, ez egy kis nitrogén. És egy pici ammónia.
6: Az ammóniától mindig érzelmes leszek.
5: Nem lehet hasznosítani valahogy.
4: Ezt a kutyapisit?
5: Jó valamire? Nem mi?
6: Kutya pisi? Hát szerintem lehet bele biofegyvert
5: hát
6: csinálni.
5: Hát ilyen
6: háborús
5: vagy...
6: időkben.
4: Hát például... savas, ugye eltolódik egy kicsit a savas irányba, a kémiai összetétel.
5: Nem, ha ezért fizetnél, hogy valaki összeszedi és leadja, akkor rögtön meg lenne oldva a probléma.
6: Fúj, nem akarok abban a világban élni, ahol kutyavizetet adunk le. Tehát ezt
4: én most nem tudom, hol tartunk ebben?
5: Nincs kutyád.
6: Nekem még nincs kutyám, ez ki tudja, hogy lehet veszek egy ilyen kis...
4: Hol tartunk ebben, gyerekek? Hol tartunk most? Tényleg most mentek fővárosba, én nagyon keveset vagyok a belvárosban. Javultunk? Vagy össze van szarva?
5: Hát valamit javult.
4: Te Ferencvárosi, mert ott köznekedsz a beton csukerbe.
6: Nagyon rossz a helyzet, tehát very bad. Nagyon rossz a helyzet, az van, hogy ráadásul ők egy hajnába felkelnek, és már rögtön oda szaratják a kutyákat, tehát hogy ne lássák őket. Nem tudom, miért csinálják, fogalmam sincs, és tényleg rossz a helyzet.
4: Még ezt megértem, amerre te lakszott, Üllői út, Baross utca, ugye azért az egy kicsit ilyen mordoribot. Lehajolsz, hogy összed a kutyaszart, már elveszik a izédet, a tárcádat közben. találsz egy pillangot a hátadba, úgyhogy megértem, hogy nem hajoltok le a kutyaszart.
6: És mutasd meg nekem, hogy az Üllői út és a Baross utca az hogyan esik közel.
4: Hát akkor ott mi ez? Mester utca, bocsánat, Mester utca. Azt akartam mondani,
5: hogy ott szar helyen laksz.
4: Ott a Mória sötét bányáiban azonnal kirabolnak, hogy lehajolsz a kutyaszarért.
6: Így van. És akkor
5: mi a így
6: ez a környék az életre nevel.
4: Az életemet akarom, vagy összeszedni a kutyaszart? Inkább nem szed össze, mert megkéselnek hátulról. Ez veszélyes környék.
6: Nem akarok budai ficsúr lenni, ahol nem is kell aggódnom az életemért. Tehát ez ne viccelj, mert ez életelem.
4: Nem, csak tényleg nem, mert én azért ugye sokat közlekedek Budán, és nagyon ritkán megyek át a sötét oldalra, hogy javultok kutyaszarügyben ott a pesti oldalon, azért kicsit?
6: Nem, egyáltalán nem. Javulnak a helyzetek, viszont azt találtam, hogy Budán pedig hát sokkal, hát ott az emberek szarnak a partra. Igen. Erről mit tudsz mondani?
4: Hát azért, ott a Svábhegyen mi odaszarunk, hát miért baj?
5: Megteheti, jó?
4: Trágyázzuk a Svábhegyet.
6: Érdekes, és hogy megy a növényzet?
4: Először zavar, hogy néznek, utána már játszótér mellett is könnyen megcsinálod. Semmi baj nincs, hogy közben terhes anyukák gyerekekkel rohangálnak. Begugolsz a bokorba, kitolod.
5: Pestén Balázs gyerekek előtt üríti.
4: Igen, írja a blik, csak
6: nagyon várom, hogy az NMHH letegye most a voksát az új rendszer mellett, és eldönt, hogy ez most oké, vagy nem oké.
4: Igen. Szerintem egy új NMHH-val új büntetéseink lesznek.
6: És milyen jellegűek?
4: Hát ez egy jó kérdés egyébként.
5: Nullázódott most, hogy váltás?
4: Nincs nullázódás.
5: Nincs mi? Tehát nincs nem indulunk
4: előről. Nincs. Nincs nullázódás. Abszolút. Ez egy nehéz dolog.
6: Na jó, oké. De beszéljünk egy kicsit a macskákról is, mert a macskák érdemtelenül elmaradnak ebben a történetben.
5: A macska elássa. A macskának nincs nyoma.
6: Hát a macska ugye otthon szokott homokozózni. Ugye hajnal kettőtől.
4: Meg egy helyre megy, ezen. Igen.
6: Igen, ám, de hogy ugye rengeteg embernek van macskája, és ezek nagy adag, hát ilyen almos zsákokba, ugye, és szerintem ez nagyon környezetszennyező, mert alapból, hogy ne szakadjon ki, ez egy dupla kukászsákba kell tegyed ezt a cuccot, és például lehetne kifejezetten macskaszar kuka. Értitek? Tehát ahol az almot gyűjtik, hogy ne nejlő az acskóba, hanem csak lelapátolod egy ilyen nagy közösségi kutyába.
4: Jó,
6: és azt is valami hasznosítsák. Csinálják bele a nejlő az acskót, vagy nem tudom.
4: Figyelj, annyival egyszerűbb a macska. Egy helyre megy, fogod, beöntöd, odapisil, odakakil, annyival jobb, annyival barátságosabb. Jó, akkor hát bosszúból beleszarik a cipődbe, igen, vagy ha kiáros. Igen, vagy ha bosszút akar állni. De egyébként igen. Azért sokkal tisztább, mint a kutya.
6: Nagyon.
4: Egy helyre megy, és megvagy. Ebből a szempontból szerintem sokkal bonyolultabb kutyát tartani.
6: Igen, és sokan azt mondják, hogy milyen gusztustalan a macska, mindenhol ráül a kis fenekével, de képzeljétek, hogy a macskának a segjük, a soha nem ér hozzá a földhöz.
5: Hát ez nagyon érdekes megfigyelés.
4: Igen, ezt én magamról nem mondhatom el. Egy csomószor viszket a fenekem, aztán rájövök mindig, hogy bélférges vagyok.
6: Így húzza a fenekem. Hogy amikor volt hó a teraszunkon, akkor kiment a macska, és akkor vettem észre, hogy csak a kis talpait teszi le, és a feneke az nem ér hozzá, mert tulajdonképpen egész életében Google. Vagy fekszik.
5: És professzor asszony, mennyi időt töltött ezzel a kiváló megfigyeléssel?
6: Nagyjából másfél másodperc volt, Ferenc.
4: Ez nagyon komoly etimológiai és állatani megfigyelések, hogy a macska feneke nem ér le a hóba, érted?
6: Igen, és még a kutyák megeszik egymás ürülékét, addig a macskáknak antibakteriális a nyáluk, amivel megtisztítják a saját bundájukat. Ezt is most olvastam.
4: Tehát tessék, valójában ezért van a macska fürdés, amikor fürdik, igen, és nyalogatja magát, az effektíve tisztul.
6: Aha. Igen, és az full antibakteriális, teljesen rendben van. Nyugodtan tedd a kis kezelet, dolgozzál.
5: Tehát ha én a három macskám közül bármelyikkel letusolok, akkor az...
6: Most úgy beszélsz fel, mintha nem történne az, amit mindannyian tudunk, hogy...
4: Végig nyalogatod magad.
5: Megkocsékolom őket.
6: Azt pikos, mert dugod a lábujjaidat, és aztán lenyalatod círművel, hogy...
4: Na jó, gyerekek, kövesse mindenki a livornói mintát, jó? Ez egy nagyon dolog. Vigyetek üveget, és pucoljátok le. Locsoljátok le, ez egyébként tényleg Magyarországon is. Hallgassatok ránk, csináljátok, tök jó ötlet.
6: Szerinted ez egy megfelelő bosszú lenne, hogyha a kutyák, akiknek a pisét nem mossák fel, annak a gazdáját lepisilnék az emberek?
4: Egy ilyen nyilvános megszégyenítés lenne. Igen. Egy gazdát egyszer egy nap lepisilhetsz.
6: Igen, és az ügyfélkapunk kell jelezni rá, ezt, hogy megnézed.
4: Én nagyon sokat pisilek, tehát én egyszer büntetek rám, készüljön, én nem tudom, hogy nem a kocsi.
6: Cukorbetegség, Balázs.
5: Ez az, ami vagy,
4: ha vagyom csíp, csak szól. Csak hogy csíp.
6: Milyen szó pisilsz egy nap, Balázs?
4: Ötször-hatszor biztos.
6: És milyen litereket?
4: Nagyon sokat.
6: Ammóniás a
4: szádíze?
6: Ammóniás a szádíze?
4: Nem, a hónajam az.
6: Jó, azért testcsikot tegyünk bele a következőbe, jó?
4: Igen, ezért egy 0-24-es vércukor elemzés, azért ugorjunk el gyorsan. Na jól van, gyerekek. Oké, tehát akkor ezt esélyt megfogadni. Nekünk meg 8-tól vendégünk lesz. Hoppá!
6: Ki mer ide jönni?
4: Oda néz. Oda néz.
5: És azt oda most... néz, hogy jön.
4: És erre gondoltál, és ezt most leírtad. Honnan tudtad ezt? Hát honnan tudtad? Mondom, most hogy tudnék kiszólni, hogy mondja meg a vendégünk pontos nevét? Erre látom, hogy Laci rohan, és hozza. Nézd meg. Hát azért a 15 év.
6: Tudom, mi a papírra? Rohagy meg.
4: Igen, rohagy meg.
5: Old meg egyedül.
4: Fikás az orrod, Bali. Léci, töröd már meg, már nagyon zavar. Töröcsik Zsófia, szabadtüdős, merülő, világrekorder lesz a vendégünk.
5: De aki jó. Ugye azért egy érdekes személyiség, mert ő minden más csinált eddig, és 2 évvel ezelőtt azt mondta, hogy hát ezt így ő kipróbálná.
4: Igen.
5: Azóta megdöntötte azt a rekordot, amit eddig csak férfiak tartottak, ugye a 300 méter víz alatt egy levegővel, tiki-takizva a medencébe, és most már övé a legmélyebbre merülő nővilágcsúcsa cím is.
4: Ugye ők palac nélkül egy kötél mellett, egy orcsipesszel mennek lefelé, fordulnak az alján, és jönnek föl, minden lehetetlen, amit csinál.
5: És hogy egy kicsit még meghozom a kedvet, Zsófi úgy motorozik, hogy sírsz.
4: Tényleg?
6: Vagy igen. Úgy motorozik, hogy ő sír.
5: Nem, aztán, nem mi sírunk. Mi sírunk, aki azt gondolja, hogy hát így motorozgat.
6: Nem akarom a Zsófinak így tompítani a fényét, de én is gyakorlom ezt
4: de
6: a szabadidős
4: dolgát. De te is bírod 20 másodpercig a viszont. És azért az nem akármi.
6: Igen, én azt mondtam gyakorolni, hogy beszállok a -1-en a liftbe, és nem veszek levegőt a tetejéig.
5: Úristen!
4: Azt a mindenit. Azért ennek... az nagyon durva, legalább 6,5 másodperc, azért hallod?
6: Ennek az az oka, hogy előtte balászokat utazni a liftbe, és kibírhatatlan. Figyelj, ez a dögszag.
4: Ez az ammóniás dögszag, ami a kocsimból rám ragadt, hihetetlen. Na jó van, gyerekek, szóval vele folytatjuk, kifaggatjuk majd mindenről, edzésről, merülésről, meditációról, mindenről, mert ez egy az egyben az is.
5: Hát egyébként és ez... verseny, akkor azt gondolom, hogy verseny.
4: És egy levegő visszatartó versenyt is tartunk.
6: Jaj, de jó lesz, én a fejét akarom látni szenvedni.
5: Nem, veled, hát te mondtad, hogy te ez
4: gyakorlod. Lavorva a fejünket, és megnézzük, hogy ki meddig bírja.
6: Nekem van, izém, majdnem azt mondom, nekem van kloákám,
4: de... nekem van klamidiám, de hogy jön ez most ide? Ezen a klamidia nem segít.
6: Kopoltyút akartam mondani, de mindegy, az is van.
4: Jó.
6: Szóval oké, ez oké.
4: Oké, Zsófival beszélgetünk mindjárt, úgyhogy maradjatok velünk, jövünk rögtön, nem sokára 8

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Westergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Szevasz tavasz, hello Frontró, viszlát, bolhák és kullancsok. A Frontrónál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Frontrót a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Frontró védelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Szia!
14: Hello!
13: Az Intimflóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
15: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
16: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
18: És ez még csak a bemelegítés.
17: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
19: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
20: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
19: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad! Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út 88-96.
21: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
22: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
21: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
22: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Vezesd te a saját jövődet. Szerezd targoncás vagy más gépkezelői jogosítványt a Balog oktatónál. Folyamatosan induló képzések rugalmas fizetési lehetőséggel. Ne várj tovább. Jelentkezz most. Keresd rá a neten. Balog oktató. Miskolc. Balog oktató. A felnőttek iskolája.
14: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
18: Mert

0: McLarnock. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgassd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Kazinc Barcik a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Május második felében megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása Kazinc Barcikán. A Barcika Szolg Kft. Munkatársai előre meghatározott ütemezés szerint keresik fel a társasházakat, ezért érdemes figyelni a lépcsőházakban kifüggesztett tájékoztatókat, és a szolgáltató honlapját is, írja a Color Line. Évtizedeken át összegyűjtött kincseket tekinthetnek meg az érdeklődők, megnyitották Laki Lukács László textilgyűjteményének kiállítását Edelényben. A néhai kutató Észak-Borsod, a Budva Mente, a Cserhát és a Gajaság épített tárgyi és szellemi örökségének egyik legjelentősebb dokumentálója volt, akinek mindegy 60 publikációja jelent meg élete során, írja a BOM portál. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsolódtak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába, a Pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-ig, éjfélig még regisztrálhatnak, és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint összdíjazású verseny nyereményeiért. A Pénzmesterek játék bárki számára nyitott, de csak a 9, 10 és 11. évfolyamon tanuló középiskolások eredményeit értékelik innen Borsod-Abaúzenplén vármegyéből is. A felkészülést online elérhető tudástár, valamint gyakorló kvízek segítik. A BVSC Zugló úszószakosztálya ezen a héten a vízi komplexumba tart edzőtábort. A fővárosi klub sportolói napi több edzéssel készülnek a versenyszezon következő időszakára, miközben a helyi úszoda és a hozzá kapcsolódó létesítmények adottságait is kihasználják. Az edzőtábor ideje alatt a helyi sportolók is találkozhatnak az országos szinten jegyzett úszókkal, ami plusz motivációt jelenthet számukra. Részletek a colorline.hu oldalon. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Borsod-Abaúzenplén vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zápor, zivatar kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés kísérheti. A déli délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos, Ráskó Eszter!

0: egy ország issza. Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó. De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, de nem vagyunk, de nem. Ugye? Ez majd fura egy ilyen helyzetben vagyunk, mert elmondtuk, nem rejtjük végkel, hogy adásunk felvett, mert hogy mi majd Győrben vagyunk majd este 5 órától a Széchenyi téren, vagy délután 5 órától, de nem akartunk best-of-ot adni. Tehát, hogy az most olyan igazság
2: kellett volna. Ennél fontosabbak vagytok nekünk.
1: Igen, de nem is tudunk élőben lenni, mert hogy éppen nagyon motorozunk valahol.
3: Hát nem, most 8 óra van, én most hívogatlak 51-ére, hogy gyere már le, reggel,
1: gyere már a szobából. Nem érünk oda. 8-10 komályt, már itiner van, és már menni, ülni kell a motoron. Én meg még iszogatok valahol egy láttét, úgyhogy ez a helyzet, de itt vagyunk is, ahogy ígértük, ugye vendégünk lesz, de előtte gyorsan a kitelepülésre egy mondat, ugye ma Győrbe várunk mindenkit, Eszter is jön, Széchenyi tér, 5 óra rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, amit hozunk, viszünk, úgyhogy 5-től élőbe Győrbe vagyunk.
3: Majdnem 1 millió lesz a napi.
1: Összértékben,
3: igen,
1: tényleg?
3: Igen, hát az ajándékok, a cash, a mit tudom én mi, Eszter, az már maga 500 ezer.
2: Egy ölelés tőlem.
1: Az
2: megfizethetetlen.
1: Az megfizethetetlen, így van. És az időnk is jó, úgy néz ki, úgyhogy egyelőre nem kiabáljuk el, de hétfőkedden jók vagyunk. Na, hozzánk pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggel.
2: Sziasztok. Ciao.
1: A magyar szabad tüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményes képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
4: Talán igen.
1: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Ijakából, vagy az interjú miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
4: Hát odaértünk haza, ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom, aha, a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
1: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
4: Mabini.
1: Aha.
4: Batangas.
1: Azért az...
3: Mi a víz arra felé?
4: Eléggé.
1: Neked a dorogító, az nem az, mafú. Ott már nem lehet a szabadidős
3: menni.
1: De most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, és mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye,

0: Utána van kétféle uszonyos, az egyik az egybe uszony, egy ilyen delfin uszonynak kell elképzelni, mm. mind a két lábad egy uszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön. Van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
1: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy jé, ott a fenék, oda le kéne menni. Igen. És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
0: Igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor hát 4 éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
2: ez a klavírnyászál. Igen. Ötöt ki kell menteni.
1: Igen.
0: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus már ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
3: üvöltöttek rá? Ez nincs kifizetve. Igen. Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
1: Hova megy? Mit csinál? Zsánda úszonyunk.
3: Nem, igazából...
0: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
1: Csak elindultam
0: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
1: az
0: igen, ott
1: volt, körülbelül
0: 16
1: méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
0: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
3: Ez már az oxigén hiány lesz.
1: Igen, ez már... Nitrogén narkózisban van.
3: Sellő, te vagy a sellő.
1: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
0: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
1: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszol, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
2: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal, és azonnal jössz föl. Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
0: és
2: vagyok.
0: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
1: Igen. Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
0: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
2: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt de mi a lehetőség?
3: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
1: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
0: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
1: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
0: Hát
1: csak
0: ott Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
2: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
0: Igen.
1: Te várj, azért az értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
2: a hathoz.
1: A hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy uszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, hogy delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
3: Igen. De egy levegővel.
2: De még egyszer, de ez egy levegő.
1: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért

0: Erre azért neked is kicsit edzeni
1: nem,
0: kellett.
1: Nem, hát ez nyilván ez...
0: Azért ez, ebben volt meló.
1: Igen, igen, abban
2: ez. Hogy lehet megfojtani például?
0: Tehát nem vízbe sem.
2: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy addig nagyon arcítizes lesz a kezed, tudom, hogy lehet, hogy ez...
0: Ezzel akar megfulladni. Inkább vágj be a fülét, valami legyen.
1: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére. Hát kipecáztak, igen.
0: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsra vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
1: ezt
0: olyan, akit
1: meg kell... nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
0: Aha.
2: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
0: Egy delfin de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a merencéket ide-oda, de közben azért edzel lefele is. Vagy ez egy tök más sztori?
1: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
3: olyan
1: akarom
3: nincs,
1: fényezni,
3: hogy de hogy...
0: Tehát, hogy mind a kettőben
1: ez
0: nem.
1: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
0: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
1: most
0: méter.
1: Most a világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonyra.
0: Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, az a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így mondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
3: Ha van hideg sör a strandon, akkor odáig el.
0: Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
1: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél például, amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már, meg te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy ez így.
3: De akkor ez javarészt agyban dől el, hogy mennyit bírok a víz
1: alatt?
3: Elég
1: nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
3: Nem fog menni.
2: Tehát, hogy... Az durva, azon gondolkodom, hogy amikor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
1: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
0: zárnak
1: meg is van.
0: Zárnak
1: még, igen.
0: Minden lezár.
1: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
3: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
1: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket?
3: Amit anyukám tud,
0: a hivatalosat.
3: És
0: mutasd a kezeddel, a leghivatalosat.
2: Az anyukám nulláról tud.
1: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
2: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
1: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít.
0: Igen. Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, hogy egy meditáció, én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de egy annyira harmonikus, annyira lassú, mintha félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Mi történik? történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre? Hogy kell elképzelni?
1: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon, nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
0: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
1: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
0: Tehát van egy ilyen pont.
1: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
0: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
1: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
0: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen, méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
1: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
3: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
1: Igen, úgy, és annyira a kötelet. Tudod, így
0: ott eléred az alját.
1: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
0: Ott van egy búvár, nem?
1: Nincs,
0: ott van, nincsen.
1: Nincs,
0: senki nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
2: De mantarája, hát, tudálja, hát nem legalább.
0: Én azt hittem, azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren egy kis.
1: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
0: neki,
1: kell állni.
0: Neki folyamatosan dekompressziója van.
1: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
0: az, az nullán az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
1: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
0: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
1: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
0: rángásszerű görcsök?
1: Igen, igen. Itt a
0: nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjai?
1: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélő ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
0: Aha.
1: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
0: Nyugi, majd. Nagyon kemény.
1: Nem magyarázz, nem majd.
2: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén, hogy tényleg, gyere!
0: Melyik a nehezebb? Az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
1: Az agy egy kicsit nehezebb,
0: az
1: szerintem.
0: Az agymunka és a gondolat
1: tehát,
0: nehezebb.
1: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a
0: combod,
1: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni probléma. Úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
0: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
1: Nagyon brutál izomfájdalom.
0: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
1: Igen.
0: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
1: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogénnarkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
0: Miközben jöttél fölfelé?
1: Nem, már a lefele.
0: De még rutinból csináltad a mozdulatot, de már halucináltál.
1: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
0: Azt a mindenségét neki. Fú, Arne. Nagyon kemény. Mindjárt beszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
2: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
1: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3.35.
0: Csak lefele?
1: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1.40 környék. 1-2, inkább 2 perc. Hát
0: tudod
1: képzelni?
0: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és én ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kentbe álltad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3 fél az összes, leföl, 3 fél.
1: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4.48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
3: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
0: hát,
3: perc.
0: 10 perc, abban 10.
1: A női az 9,5 perc a női.
0: A férfiak 10 fölött vannak.
1: Igen.
0: A leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
2: Ezen még dolgoznom
0: igen.
2: Kell.
0: Na, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, mert baromi ízgű, megnézzük a visszafelé utat is, hogy ott mi történik, úgyhogy rögtön jövünk, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. 8:30 pontosan jövünk a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
5: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
12: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
13: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
15: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak.
16: Társadalmi célú reklám következik.
17: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
16: Társadalmi célú reklám hangzott el.
18: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
19: A mosoly több, mint megjelenés. Bizalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdőmedikál fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia vár önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel. Ingyenes parkolással. Teljes körű ellátás egy helyen. Szűrővizsgálatok, gócmutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkóniumpótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás. Ahol a mosoly valódi élményé válik. Erzsébetfürdőmedikál.hu.
20: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
21: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
22: És ez még csak a bemelegítés.
21: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
23: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy szíszéntélkázá, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
24: Fedezd fel prémium hacker konyha bútorainkat, és válasz minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
25: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
26: Bordásroló. Új helyen, de a megszokott minőséggel várjuk, ha árnyékoló, zsalúziát, redőnyt vagy szúnyoghálót keres. Bordásroló. Miskolc, Szimva utca 6.
27: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Kazinc Barcik a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Május második felében megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása Kazinc Barcikán. A Barcika Szolg Kft. Munkatársai előre meghatározott ütemezés szerint keresik fel a társasházakat, ezért érdemes figyelni a lépcsőházakban kifüggesztett tájékoztatókat, és a szolgáltató honlapját is, írja a Colorline. Évtizedeken át összegyűjtött kincseket tekintetnek meg az érdeklődők, megnyitották Laki Lukács László textilgyűjteményének kiállítását Edelényben. A néhai kutató Észak-Borsod, a Budva Mente, a Cserhát és a Gajaság épített tárgyi és szellemi örökségének egyik legjelentősebb dokumentálója volt, akinek mindegy 60 publikációja jelent meg élete során, írja a BOM portál. A BVSC Zugló úszószakosztálya ezen a héten a vízi komplexumba tart edzőtábort. A fővárosi klub sportolói napi több edzéssel készülnek a versenyszezon következő időszakára, miközben a helyi úszoda és a hozzá kapcsolódó létesítmények adottságait is kihasználják. Az edzőtábor ideje alatt a helyi sportolók is találkozhatnak az országos szinten jegyzett úszókkal, ami plusz motivációt jelentett számukra. Részletek a colorline.hu oldalon. Álbankárral és árrendőrrel verték át egy arnóti férfit a csalók, akik több mint 28 millió forintot próbáltak megszerezni Borsodaba Üzemplén vármegyében. A rendőrök végül üldözés után fogták el a két feltételezett elkövetőt. A csalás egy telefonhívással kezdődött, az egyik férfi banki biztonsági szakembernek adta ki magát, és azt állította a sértetnek, hogy támadást ért a bankszámláját. Ezután kapcsolta a hívást egy állítólagos rendőrhöz, aki arra vette rá az arnóti férfit, hogy pénzét egy biztonságos számlára utalját. Az ügy részletei a BOM portál oldalán. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Borsodaba Üzemplén vármegyeik is támogathatják, de a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról: erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zápor, zivatar kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés kísérheti. A déli délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázzsal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, folytatjuk a beszélgetést. Adásunk felvett, jelezhetjük azért.
2: Nyugodt szívvel.
1: Nyugodt szívvel, és hát nem tudom elolvasni, Széchenyi tér? Széchenyi tér.
3: Igen.
1: Ugye? Széchenyi téren vagyunk ma. 5 órától így
2: van. Négytől már a DJ-k ott vannak, aki elsősoros jegyet akar magának, az ugye kicsit drágább, hogy szoktuk mondani, de akkor már lehet 4-re jönni.
1: 4 órától. Mi pedig folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a magyar szabadidős búvársport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja, szerénység nélkül.
2: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
1: A világ legismertebb.
3: Kimondom életem először, hogy a világ örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
1: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az még már
4: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobagásodat hallod, vagy...
3: Nem, van... egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit másunk, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag.
2: De ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
3: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát zene, bármilyen zenének valamelyik dallam a részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hogy mostanában nem hallottam.
4: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
3: Igen, valószínűleg igen.
1: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségében minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
3: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem, igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
1: Azt tehát, érzed hogy 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
3: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
1: az
3: vagy.
1: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
3: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
1: Tehát esik szét a mozdulatsor?
3: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, hogy milyen, igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
1: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
3: 40-en,
1: is.
3: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
2: Aki szintén szabad tűzös.
3: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
1: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
3: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
1: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
3: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
1: Milyen, az alapján nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni.
3: Jelenni,
1: csipet levenni, az nagyon szép, és mind a vadászgépek tudod így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
4: És milyen érzés az első levegővétel?
3: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a víz felszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy kézmozdulat.
1: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy.
3: Igen,
1: van igen. És ezt nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
3: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
2: Én?
1: jó szerelem. Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mácsipelsz, hogy mondod, így van.
3: Először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerül, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm oké.
1: És ha ez igen, láttam, hogy csak elrontja.
2: Összekeverted, akkor kész a 105.
3: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy I'm okay.
1: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen. Kiabálják neki, hogy csipesz, csipesz, csipesz, jel, jel, jel, mond, és a csaj megvan zavarodik a finisről, elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen. Nem tudom, piros Isten. Lapot kap, és rosszul, rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem visz, hogy százszor begyakorolt mozdulat.
2: Volt, érted?
1: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson,
3: hát,
1: nem?
3: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a egyébként hülyeségnek tűnik amúgy, meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell csinálni.
4: Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
1: Igen,
4: nehogy derüljön, hogy készítették.
1: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
3: Hát most per pillanat nem
1: nagyon
3: látom,
1: van a horizonton.
3: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
1: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor hol, tehát azt mondtad, hogy holnap 108 Fülöp-szigetek, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
3: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy hivatalos legyen egy ilyen merülés.
1: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
3: Hát meglátjuk, mert a 106-107, de hogy...
1: Jó, hogy itt már méterenkénti haladás van nagyjából?
3: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
4: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigira azért gondolom rágyújt aztán.
1: Egy óriási havanna szivar azért, kubai szivar felett.
4: Már megnyújtják neked ide kim vagy.
3: A cigit és a viszkit a kezembe adják.
1: Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
4: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
3: Hát leginkább mentálisan megterhelő, tehát ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de ugye egy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
1: hogy
3: mi történt, hogy nem vettem
1: ez egy jó
3: levőt,
1: nagy sok
3: hogy...
1: a szervezetnek, igen. Meg az idegrendszernek.
2: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön. Addig meg
4: igen. Szerdán sírsz egész nap, azt a csütörtökön merülsz.
1: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
3: hát,
1: választ el?
3: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
1: azt a
3: világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeteki ugyanezen a versenyen.
1: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
3: 104, ő most 100. Hát azért választottam az 105-öt.
1: Az belátható.
4: Seggedben vannak.
1: Azt hittem, hogy egy 89.
3: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
4: A mononukleózisra?
3: Igen.
1: Az
3: egybel úszony, a delfin úszonyos.
1: Lefele.
3: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
2: És aha. Akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
3: hát,
2: mondtad, hogy...
3: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
4: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit könnyebb legyen? Vagy...
3: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
1: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
3: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
1: De felhúzni nem tudnak. Tehát,
3: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy,
1: hogy ott meg
3: volt beszélve,
1: percet.
3: Hogy egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és, illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
1: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapotát, tehát hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
3: Igen.
2: Aha. Jó egyébként?
3: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
1: Ott kavírnyászol valami, nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
3: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
4: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel, ezekkel az adottságokkal...
2: Nem felfele
4: hogy...
2: akar menni le.
4: Igen, de neked ilyen, mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
3: Hát, biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
4: dolgozunk
3: fogott
4: rajta. Dolgozunk rajta.
1: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz, az van benne ebben a sportágban?
3: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
1: Aha.
3: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy aha, szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
1: Emiatt?
4: Nem tudta felvenni a telefont.
1: Valahogy ez a Fülöp-szigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan tudtam bejárni a munkahelyem.
4: Home office volt, és hogy 105 méteren ők.
1: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban vagy.
2: Kirúgta? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
3: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a távolba ide-oda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
4: Mivel foglalkoztál?
3: Én SAP tanácsadó voltam.
4: Az SAP-tól rúgtak ki?
3: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
4: Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az igen, a nagy buli tavaly, ahol törpétnek a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért lesz, amit meghúzzuk alatt.
1: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
2: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
1: Mióta tudom a GGMC-t, és már megnyugodtam.
3: Igen, ezt
1: már megtanulok. Hogy az hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne adj Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
3: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem én még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, aha, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
1: hogy nincs meg a segítség.
3: Pingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
1: Aha.
3: Tehát, hogy nincs az porondon, hogy...
1: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod uralkodni. Sem fizikailag, igen, sem lelkileg, sem gondolatban.
3: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
1: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
3: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
4: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
3: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvész.
1: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
2: Pont, mint te adás után, hogy fenyél a kanapén.
1: Ahogy megőzsz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szól hozzá.
4: A COVID-a fellépés, akkor mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
1: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött,
4: igen,
1: borzasztó.
4: Plusz, ugye nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel. Igen, minden nap. Így van.
1: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól,
3: ez,
1: nem?
3: Igen.
1: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció, igen, is.
3: Hát
1: ebben.
3: Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
4: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
2: Sajtunkkel, sajtunkkel.
4: Turududi,
2: Balatonszerep. Két
1: Balatonszerep.
4: Borzasztó döntés lenne.
1: Mi nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi most a, mi a következő lépcsőfog?
3: Hát attól függetlenül, hogy idén a, most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot a Duna Arénában. Megnézem, hogy mi a helyzet.
4: Megy bántani a többieket
1: szerintem. Ezt a saját magad megdöntés a cél akkor valójában.
3: Igen.
1: Aha.
3: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
4: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
3: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást. Hogy mondom,
4: kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
1: Fölhozott szabad tüdővel Balatoni keresén vagy bérhető. Ott üldögesz egy napágyon egész drágaságom, ugorjon már Földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
4: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes
1: rá. Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát a transzos bárit megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
3: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz. Nagyon-nagyon szépen. Szépen köszönjük.
4: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
3: Jó.
4: Jó, azt foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
2: Mi már láttuk úszni. Zseni.
4: Én is abban születtem.
1: Zsófi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönjük
1: szépen. Töröcsik Zsófiával beszélgettünk, köszönjük szépen. 9 óra lesz nem sokára, jövünk mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
2: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
2: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Szevasz tavasz, hello front row, viszlát, bolhák és kullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
10: Autóüveg Pilkington!
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Reklámot hallottak.
5: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Vezesd te a saját jövődet. Szerezd targoncás vagy más gépkezelői jogosítványt a Balog Oktatónál. Folyamatosan induló képzések rugalmas fizetési lehetőséggel. Ne várj tovább. Jelentkezz most. Keresd rá a neten. Balog Oktató, Miskolc. Balog Oktató, a felnőttek iskolája.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri.

Line Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Miért hallgatják egyre többen?

megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A rádió egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Összegyűjtött kincseket tekinthetnek meg az érdeklődők. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Évtizedeken át összegyűjtött kincseket tekinthetnek meg az érdeklődők, megnyitották Laki Lukács László textilgyűjteményének kiállítását Edelényben. A néhai kutató Észak-Borsod, a Bódva Mente, a Cserhát és a Gajaság épített tárgyi és szellemi örökségének egyik legjelentősebb dokumentálója volt, akinek mindegy 60 publikációja jelent meg élete során, írja a BOM portál. Május második felében megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása Kazincbarcikán. A Barcika Szolg Kft. Munkatársai előre meghatározott ütemezés szerint keresik fel a társasházakat, ezért érdemes figyelni a lépcsőházakban kifüggesztett tájékoztatókat és a szolgáltató honlapját is, írja a Colorline. Álbankárral és árrendőrrel verték át egy arnóti férfit a csalók, akik több mint 28 millió forintot próbáltak megszerezni Borsodaba Üzemplén vármegyében. A rendőrök végül üldözés után fogták el a két feltételezett elkövetőt. A csalási telefonhívással kezdődött, az egyik férfi banki biztonsági szakembernek adta ki magát, és azt állította a sértetnek, hogy támadás érte a bankszámláját. Ezután kapcsolta a hívást egy állítólagos rendőrhöz, aki arra vette rá az arnóti férfit, hogy pénzét egy biztonságos számlára utalját, az ügy részletei a BOM portál oldalán. Itt Borsodaba Üzemplén vármegyében is elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Borsodaba Üzemplén vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zápor, zivatar kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés kísérheti. A déli délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fokig emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra után sokszor elmondtuk, hogy ma ugye nem itt vagyunk, de itt vagyunk, de itt vagyunk, de nem itt vagyunk. Viszont már élőben már máshol vagyunk, de este Győrben vagyunk a Széchenyi téren. Ez az adás ma nem best of, de nem is élő, hanem felvett. És ma este Győrben vagyunk a Széchenyi téren. Este 5 órától. Jelen pillanatban Eszter még szunyókál, mi meg már motorozunk.
3: Bizony, reméljük.
4: De jó
3: reméljük.
4: Lehet nekem.
2: Jó lehet
3: igen,
2: még
3: jó
2: neked.
3: Jó lesz majd akkor.
4: Ja, de jó lesz majd nekem, igen.
2: Te most még alszol. Te most még alszol, mi már úton vagyunk, hogy odaérjünk ma este Győrbe, és rengeteg nyereményt, ajándékot, fú, mit viszünk, mindent viszünk.
3: Magunkat.
4: Magunkat.
2: Eszter is jön, 3 állomással, Juli jön, 2 állomással, sok 100 000 forintnyi készpénz, nyeremény, ajándékok, játékok, gyerekek, úgyhogy

0: Úgyhogy lesz minden.
1: Lesz ott kepibara.
0: Kepibara, kapibara, minden.
1: Na,
0: minden
1: mit fogok
0: lesz.
1: Játszani most?
0: Tessék?
1: Nem játszunk valamit?
0: Játszunk egy utolsót. Így. Na?
1: Van kedvetek?
0: Hogy
1: ez már ez olyan, amikor a vakáció fel van írva, tudod, a táblára.
2: És már mindenki akkor... csak kamuból bemegy egy kicsit.
0: Igen, igen, utolsó reggelünk a héten, nem vagyunk többet a stúdióba itten.
1: És azt ígértek el, Balázs, hogy ezt egy Mary Fuck Kill-lel fogjuk lezárni.
0: De rég játszottuk! Ezt régen játszottuk.
1: Ezt ígérted nekem, Balázs, tegnap ezt mondtad.
0: Így van, szabályunk nagyon egyszerűek. Hallasz három nevet, és a három névnél ebből el kell döntened, hogy kivel szeretkeznél, kitölnél meg, és kivel élnéd le az életedet. Vagy azért, mert elviselhető, vagy azért, mert a legkevesebb gond van vele, vagy azért, mert a legsimulékonyabb, vagy mert a legkönnyebb lenne elviselni, de közben a legborzasztóbb ember, de mégis kijönnél vele. De mondanod kell egy kategóriát mindegyikre. Három év után szeretkezel vele, leéled vele az életedet, vagy megölöd.
1: Igen.
0: Jó?
1: Jó. Jó. De legyen egy bemelegítő kör, ilyen tét nélkül.
0: Egy ilyen könnyebb bemelegítő kör.
1: Tudod, hogy egy kicsit így oldódjunk.
2: Mondd a három nevet.
1: Jó, akkor én mondom először Ferinek, legyen az.
0: Menj,
2: bemelegítő kör.
1: Jó, bemelegítő kör. Jó, Feri, jó. Gyurcsány Ferenc, Zalatnai Sarolta és Vágó Piros.
0: Hoppácska!
2: Meg kell öljek egyet.
0: Igen.
1: Most kiderül, mennyi érzelem alatt még a Vágó Pirosokkal kapcsolatban.
0: Igen.
2: Azt hittem, hogy az én Klárámat emeled be.
1: Itt tátogatom az éles...
2: Ja, az éles körre. Hát de akkor már ez is éles. Akkor Pirossal... Basszus!
1: Péka, jó, figyelj, most mindenki fog...
0: Kitölsz meg! Már nézzük, kitölsz meg!
2: Ferkó megy,
0: halott.
2: Köszönjük, Ferenc
1: megy. Sekélyes döntés volt ez, Feri.
2: Miért, tehát lefeküdnél vele inkább? Vagy melyiket választanád? Pirkával élnék.
0: Én sem ezt gondolom, hogy ez a jó megoldás.
1: Mondom, és ezek után ilyen könnyen megszabadulni a Feritől, azt mondom, hogy...
0: Oké, hát, de jobb együtt élni a Vágó Piros, mint a Zalatnaival. Hát Zalatnaival túl vagy egy estén, és a Piros az egy jó természet.
1: Ott ez a rengeteg jogdíj.
0: Piros kedves csaj, jó természet, aranyos csaj. Szerintem a Pirossal jobb együtt élni.
2: A rengeteg jogdíj.
1: Igen, jönnek be. Töltsél, csinálok a kezembe, és már plusz 300 forint.
2: Tudod.
1: De elénekelte.
2: Hát az előadói jogdíj, az csak akkor van, ha énekelsz.
0: Eszternek három név?
2: Hankó Balázs, Balázsi Gyula.
0: Erős a brigád.
1: Igen, de ez rendszerváltás előtt vagy után?
2: Nem, ez most. Ez most van, egyet tegyünk még hozzá.
0: Hát ha maradott még egy kis kiutalandó, nem?
1: Hát, lehet, Hankó Balázs, igen.
0: Egy dokumentumfilm még te is kapasz.
1: Nem szeretem, hogy a sírnak szex után, úgyhogy ez nagyon nehéz.
2: Jó,
1: nehéz megszokni.
2: Akkor együtt élnél vele?
1: De ki a harmadik? Hankó Balázs, Balázsi
2: Gyula, és aki levelet ír arról, hogy neked rossz a stand-upod, és kikéri magának a Herék nevében, ő egy jogi,
1: a Heremen?
2: Természetes jogi személy, a Heremen.
1: Hát a Heremennek már a nevét csak el, hogy megjegyezni, mert
0: ő megöltük.
2: Ő halott.
1: Távozott egy másik világba, ahol most számon kérik rajta a leveleket, amit eddig írt. Jó, és akkor Hankó Balázs és Balázsi Gyula.
0: Balázsi Gyula, aki ugye vissza, vagy felajánlotta a vagyonát. A jó szó az inkább nem felajánlotta, hanem visszaadott. De
1: jó,
0: hogy
1: jó, köszönjük akkor, szépen. Akkor a Hankó a kufircot vállalom be, mert lehet, hogy volt egy kis támogatás. Ugye?
0: Igen.
1: Az ugye,
0: és együtt élsz a Balázsival.
1: Figyelj, ha már kettőnk van egy párkapcsolatban, és ő az, aki sír, akkor az egy alapvetően jó dinamika. Az egy olyan dinamika, mert tudok építkezni. Szóval szerintem az egy új, plusz rengeteg sportautója van, és rengeteg pénze van, ugye? Amiket egyesével fogok tudni. Amúgy láttam, milyen villát épít Budára, hogy abból nagyon jó gyermek otthon lenne.
2: Nem
1: csak mondom.
2: Kész lesz.
0: Azt már lehet, hogy nem lesz befejezve.
1: Vagy én amúgy az összes ilyen nagy villából, meg gyermek otthont és pszichiátriát csinálnék, és az óriási lenne. Gondoljátok meg végig.
0: Az szép. Az szép gesztus.
1: A nagy Balázsi Gyula pszichiátria intézet.
0: Igen. Jól van.
1: Na, Balázs?
0: Én kapok?
2: Igen.
1: Jó.
0: Na.
1: És kitisztítom a fejemet, hogy olyan nevek jussanak eszembe, hogy igazán fájnak neked.
2: Nekem is az jutott.
0: Okay. Valami jó fájó neveket mondjál.
1: Valami nagyon fájdalmasokat, ne érzik csak.
0: Igen? Érzik.
1: Jó, akkor kezdjük el, onnan induljunk el, szerintem, hogy...
2: Szent Kriári Alexandra.
1: Úristen, de jó vagy. Jó, akkor legyen egy politikai.
0: Igen?
1: Szent Kriári Alexandra Kálmán Olga, és az utolsó pedig legyen Borbás Marcsi.
0: Úristen, de durva.
2: Kérdés.
0: Ez durva. Szent Kriári Alexandra halott. Tehát, hogy ez...
2: Na,
1: ez az a helyzet, ahol a body positivity az így teljes mértékben átadta.
0: Nem kérdés. Szent Király halott. Na, várj, csak akkor mi a Borbás Marcsi és Kálmán Olga?
1: Igen.
0: Jézus Isten!
1: Szerintem Kálmán Olga nagyon virgonc amúgy.
0: Én azt gondolom, hogy akkor a Marcsi az jól főz.
2: Úgy van.
0: Jó kajákat csinál. Szerintem egy békés természet vidéken, akik tyúkjai vannak, én leélem vele az életet.
1: Tehát meg kell halni.
2: Ez már túl gyanús.
0: Viszont... Van egy nagyon nagy proszekók, nagyon nagy ivások, és egy

0: nagyon nagy holtöltés, szeretkezés Dobrev Klárával. Ja. Dobrev Klárával, te jó Isten. Tehát Dobrev a szex.
1: Kálmán Olgára volt szerint.
0: Ja, Kálmán Olga?
2: Igen.
0: Ja, bocsánat, elszóltam magam, én Dobrev Klárával akarom szex.
1: Figyelj, ha Kálmán Olgát választom, aztán ott lesz a Dobrev Klára is.
0: Nem, a Marcsi, tehát az Alexandra halott, nyilván Marcsival leélem az életem, és akkor a Kálmán Olgá.
1: Én ezt látom magam, hogy sok proszekó, nagy gondolatok, esténként egy villám interjú.
0: És megvagyok. Igen. Jó, oké. Akkor mondom én neked, jó?
1: Köszönöm.
0: Friderikus Sándor, a Kőhalmi, és Kovács Kristóf.
1: Jó, ebből kettő már megvolt, ugye?
0: Na? Kovács Kristóf ugye az El Soder Klub, meg a producere, sokat van a Dumaszi Jász körül, vagy volt, ő indított
1: ott el. Ott szokott ólálkodni.
0: Nem biztos, mindenki tudja, de így azért lehet ismerni.
1: Ebből igen. Igazából már mindenkivel lefeküdtem, szóval nem ezt nehézett.
0: És már gondolatban sokszor megöltél, úgyhogy nagyon könnyű lesz.
1: Jó,
0: na,
1: oké.
0: Na, ezt
1: jó.
0: Most keményet kaptál.
1: Kemény, igen. Figyelj!
0: Gondolkodik, húzza az ide. Nagyon, öld meg, akit meg nagyon, kell. Tudod,
1: nagyon,
0: kit akarsz
1: nagyon
0: megölni.
1: Nehéz lehet szegény Kristófnak, hogy ilyen fiatalon távozott. De hogy
0: Kristóf
1: nehéz,
0: halott vagy?
1: Nehéz a vágás, meg tudom, úgyhogy ezt így sajnos igen. Az ilyen.
0: Kristófot megölöd?
1: Igen, Kristóf off. Zoli, hínje! Zoli és Friderikus. Attól függ, hogy a hosszú, vagy... Tartalmas életet szeretnék.
2: Fú, Nem könnyű.
1: Jó, én azt mondom, hogy akkor fú, ugye?
0: Na, keményet kaptál.
1: Jó, akkor legyen, én Friderikusnél szeretnék lenni, mert nyíregyháziak összetartoznak. Tehát én szeretnék lenni az asszony, aki megzabolálta Sándort.
0: Leéled a Fridivel, és egy éjszaka Kőhalmival.
1: Igen, és egy éjszaka Kőhalmival, de akkor ami belefér a pokám, mert... Ami belefér, tehát én azt mondom neked, hogy köszönöm a gatyót, mert itt aztán el lesz járva násztánc.
0: Jót kaptál.
1: Szegény Zoli.
0: Jó, nem volt könnyű, nem volt könnyű. Nem volt
2: jó, és egy olyanra mit mondasz, hogy Zsül Balázsém?
1: Én annyit mondani kell egy
0: ne ülj meg, légy halott vagyok. Úristen, megint meghaltam.
2: Mikor?
1: A múlt heti teljesítmény alapján, Feri, sajnos neked meg kell halnod. Tudod, ez van. És lehet, hogy egy hónap azért nem így döntöttem volna, de kivívtad magadnak.
0: Megölték Kenit.
2: Igen, a kedda begyedben
1: van. Balázsot lennék a felesége, szintén jogdíjokokból, és Zsülle pedig egész éjszaka szeretkezni.
2: Gyula!
0: Éjszaka Gyulával.
2: Gyula, én érted, szívesen meghalok. Ha ez, akkor vidd.
0: Egy buja éjszaka Gyulával.
1: Zsülle, szinte látom, hogy megpróbál rávenni, hogy másztak fel a hegyre. Hogy ott nézzük a csillagokat.
0: Nézzetek meg egy padot.
1: Nem, Zsül, ezt most itt le tudjuk lenni itt a turista szállón, jó? Aztán utána mehetsz a dolgodra, de...
2: Itt várlak.
1: Ezt itt alul le tudjuk itt a vadrács mellett, itt megcsináljuk, aztán mehetünk mindenki a dolgára.
0: Jó, Feri, te kapsz akkor jó, egyet. Jó, azt mondja, hogy Kapott Zsóka, Liptai Klaudia.
2: Már nem
1: ott
2: tudok
1: tudjuk,
2: dönteni.
1: Ott tudjuk, hogy milyen érzések vannak.
0: És
1: ott tudjuk.
0: Legyen mondjuk a harmadik.
1: Friderikus Sándor.
2: Tudom, kitölök meg.
0: Várjál, hogy te vagy Kapott Zsókánk, van egy Liptai Klaudia, és kapsz egy...
1: Egy vadászgörény.
0: Élő embert kell mondani.
2: Mi az, hogy
1: vadászgörény?
2: Hát akkor megölöd a vadászgörényt, és
1: megölni
2: ott
1: a vadászgörényt.
2: Meg.
0: Hát ez akkor Liptaival elküldesz egy éjszakát. De akkor Fodor Zsókával leéled az
2: nem
0: életet.
2: Nem a Fodor.
0: Ja, akkor a Fodor Zsókát kapod el.
2: Ez hülye. Te miről beszél?
1: A Kapott Zsóka.
2: Kapott Zsóka. Nem Fodor.
0: Az a fiatalabb? Hát be... Én végig az idősebbre gondoltam. Fodor Zsóka, Liptai Klaudia.
2: Vadászgörény, vagy...
0: Vadászgörény.
1: Jó.
0: Tessék.
1: Jó.
2: Hát akkor is megölöm a Fodor Zsókát.
0: Megölöd a Fodor Zsókát.
2: Elkapom a görényt és a Lipt... Kicsi könnyű döntés.
0: Ez a Feri olyan hóbortos lett időskorára. Mit csinál? Együtt él egy vadászgörénnyel. Gyerekek, 60 éves lesz lassan, megteheti. Egy kicsit megbolondult, attól, egy kicsit őrült lett.
1: Hát jobban félek, hogy egyszer elmegy Feri, és egy vadászgörény fog cigizni a teraszon.
0: Egy hatalmas szex után.
2: Óriási volt az este, haver.
0: Óriási szexet. Óriási szexeltünk a Ferivel.
1: Amúgy nagyon laza az ízülete, nem tudod. Tekergőzős. Emlékeztek arra a filmre, amikor a fickó két vadászgörény a zsebébe járkált? A hegylakó volt, vagy melyiknek volt az?
0: Az nincs meg nekem.
1: Mindig az, amikor verekedni kellett, hogy valamikor kiküldt egy a két vadászgörényt a zsebébe, és azok így elszaladtak. Nem, ez, nem
0: ez, ez nincs. És azok hozták, valamit hoztak.
1: Mindent hoztak. Na, de figyelj, nem lehet itt végig.
0: Menjünk nemzetközi vonalra, tessék, jó. Nemzetközi
1: jó.
0: Vonal.
1: Jó. Jó. Jó, oké. Akkor én mondok Balázsnak.
0: Igen.
1: Jó, rendben van, akkor legyen Kylie Minogue.
0: Igen.
2: Ursula von der Leyen.
0: Úgy, de jó.
1: Ursula von der Leyen,
0: így van.
1: Jó, és az utolsó igen? Pedig Angela Merkel.
0: Angela Merkel. Hát figyeljetek.
2: Hát itt se ezért nem egy nagy kihívás.
0: Én az íze véget egy éjszakára elviszem a Merkelt. Könnyű Kylie-t választani. Kiámozni a Merkel. Na, az kemény. Az igen. Megölöm Ursulát.
2: Oké. Okay.
0: Régóta bögyömben van.
2: És Kylie-val élsz együtt.
0: És Kylie. És Kylie. Ez nekem az jó.
2: Ez nem volt nehéz.
0: És Kylie-t, Kylie-val megleélek egy életet, és kicsit kapok a jogdíjakból.
1: Én olyannak képzelem, hogy a Kylie-t, aki mindig úgy járt a lakásra, nincs oda cipő, de mindig így is, tudod, így a lábújhegyén jár.
2: Hogy magasnak tűnjen.
1: Igen, igen. Mint egy ilyen tündér.
0: Oké, okay, Feri, Matolcsi György. Matolcsi igen? Ádám.
2: Matolcsi igen, György, Matolcsi Ádám. Matolcsi Ádám.
0: És megkapod még. Még a Szájer Jóskát a végére tessék.
2: Óha!
0: Egyet ölsz, egyel élsz, egyel szexelsz.
1: Jóska lecsúszott az általában?
2: Hát állítólag tudom, hogy ki a jó benne a háromból, ugye, ugye ez megvan. Jóska. Hát persze.
0: Jóska egy éjszaka.
2: Hát ott azért, figyelj, hát aki...
0: Sok buliba mennél el vele, sok helyre vinnél.
2: Azért egy este,
1: de
2: előtt
1: azért szívgyógyszer kapjába szerintem.
2: Ott kéne teljesíteni.
0: De várj, akkor a Matolcsi család marad egy estére? Azért?
2: Nem. Hát ja,
0: az a Jóska elvitte az estét.
2: Jóska elvitte az estét, ugye, mert az biztos, hogy tapasztalásban is igen izgalmas igen? lenne, hogy mi mennénk keresztül egy este alatt, azzal meg vagyunk. Hát akkor az idősebbet már mégiscsak nem. Ott...
0: Időset kipipálod, és a fiatallal élsz.
2: És a fiatallal élsz.
0: Bírod a meleget? Szereted Dubajt?
2: Imádom.
0: Beférsz a Lambóba?
1: Tényleg, hogy a Lambóba beférsz?
0: Igen, egy Lambóba beférsz.
2: Nem, de csak vesz nekem valami nagyobbat.
1: Jó, jó. Na jó. Figyelj, oké. Jó, mi van ebbe? Van ebbe egy kör?
0: Megy utolsó kör, tessék, figyelek. Kör.
1: Jó, oké, rendben. A Hanson fiúk.
0: Hanson fiúk. Báb. Igen, bárkit mondasz, megölöm őket.
2: De várjál, ez egy, az összesen.
1: Az összes egyletű, egy banda.
0: Kinyírhatok egy családot.
1: Hanson guys, igen, igen. Igen. Jó, a második az legyen.
2: Csak fiú zenekarokat mondj.
1: Igen, fiú zenekarokat. Igen, az nem jó, oké.
0: Okay. Hanson, mbap, ugye ez igen. volt a számuk, ez a mbap.
1: Kérdezzük, hogy néznek ki most amúgy.
0: Megöregedtek egy kicsit.
1: Jó, oké. Okay. A másik, Berényi Miklós játszó férfi karakter.
0: Szőke Zoltán.
1: Szőke Zoltán.
0: Igen.
1: A harmadik. Pedig az édesapád.
0: Az édesapámat megölöm, de akkor nem születek meg.
1: Na, majd csak jókat tudok mondani.
0: Azt mondja, jó, Hanson fiúkat megölöm. De várjál, akkor várjál. Ez így nem jó. Ez nem jó, mert az apámmal szexelek.
1: Na jó, figyelj, akkor ezt hagyom, hogy ezt most, hagyom ezt most elmúlni.
0: Hogy az apámmal élek.
1: Egy 12-es karikájú műsor. Jó, akkor ki, egy kicsit ezt most rossz útra tereltem.
0: Nincs, bocsánat. Nekem ez tetszik. Ez tetszik? Persze, semmi baj nincs vele. Hát akkor inkább szexelek a Szőke Zolival egyet.
2: Igen.
0: A Hanson fiúkat már csak tisztességből is megölöm. És apámmal még aztán néhány évet lehúzom. Úgyis nagyokat beszélgetünk, ez hiányzott az elmúlt 30 évből. Újra megismerjük egymást, és azt mondom, hogy téged választottalak, veled leélem ezt a pár évet, és öröklöm a házát.
1: Jó. Van?
0: Nem tudom.
1: Háza.
2: Nem beszéltek Varga címet.
0: Nem tudom, hogy valami csak van neki. Ha valami csak meg arra felé szétnétek, ott csak meg lehet kapargatni ezt a végrendeletet.
1: Na jó, még engem bántsatok egyet, ezt a hat szóljon.
0: Oké, okay, utolsó. Na tessék, itt kapjál. Azt mondja, hogy várjál. Valami jót akarok neked adni. Nicole Kidman.
1: Oké.
2: Okay. Esztergályos Cecília.
1: Oké. Okay.
0: És az utolsó legyen valami, de azért legyen valami olyan is legyen, valami keményebbet kapjon még a végére. Nézze ki szemecskét, hogy gondolkodik, elnéz a távolba.
2: Ha már valamelyiket már kinyírta.
0: Igen?
3: Monique Cuvée.
2: Látod, megugrik a sötétből halkan.
1: Jó.
0: Vidd a Nikolt, a Nikola léjjél.
1: Nikola, szerintem az van, olyan passzív-agresszívnak tűnik a Nikol. Tudod, aki mosolyban van, olyan undor dolgokat.
0: Igen, ő kemény. Ő kemény. Okay. Megölöd?
1: Én őt megölném. Szia, Nikol.
0: Igen?
1: Ugye utána marad Monique Cuvée, és ki volt a másik?
2: Esztergályos
0: Cecília.
1: Természetesen Monique Cuvée-vel mennék, mert ez a Stolbuci féle receptúra, ezzel lehet dolgozni, és hát akkor az együttérés az Esztergályos Cecília, és minden...
0: Egyébként egy nagyon cuki nő.
1: Nagyon cuki nő, és olyan energikus.
0: Még mindig.
1: Igen.
0: Jó, meg gyerekek, vagyunk. Jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt 9:50, nem sokára jövünk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: 24 bünköst vasárnap, Budapest Park, újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet traubiszóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
7: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 g-os csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
10: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Május második felében megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása Kazinc Barcikán. A Barcika Szolg Kft. Munkatársai előre meghatározott ütemezés szerint keresik fel a társasházakat, ezért érdemes figyelni a lépcsőházakban kifüggesztett tájékoztatókat, és a szolgáltató honlapját is, írja a Color Line. Évtizedeken át összegyűjtött kincseket tekintettek meg az érdeklődők, megnyitották Laki Lukács László textilgyűjteményének kiállítását Edelényben. A néhai kutató Észak-Borsod, a Bódva Mente, a Cserhát és a Gajaság épített tárgyi és szellemi örökségének egyik legjelentősebb dokumentálója volt, akinek mindegy 60 publikációja jelent meg élete során, írja a BOM portál. Álbankárral és árrendőrrel verték át egy arnóti férfit a csalók, akik több mint 28 millió forintot próbáltak megszerezni Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A rendőrök végül üldözés után fogták el a két feltételezett elkövetőt. A csalási telefonhívással kezdődött, az egyik férfi banki biztonsági szakembernek adta ki magát, és azt állította a sértetnek, hogy támadásért a bankszámláját. Ezután kapcsolta a hívást egy állítólagos rendőrhöz, aki arra vette rá az arnóti férfit, hogy pénzét egy biztonságos számlára utalját. Az ügy részletei a BOM portál oldalán. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeiek figyelmét is. A Digitális Magyarország ügynökség közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Végül a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zápor, zivatar kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés kísérheti. A déli délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fokig emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, és gyorsan mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye bezártságpróbáról beszélgettünk még jókorán 7 óra után, hogy összezárnak űrhajósokat és szimulálják, hogy mennyiig tudnak együtt lenni, és mi hogy bírnánk. Azt 8 vagy 9 hónapot kell nekik lehúzni. Ez egy Mars szimuláció, már arra az űrutazásra készülnek, és összezárnak űrhajósokat. Rájöttünk, hogy hát nem lehet jó. Az izoláció azért nincs jó hatással az emberi szervezetre, erről beszélgettünk. És ugye Törőcsik Zsófia is a vendégünk volt, aki szabadtüdős merülős, hát világrekorder.
2: Már mindenben.
1: Mindenben az, gyerekek. Mindenben.
2: Ügyes kislány.
1: Ámulva bámulva hallgattuk az ő történeteit a víz alól.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként? Fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
4: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújj gyakorlatilag a pofazacskódat, maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
4: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
4: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála, vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz, vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
4: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó, hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken, de a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
4: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
2: De várj, lent van egy plató, nem? Tehát ezt előre, igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
4: Igen, és annyira a kötelet. Igen. Így
1: ott eléred az alját.
4: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem? Ott
4: nincs,
1: nincsen.
4: Nincs,
1: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren,
2: és
1: igen.
5: De mi mantaráját, hát odállíthatnám legalább.
1: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren.
4: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni,
5: együtt,
4: mert neki dekózni meg
1: neki,
4: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója van.
4: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, mit az nullán az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
4: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le, és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak? Amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
4: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
4: Igen, itt a...
1: A nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjai?
4: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
4: És ennek a jele a kontrakció. Először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben jöttél fölfelé?
4: Nem, már a lefele.
1: De még rutinos, rutinból csináltad a mozdulatot, de már halucináltál.
4: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Ki hogy bírná, mit szóltok hozzá? 100 nap.
5: Vannak súlyzók, ahogy látom, van nasolnivaló, van
1: mindenük
5: internet.
1: Van.
5: Hát ez
2: nincs 100... internet.
1: Hát az internetben nem vagyok biztos, azt hiszem az internettől el vagy
5: vágva. Tabletjék, mit néznek rajta?
1: Tabletem naplóbejegyzéseket küldenek, illetve értekeznek a külvilággal, és ott különböző feladatokat, kutatási feladatokat is lemodelleznek, és azt végrehajtják, de nem kapnak telefont, és nincs internet.
2: Hát az első egy hetet valahogy lehúzod, mert tényleg napi edzés van, oké. Okay,
1: rájössz, hogy egyik csaj se vihető.
2: Akkor egy nap.
5: Akkor jönnek a fiúk.
1: Feri még az első héten nagyon söndörög a fürdőszoba környékén, majd rájön, hogy a szabályzatban benne van, hogy nem hajthatsz rá.
6: Eszter, megmosatom által!
1: Igen.
5: Eszter akkor már halott.
1: Eszter akkor már kifürödte a melegvíz mennyiség 80%-át, én érkezem egy hajhálóban és egy piperel papucsban, hogy menjek egy cica mosdásra, de Eszter már kifülészte és kifülészte a melegvizet.
2: Egy darabig kíváncsi vagy a többiekre.
1: Ezekre az arcokra? Egy
2: napig.
5: Én a Balázs lefürdött hajából épp egy barátot csinálok magamnak kézmos technikával.
1: Jó, de akkor mert akkor mi vagyunk hárman, meg a stáb.
5: Egy ilyen csuhébaba lesz a barátom.
1: Játszol a kis kukoricababámmal. Tehát nincsenek ott akkor tehetséges lelágot, nyelveket jól beszélve.
5: Igen. És a hajból csinálnék egy ilyen vudubabát, és bezárkoznék fel a kabinomba.
1: Nem, a lelágot lábúj körmében marokkó játékot játszott, tehát húz ki a nagy lábúj körmében, úgy a több körül való, hogy nem mozduljon meg. Mit csinálsz? Marokkózom a levágott lábúj körmében. Tehát így vagyunk négyen? Ott van még Viki, ott van Laci, ott van Anna, ott van Zsül.
2: Hát legyünk már legalább hatan.
1: Hatan vagyunk. Jó, tehát a crew az...
2: Akkor legyen a stáb, jó. Akkor
1: az
2: legyen...
1: oké, hogy a stáb, az egész, mindenki ott van.
2: Akkor 8 ember.
1: 8-an ben vagyunk, 100 napot kell bent lenni, jó. A hely nagyon pici, össze vagyunk zárva.
5: Jó, tessék? Lacival először is elfoglaljuk a legjobb helységet.
1: Igen, ahol igen. Én már bent fekszem egy fél napja.
5: Igen,
1: mire odaértek, már konstatáljátok, hogy ez a genyó már behéderelt ide, meg kiszúrta a legjobb helyet, természetesen ott fekszik a Balázs.
5: Igen, úgyhogy ezért összehozzuk, hogy akkor ezt egy lakóközösségi alakítjuk. Maradtak a többiek Ferivel és a doboz cigivel, aki most gondolja ki, hogy hogy tudnál az egy doboz cigit elosztani 100 napra.
2: Az biztos, hogy ti nem kaptok. Tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal. Most megmondom, hogy nincs, érted?
5: Jó, Lacival nincs, a felmosóronyból csinálunk cigit. Különböző, 3D nyomtatóval nyomtatjuk a cigarettákat.
1: Lennének társas játékaink? Lennének
2: hát
1: közös óráink?
2: Mondani, az
1: bírnánk
2: ember,
1: ezt valójában?
2: Aki sikítva körbe rohan, hogy hoztam társas játékot, az a Juli lenne.
1: Juli hozná a társas játékot.
2: Biztos lehetsz benne, hogy ő szórakoztatóban menne.
5: Szóval Juli végeznénk a kísérleteket.
1: Igen.
5: Hogy, Juli, figyelj, nem akarod megpróbálni, hogy az egyik kezedben tartod a nagy feszültségű kábelt, a másikkal pedig belenyúlszik. Na, csak ezt most muszáj megnéznünk, ez milyen?
1: Kiszavazhatjuk egymást? Kirakhatjuk, aki esetleg nem annyira társaságbarát, aki antiszociálissá válik, aki nem vegyül, aki láthatóan rosszul érzi magát, vagy ez a brigád, ez együtt marad 100 napig, innen nincs kiút. Nincs
5: igen,
1: kiút.
5: De meg lehet nincs büntetni, kiút. Szerintem. Tehát lehet csinálni, csináltak egy ilyen elszaporáló közeget, ahova bezárjátok mondjuk.
1: Figyeljetek, tudjátok, mi lenne? Én látom ezt. Ez nagyjából 2 napig, 3 napig ilyen heffán dolog lenne. 8.-10. napban Lackó megérkezne, fölrúgná a reggeli tárcaszettet, már láthatná, hogy nagyon be van fordulva. Én szerintem előbb-utóbb rátalálnánk valahol az Annára egy sarokban nagyon sírva. Te azon megborulnál, tehát szerintem ez egy pár napig lenne izgalmas,
5: szerintem,
1: és szerintem borzasztó.
5: Most mondom, Anna imádná, Anna azt érezni, hogy na, ez egy olyan helyzet,
1: ahol
5: most,
1: érzi.
5: Igen, igen. Most jól fog érezni magát, szerintem Juli nem venné észre, hogy eltelt 100 nap, tehát hogy valami más ilyen párhuzamos projektben lenne, éppen írná még a könyvét, vagy valami.
1: Én mondom, szerintem reálisan ez külvilág nélkül nagyjából egy 10 nap, maximum tudnék adni. De egyébként azt
2: én
1: gondolom,
2: inkább hogy... azt gondolom, hogy 5. napnál vége lenne.
1: Egy neonfényes, ilyen fura hideg hangulatú kabinban szerintem 5 és 10 nap között én ide
5: szerintem
1: tenném.
5: Anna végigcsinálna, és a végén felvenné mindennyiünknek a fizetését.
1: Anna akkor se jön neki a leárra az idő.
5: Szerintem nem az lenne.
1: De itt azon, ugye azért nagyon nehéz, mert vagy csapategység és megnyertek mindent, vagy kiestek, de akkor mindenki kiesik. Ki az erősebb táborra menjünk, vagy a maradnunk? Szerintem ebből is lenne egy nagyon nagy feszkó.
2: Hát először egy ember áll át a menjünk táborba. Őt megölnénk, hogy ne tudjon menni.
1: Egyébként tök izgik alatt lehet, hogy mit dob az agyad, és hogy mennyire vagy mentálisan erős. Azért 100 nap gyerekek bezárva az nem kevés.
3: Balázsék! A Rádió 1-en!
1: Jól van, gyerekek, elbúcsúzunk, elköszönünk. Naphallgatója már nem volt, hiszen nem kaptunk SMS-eket, mondtuk, hogy felvett az adás, és ma akkor várunk mindenki Győrben, holnaptól pedig a délutáni adásokat ismételjük, ami egy kicsit más nyilván, mint amikor itt vagyunk a stúdióban, sok játék, kevesebb téma, hát ez még 4 napig, és utána jövétől majd minden visszáll a régi kerékvágásba, de most Győrben vagyunk ugye ma este 5 órától.
2: Gyertek ki ma Győrbe, és akkor holnap reggel az tök izgi lesz visszahallgatni, hogy milyen volt az estétek.
1: Könnyed, játékok, sok nyeremény, sok ajándék. Igen, ez egy ilyen laza.
5: Forrőlelések.
1: Forrőlelések, Esztertől
2: is. Szolid vágyak.
5: Szolid vágyak.
1: Búja vágyak, Feritől. Búja vágyak. A születésnapjára így van.
5: Bújós vágyak.
2: Jaj, ha egyet lehetne kérni. Na mindegy is, tehát Győrben, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, ezek lesznek.
5: Debrecent kérnéd, ha kérhetnél bármit?
2: Nem, én Nyíregyházát.
5: De bármit kérhetnél születésnapot, de mit lenne
2: én is nyíregyházi.
5: Ben tudok segíteni.
2: El tudod idézni?
5: Hát, hogyha... Most már tudni mondani vicceset, de nem szabad. Na. Igen. Na mindegy.
2: Na menjünk!
5: Menjünk. Jó lesz így mindenki.
1: Megvártam, mi lesz ebből. Jövünk akkor hétfőn, este, és holnaptól pedig ismétlés, tehát a stúdióból majd, akkor újra egy hét múlva. Puszi mindenkinek, délután találkozunk. Sziasztok! Ciao.
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
6: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 millió 999 ezer forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
11: Skoda.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
13: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Vezesd te a saját jövődet. Szerezd targoncás vagy más gépkezelői jogosítványt a Balogoktatónál. Folyamatosan induló képzések rugalmas fizetési lehetőséggel. Ne várj tovább. Jelentkezz most. Keresd rá a neten. Balogoktató. Miskolc. Balogoktató. A felnőttek iskolája.
13: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pályát végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ-k. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben, Rádió

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

egy órás live mixel, Juhász Geri mellett majd Jamina zenél, majd 5 órától pedig érkeznek Balázsék rengeteg játékkal, nyereményekkel és nagy röhögésekkel természetesen. Addig viszont eltöltjük együtt a munkanapot, és velem is lehet játszani, amikor a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai zenélnek a műsoromban. Azonnal telefonálni kell a 20-as 311-111-re, mert a 10. telefonálót bejuttatom a szülinapunkra. És most megmutatom, hogy melyik dalt kell

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: csak igazi mai slágermeccs. Na hát ez a hétfő pont úgy indult, mint egy céges Teams meeting. Mindenki jelen van, de senki nem akar megszólalni, főleg ebben az időben. A mostanában ide kapcsolódóknak gyorsan egy kis segítség. Még nem adtam ebben az órában dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, de amikor érkezik egy zene Accentől. Amikor elindítom Samfeld, Cyril, a Swiss Disco dalát, ők mindannyian érkeznek ugye május 24-én pünkös vasárnap a szülinapunkra, akkor gyorsan kell telefonálni 10-én, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. De már egyébként ezen a héten is találkozhatunk a délutáni roadshow állomásain, majd Győrben. Erről mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Ramjon magába minél több virsit a Mesterhut virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
3: Reklámot hallottak.
11: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Lassan itt vagyunk a célegyenesben. Jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap Rádió Egy születésnapi fesztivál. Eszméletlen buli várható, zenél nálunk Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril, Accent, megjelenik az összes Rádió Egyes DJ, Cookie, a Disco Sheet, a World Is My Radio Show teljes csapata. Infókért kattint a weboldalunkra a radio1.hu-ra és a hivatalos Facebook eseményre, de most remélem mindenki ezerrel hívta a telefonszámunkat, a 20-as 311-111-et, mert nemrég zenélt az egyik világsztárunk. Halló!
1: Szia, Balázs vagyok!
0: Balázs! Melyik dalt kellett észrevenni, és kitől?
1: A Tóth Abigéltől, az Accent és a Sugar Daddy volt.
0: Accent, Tóth Abigail, konkrétan a nyár slágerét készítették el együtt. Hát persze, hogy mindkettejüket meghívjuk a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára, hogy adják elő. A legnagyobb Rádió Egy falok pedig mind ott lesznek, akik zsigerből vágják a Rádió Egy szlogenjét, ugye?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Balázs, te vagy a nyertes!
1: Azaz! De jó, köszi!
0: Te vagy a 10. telefonáló, és úgy hallom, régóta pályázol erre.
1: Barátnőm, igen, de én most próbáltam először.
0: A barátnődnek nem sikerült, és megnyered te?
1: Igen, és most közösen ezt elmondom, próbáljuk meg.
0: És te így lealáztad őt?
1: Ezt nem merem mondani, de te kimondtad.
0: Hát akkor mutassuk meg neki, hogy mit szedtél össze, ott van melletted, ugye?
1: Így van.
0: Ezt nem sikerült neki, és neked igen.
2: Hallgatom. Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születés napi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Igen, köszi!
0: Hölgyeim és uraim, folytatódik a játék, tessék ezután is figyelmesen hallgatni a műsor.

0: Igazi mai sláger megy munkaidőben is, odakint borulás van, sokfelé esik, bent pedig megy a túlélés kávéről kávéra, ugye drága Rádió 1-esek. Na hát, itt vagyunk háttérzajnak, prémium verzióban, mert hogy nem csak szuper jó zenék, játék is van a munka mellé, jövő hét vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál ugye a Budapest Parkban, azonnal mutatunk is erről sok-sok információt, és az érkező világsztárjaink közül egy ismét páros belépőt hoz majd valakinek, bármikor indíthatom a következő zenei órában ezt a Szemfeld-dalt. Szemfeld, Post Malone. Amikor megszólal, hívni kell gyorsan tizedikként a jegyekért. Én Györke Attila vagyok, és az újabb zenei órát Camrad-dal indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda-

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalandmusical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfile Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival. És ez még csak a bemelegítés. Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Bordásroló. Új helyen, de a megszokott minőséggel várjuk. Ha árnyékoló, zsalúziát, redőnyt vagy szúnyoghálót keres. Bordásroló. Miskolc, Szimva utca 6.
18: Vezesd te a saját jövődet. Szerezd targoncás vagy más gépkezelői jogosítványt a Balog Oktatónál. Folyamatosan induló képzések rugalmas fizetési lehetőséggel. Ne várj tovább! Jelentkezz most! Keresd rá a neten! Balog Oktató, Miskolc. Balog Oktató, a felnőttek iskolája.
19: Edelény 40.
20: Ünnep indul.
19: És jön a Bagosnyi Brothers Company.
21: Na, hol és mikor?
19: Május 22. Kastélysziget.
21: És mi lesz még?
19: Nappal kastély, tájház, bányászati múzeum, Császtaszőlőhegy. Este pedig a Bagosi koncert.
21: És mikor kezdődik?
19: Kapunyítás este 7, kezdés 8:30. Jegyek a jegy.hu-n és a helyszínen. Edelény 40. Bagosi Brothers Company.
21: Ott a helyem. Gyere te is Edelénybe.
22: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
23: Köszönjük!
24: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

A Rádió Egyen csak igazi mai slágerben, Györke Attila a stúdióban, hello mindenkinek. A mai időjárás olyan, mintha a május és a november szomszédok lennének, és a november átcsöngetett egy kis sóért. Na de legalább délután jön a Rádió Egy Roadshow, 16 óra

különleges hangulattal. Addig viszont dolgozzunk együtt, és amikor zenél a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, kapjon mindenki a telefonja után majd, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer jövő hét vasárnapra a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Zenélek tovább érkezik Sam Feld a folytatásban. Brutál jó zenés, sikeres DJ, imádják az emberek.

0: változatosan.
1: Ez most a kedvenc rádióm! Az egész család szereti, a feleségem is, a sógornőjeim is, mindegyiket szereti.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Már csak 13 nap, jövő hét vasárnap. Itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja világsztárokkal, a Rádió Egy DJ-vel, Kukival, a diszkós ittel, a World Is Mine Radio Show összes lemez lovasával. És hát a világsztárjainkkal nyerni is lehet. Ugye jön Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent. Szinte minden órában páros belépőt érnek a dalaik a születésnapunkra. Halló!
1: Szia, Kinga vagyok. Szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Fú, de halk vagy. Mit csinálsz? Dolgozol?
1: Éppen autóban ülök, úgyhogy tartok Nyíregyháza
0: felé. Nyíregyháza felé mész, és csak így halkan.
1: Igen, most épp megálltam, tankolás után vagyok, úgyhogy...
0: Jól van, oké. Melyik dalt fedezted fel a műsorban?
1: Számfeltnek a dalát.
0: És mi a dal címe?
1: Post Malone.
0: Nézzük meg, hogy ez volt-e az. Pontosan, ahogy mondtam, hölgyeim és uraim, Szemfeld itt lesz, és egy órás DJ-szettel ünnepel majd a születésnapunkon. Gyere, Kinga, gyere, te is bulizni, kérem a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, te kigazi mai sláger megy.
0: Mert te hívtál fel tizedikként.
1: Nagyon szépen köszönöm, most furán néznek itt rám a mezzünk után, hogy
0: hát nézzék is meg maguknak a nyertest, hogy így kell csinálni, felhívni a Rádió Egyet jókor, jó időben, de ügyes vagy.
1: Nagyon szuper, akkor most már van programom.
0: Van, mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki majd még telefonál a következő órákban, mert én is már nagyon sokat gyára próbálom, és több játékban, és ez a legelső, hogy sikerült így tizediknek telefonálnom, és valamit így nyernem, úgyhogy köszönöm.
0: Örülök, hogy ekkora az öröm. Hát drága Rádió Egyesek, tudom, hogy nem egyszerű minket elérni ilyenkor. Sokan írják SMS-en, Viberen, hogy nehéz ez a játék, de ígérem, hogy hozok még dalt a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól. Úgyhogy játszunk ezután is, itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Kapuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tető

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
11: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Délután 4-től találkozunk Győrben, a Rádió Egy délutáni roadshow első állomásán. Live mixer indítunk Juhász Gerivel és Jaminával, 5 órától jönnek majd Balázsék. Addig viszont jó munkát mindenkinek, Rihanna következik most, akinek már ugye eddig is voltak tetkói, most újabb került az énekesnőre, amit, hát tegyem meg, a gyermekei terveztek. Így nyilatkozta, hogy tervezték. Hát maradjunk annyiban, hogy a gyerkőcök firkáltak egy papírlapra, ő pedig felvaradta magára, de azért ez ugyanolyan cuki. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől after party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
10: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
11: Lehetünk az új bankod? A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
2: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vezesd te a saját jövődet. Szerezd targoncás vagy más gépkezelői jogosítványt a Balogoktatónál. Folyamatosan induló képzések rugalmas fizetési lehetőséggel. Ne várj tovább! Jelentkezz most! Keresd rá a neten! Balog Oktató, Miskolc. Balog Oktató, a felnőttek iskolája. Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Évtizedeken át összegyűjtött kincseket tekinthetnek meg az érdeklődők, megnyitották Laki Lukács László textilgyűjteményének kiállítását Edelényben. A néhai kutató Észak-Borsod, a Bódva Mente, a Cserhát és a Gajasság épített tárgyi és szellemi örökségének egyik legjelentősebb dokumentálója volt, akinek mindegy 60 publikációja jelent meg élete során. Álbankárral és álrendőrrel vertek át egy arnóti férfit azok a csalók, akik több mint 28 millió forintot próbáltak megszerezni Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A rendőrök végül üldözés után fogták el a két feltételezett elkövetőt. A BBSC Zugló úszó szakosztálya ezen a héten a vízi komplexumban tart edzőtábort. A fővárosi klub sportolói napi több edzéssel készülnek a versenyszezon következő időszakára, miközben a helyi úszoda és a hozzá kapcsolódó létesítmények adottságait is használják.
2: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép délutánt, kora délutánt hétfőre mindenkinek. Így ebédidőben találkozunk most is, Barcika és a térség, úgyhogy jó étvágyat, aki pedig továbbra is melózik kőkeményen, kitartást kívánok. Én kettőig innen a stúdióból jelentkezem a legjobb zenékkel, szokás szerint különféle feldolgozásokkal. Pörgetjük a Daily Mixet. A mikrofonnál Molek Csongor, Lady Gaga énekel most nekünk, azt a slágert hozom, ami 2025-ben a Rádió 1 Top 500-as slágerlistát hallgatói szavazat alapján megnyerte. Ez már az Abracadabra. Hey!

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy jó utat mindenkinek, barcikai közlekedők a Hangácsi bekötő úton, a 26-137-esen az 1-es 5-ös kilométer között. Még mindig aktuális a félpályás lezárás, és igen, útépítési munkák miatt dugóra, fennakadásra számítani kell Barcika felől Miskolc bevezető szakaszán, a 26-oson. Jó utat kívánok! A folytatásban nyári slágert, nyári himnuszt hallgatunk a norvég superstar DJ-től Kygótól és az amerikai poprock csapattól, a One Republic-tól. A felvétel a Chasing Paradise. Oh.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai slágerre megy, kevesebb mint két hét és startol a nagy nyárindító bulink a Rádió 1-es születésnapi fesztivál, pünkösd vasárnap. A Budapest Parkban világsztárokkal jön majd Cyril, Felip Szentfeld és a Switch Disco és az összes Rádió 1-es DJ is pörgeti majd a hangulatot, barcikai hallgatók. Most viszont egy Seattle énekes következik, Ray Dalton, aki gospel kórusban is zenélt annak idején. Meghallgatjuk tőle a Blood Running című dalt.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió 1-en.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hétfő van, és ilyenkor is ünnepelünk a Daily Mix első felvonásában együtt a barcikai hallgatókkal. Május 11-ét írunk, Izidor, Jakab, Fülöp, Ferenc, Guido, nagyon boldog névnapot, a születésnapos hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig itt Barcikán és a környéken, és a mai nap Miskolc ünnepe 117-ébe. Most Lady Gaga-tól szól, egy sorozatos betétdal, a Wednesday rajongóknak ismerős lesz. DJ Dark remixében hallgatjuk a Daily Mixben a Dead Dance című dalt.

0: 88.8. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tartalmas korra délután hétfőre mindenkinek. Remélem jól indult a munkahét, barcikai hallgatók. A nevem Oleg Csongor, és a Délmix feléhez érkeztünk már. A következő felvonásunkat pedig egy német hölgy indítja. Ő nem más, mint Loy. Ez a slágere a Get Lucky, tudja, hogy az idei nyári szezonban gyakran pörgetjük majd. Meghallgatjuk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: Ez itt a 88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatók, itt Kazinc Varcikán, május második felében megkezdődik a használati melegvíz mellékmérők éves leolvasása. A Varcika Szol Kft. Munkatársai előre meghatározott ütemezés szerint keresik fel a társasházakat, ezért érdemes figyelni a lépcsőházakban kifüggesztett tájékoztatókat és a szolgáltató honlapját is. A társaság tájékoztatása szerint a leolvasást idén személyesen végzik majd a kollégák. A következő időpontokban figyeljenek: május 14-e és 17-e között, május 21-től a 23-áig és 28-tól a 31-éig. A pontos leolvasási időpontokat az egyes lépcsőházak bejáratánál kifüggesztik, emellett a részletes menetrend fent van a Varcika Szol Kft. Honlapján. És kiemelte a szolgáltató, hogy kizárólag fényképpel igazolt mérőjeles bejelentést fogadnak el, ennek több módja is van. Személyesen keresik fel a lakást a Varcika Szol Kft. Munkatársai, és mobilkészülékkel rögzítik a mérőállást, vagy a felhasználó online ügyfélszolgálati felületen tölti fel az adatokat és a fényképet, és a mérőállás és a fotó e-mailben is elküldhető az ügyfélszolgálat@varcikaszol.hu címre a felhasználási hely pontos megadásával. A részleteket a Colorline-on megtalálják. Hát maradunk a nyári slágereknél, és azok közül is a temposabbakat hozzuk még a Daily Mixben. Most Martin Garrix és Jax közös száma szól, első közös száma, a Told You So.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai

88.8. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek jó utat kívánok. Aki vezet most is Barciken belül vagy a környékünkön, kell számítani fennakadásra továbbra is, például a 26-oson útkarbantartási munkálatok miatt. És Miskolc bevezető szakaszán szintén a 26-oson tudjuk, mi a helyzet. A reggeli és a délutáni csúcsforgalomban tuti biztos a dugó. Mindenki türelmesen, szabályosan vezessen. David Guetta és a One Republic ózonos feldolgozását játszom most. Ez szól az I Don't Wanna Wait.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap kedves hallgatók, egy markáns hidegfrontot üdvözölhetünk majd itt az északkeleti térségben is, és sajnos esőre záporosok felé számítani kell, estére pedig a csapadékhullás megszűnik majd. A csúcsérték hát olyan 12-18 fok körül alakul. Nem elfelejteni, május 24-én Rádió 1-es születésnapi fesztivál a Budapest Parkban, hát még kicsit odébb van, de reméljük jó időnk lesz. Sam Feld is fellép, tőle szól most a Heart Like

88.8 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, nagy nevek sorakoznak utánam, J Balvin, Bibi Rexa és David Guetta. Meghallgatunk egy korábbi Rádió 1-es kedvencet, a dal egyébként eredetileg nem latin hatású számnak indult, viszont ahogy belépett J Balvin, hát utána megkapta ezt az irányt, a Say My Name című számmal. Én búcsúzom hétfőre, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, Barcika és a környék, további tartalmas kora délutánt kívánok, és jó munkát, kitartást, ha még melóznak. Holnap kedden pedig déltől jelentkezem majd ismét a kedvenc számokkal, most kettőtől jön Györke Attis. Molek Csongort hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 88-8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
10: És ez még csak a bemelegítés.
9: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
11: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Vezesd te a saját jövődet. Szerezd targoncás vagy más gépkezelői jogosítványt a Balog oktatónál. Folyamatosan induló képzések rugalmas fizetési lehetőséggel. Ne várj tovább. Jelentkezz most. Keresd rá a neten. Balog oktató, Miskolc. Balog oktató, a felnőttek iskolája.
14: Edelény 40.
15: Ünnep indul.
14: És jön a Bagosi Brothers Company.
16: Na, hol és mikor?
14: Május 22. Kastélysziget.
16: És mi lesz még?
14: Nappal kastély, tájház, bányászati múzeum, Császtaszőlőhegy. Este pedig a Bagosi koncert.
16: És mikor kezdődik?
14: Kapunyítás este 7, kezdés 8:30. Jegyek a jegy.hu-n és a helyszínen. Edelény 40. Bagosi Brothers Company.
16: Ott a helyem. Gyere te is Edelénybe.
3: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkósit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

nagyon sokan kíváncsiak. Rajtuk kívül az összes Rádió 1 DJ is fellép természetesen. Minden információ a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. És ezek közül, a dalok közül, amiket most bemutattam, az egyik érkezni fog ebben az órában. A Swiss Disco-tól a

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Stílusváltás a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A dance dalok egyik legkeresettebb, legjobb énekhangja Bibi Rexa a folytatásban, akinek a mentális egészségével volt baj régen, bipoláris zavarral él, és kötelességének tartja, hogy erről beszéljen. A riportokban is, a közösségi felületein is nem győzi hangsúlyozni, egyáltalán nem szégyen segítséget kérni, ha baj van. Bibi Rexa, a dokiknak hála, mostanában nagyon jól érzi magát, kiadót váltott, rengeteg a fellépése, ez a dala pedig egyre több slágerlistán number one. Hölgyeim és uraim, ez a New Religion.

0: Csak igazi mai sláger megy, bő másfél óra múlva, azaz pontosan 1 óra és 38 perc múlva indul a Rádió 1 Roadshow live mixel és Balázsékkal. Délután 4 órakor startolunk el Győrben, a Széchenyi téren, 4-től 5-ig live mix Juhász Gerivel és Jaminával, 5-től pedig érkeznek Balázsék, addig viszont én vagyok a munkatárs, és mivel nem játszottam még ebben az órában dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, így még jegyet sem lehetett nyerni a buliba, de ami késik, az nem múlik. A szülinapunkról a részletek most!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékár átcsökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
8: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
9: Irány az Adria, Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is lett.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: többek között a Swish Disco-val, aki komolyan mondom az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója. Ők többször is bebizonyították már, hogy a kreatív mashupok és a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadáig. A duó Dan és Nikos érkezik a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, ők a Swish Disco.
1: Hi, we are Swish Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Május 24-én pünkös vasárnap, ez jövő hét vasárnap, élőben tombolunk majd ezekre a zenékre. Rádió 1 születésnapi fesztivál a DJ-inkkel, a világsztárjainkkal, Szemfelt, a Swish Disco, Cyril, Accent is eljön velünk ünnepelni, meg azok a mázlisták is ott lehetnek, akik észreveszik a világsztárjaink dalait. Háló, háló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Isti.
0: Honnan hívtál?
1: Ácstól.
0: Ácson. Melyik világsztárunk zenéje volt hallható a Rádió 1-en, és melyik volt ez a dal?
1: Swish Disco React.
0: A Swish Disco Angliából utazik el hozzánk ünnepelni, és egy órás DJ-szettel érkeznek a srácok, és lássuk, hogy te is ott leszel-e, Isti. Kérem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Te lettél a 10. telefonáló!
1: Köszönöm szépen!
0: Te vagy, aki megcsípte ebben az órában a páros belépőket. Nagyon ügyes vagy!
1: Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm szépen! Hú, szuper!
0: És nincs megállás. Folytatódik a játék a következő zenei órában is. Cyril remixét kell észrevenni, amit Ed Sheeran Camera című dalához készített. Na, ha ezt leadom majd, ugyanígy 10-ként kell elérni a jegyekért, a 06-23-111-111-et kell akkor is megcsörgetni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
7: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
10: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett!
3: Reklámot hallottak.
4: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Szia!
13: Hello!
12: Az Intimflóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
13: Bonjour!
12: Hola!
14: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
12: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
16: És ez még csak a bemelegítés.
15: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
4: Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Már nincs egy óra, és indul a Rádió 1 délutáni roadshow-ja, a mai állomás Győr. A Széchenyi téren várunk majd mindenkit 4-től live mixel és Balázsékkal. Ugye 4 órától Juhász Geri és Jamina a helyszínen. Jaminak ráadásul ismerős nagyon a terep, onnan robbant be a magyar DJ szakmába. 5 órától pedig érkeznek Balázsék is. Nagyon sok játékuk lesz, rengeteg nyeremény és a szokásos jó hangulat. Még egyszer, tehát Győr, Széchenyi tér 4-től. Addig viszont enyém az éter, és hozom az igazi mai slágereket. Valamikor játszok majd egy dalt is a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, úgyhogy amikor az megszólal, 10-ként kell hívni a 20-as

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Várunk mindenkit 4-től Győrben a Széchenyi téren. Indul a Rádió Egy Roadshow, 4-től 5-ig live mix Juhász Gerivel és Jaminával, 5-től pedig érkeznek Balázsék. A további állomások egyébként Kedd, Sopron, Szerda, Szombathely, Csütörtök, Dunaújváros, Péntek, Debrecen. A pontos helyszíneket mindenki megtalálja a weboldalunkon a radio1.hu-n. Jövő hét vasárnap pedig a fővárosba várunk mindenkit, a Budapest Parkba. Rádió 1 születésnapi fesztivál május 24-én pünkös vasárnap, amiről részletek most jönnek az információk között. Az egyik világsztárunk dala pedig még ebben az órában is páros belépőt hoz majd valakinek, a 10. telefonálónak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök! Nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív P-Színeót! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n! Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon!
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
2: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forradalmunk 20-as 311-111 és mind a 10 vonalunk csörög. Érthető, hiszen a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja zenélt nemrég. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban együtt bulizhatunk Cyrillel, Szemfelttel, Swish Discóval, Accenttel. Na de kinek az eléje szólt nemrég? Rádió 1, tessék!
1: Szia, Rita vagyok, ha játékra szeretnék jelentkezni.
0: Rita! Na mondjad, melyik dalra kellett jelentkezni?
1: Hát, Cyril, Ed Sheeran, Kamera.
0: Cyril készítette Ed Sheeran Kamera című dalához a hivatalos remixet. Jön Cyril május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára egy órás DJ szettel. Tőled pedig már csak a Rádió 1 szlogenjét szeretném hallani.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Te lettél a 10. telefonáló!
1: Jó, mondod, úristen!
0: Megvan!
1: De örülök neki, egész nap próbálkoztam, és pont dolgozok, és most tök jó.
0: Jövő hét vasárnap. Nem dolgozni fogsz. Nem tudom, hogy mit csinálsz, hogy mi a munkád, de te bulizni fogsz.
1: Jaj, de jó. Jaj, de örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Fú, nagyon örülök neki. Hú, de jó kis kikapcsolódás lesz, még sose voltam, és már nagyon várom.
0: Most lesz az első?
1: Igen.
0: Jaj, de jó! Ezt mindig szeretem, amikor valaki először jön. Nagyon jól fogod magad érezni.
1: Hát, én is bízom benne.
0: Hölgyeim és

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 grammos koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Irány az Adria, Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is lett.
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internodnyi lászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
14: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
15: Autóüveg Pilkington.
3: Reklámot hallottak.
16: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: A mosoly több, mint megjelenés, bizalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdő Medical fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia vár önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel, ingyenes parkolással, teljes körű ellátás egy helyen, szűrővizsgálatok, gócmutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkóniumpótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás, ahol a mosoly valódi élményé válik. erzsébetfürdőmedical.hu.
18: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
19: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
20: És ez még csak a bemelegítés.
19: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből. Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
21: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
19: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad! Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út 88-96.
7: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy sziszente a casa, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
20: Fedezd fel prémium hacker konyha bútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
7: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
22: Bordásroló. Új helyen, de a megszokott minőséggel várjuk, ha árnyékoló, zsalúziát, redőnyt vagy szúnyoghálót keres. Bordásroló. Miskolc, Szimva utca 6.
23: Vezesd te a saját jövődet. Szerezd targoncás vagy más gépkezelői jogosítványt a Balogoktatónál. Folyamatosan induló képzések rugalmas fizetési lehetőséggel. Ne várj tovább. Jelentkezz most. Keresd rá a neten. Balogoktató. Miskolc. Balogoktató. A felnőttek iskolája.
16: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: hangját végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai slágerek.

0: lesz, úgyhogy Jami, jó előzenekar leszel, Balázsék előtt, én ebben biztos vagyok, induljunk el.
1: Így van, nagyon készültem, a kezdődalunk nem más, mint Lady Gaga és az Abrakadabra, tehát akkor innen Győrből a Rádió egy Live Mix-el, Juhász Gerivel és Jaminával indulunk.

0: Tőzsgyökeres nagy Jamina rajongó itt a helyszínen. Jól van, látunk azért kezeket. Ott az a hölgy, ő tűnik egyelőre a leglelkesebbnek. Ki az, aki szeretne belépőket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára? Ó, na, nagyon örülünk a kezeknek. Ugye a Rádió egy születésnapi fesztivál jövő héten vasárnap lesz, amire gőzerővel készülünk. Jamina, mi legyen, táncolni kelljen egy kicsit a páros belépőkért a születésnapi fesztiválra? Mit gondolsz?
1: Lehet, az így erős lenne. Még nagyon korai van hozzá, mit szólsz, Geri?
0: Legyen még valami nyuggeresebb, csendesebb?
1: Kicsit finoman. A tánc az még

0: Fesztiválra?
1: És még jó, hogy nem G-betűvel kezdődik.
0: Oké. Okay.
1: Egy egyszerű
0: jel, hogy kell ezt megcsinálni?
1: Megmutatom, mi az, ami nem jó, mert Geri az esküvőnkön egy így próbálta megmutatni az Y-t, hogy...
0: Jó, rettenetesen részeg voltam.
1: Igen, mutatom, mi a normális.
0: Nagyon szép.

0: Most belépőt. Jó, Jami? Mi pedig menjünk tovább.
1: Oké, okay, szuper, figyelem, figyelem. És mehetünk is tovább. Na, szuper, akkor robogunk tovább még hozzá James Hype és a Ferrari-val. Egészen pörgünk, figyeljetek itt a Győrből a Live Mix-ben.

0: így az első helyszínen Győrben is, Jamina a lemezjátszók mögött. Hello Jami, mi újság odafent?
1: Hello, sziasztok! Hello Győr, még egyszer köszönöm a meghívást, ide hozzátok, elképesztő kicsit hazajönni. Nagyon jó időnk van, nagyon féltem tőle, de elképesztő jó idő van tényleg, és nagyon gyülekezünk itt a Széchenyi téren.
0: Így van, úgyhogy gyertek, várunk mindenkit a helyszínen, és hát egy fiatal párt hat mutatja.

0: család két kicsi gyerkőccel már a legelső pillanatotól itt voltatok. Sziasztok, hogy hívnak titeket?
1: Sziasztok, Ricsi vagyok, ő a kislányom Alina, kisfiam Armand és a feleségem Annabella.
0: Nagyon gyönyörűek vagytok, a kicsik bírják a bulit egyébként. Azt láttam, hogy nagyon élték az első pillanatokban, pláne nagyon-nagyon táncoltak.
2: Igen, nagyon szeretik a zenét, szoktuk hallgatni otthon a rádió, úgyhogy
0: már. De helyesek vagytok, a rádió egy születésnapra kicsit azt látom a tekinteteken, hogy nagyon szeretnétek jönni.
1: Igen, köszönjük.
0: Oké, akkor egy szlogent szeretnék kérni.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: De jók vagytok, és akkor várunk titeket szeretettel. 4 belépőtök van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, jó? Kösz, hogy itt vagytok, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Aztán itt vannak még ketten mellettem. Szia, titeket hogy hívnak?
3: Szia, Judit vagyok.
0: Judit, téged pedig?
4: Dani.
0: Judit és Dani. Egy labdát szorongatsz a kezedben, amit Jamina dobott be a tömegbe.
3: Szeretném, ha aláírná.
0: Jamina, egy aláírás mehet?
5: Persze, a hogy szexi kis labdára.
0: Szerzünk egy tollat. Belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválra.
3: Simán.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor nektek is van 4 belépőtök a szülinapi fesztiválra, jó? Május 24, jövő vasárnap, Budapest Park. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez egy nagyon nagy buli lesz a Rádió 1 összes DJ-vel és világsztárokkal, Cyrillel, Szemfeltel, a Swish Discóval, valamint Accenttel, és egy csomó belépőt szeretnénk még nektek kiosztani ma is, meg a turné összes további állomásán. Jami, tiéd a show!
5: Na végre, mehetünk akkor tovább ezek szerint. Igen, és ha már Győr, rengeteg

0: Balázsék előtt, élőben a rádió egy összes frekvenciáján mi formapolunk Balázséknak, akik 5 órától itt lesznek a Széchenyi téren, és egészen 8-ig várnak titeket. Gigantikus show lesz, rengeteg meglepetéssel, rengeteg ajándékkal. Én viszont egy más műsorvezető gyorsan hadd mutassak be nektek, Hácsai István itt mellettem, ő a helyi erő, a helyi műsorvezető Győrben. Hello István, örülök, hogy találkozunk.
1: Hello Győr, szia Geri, szia Jamina. Hát ahogy Jaminát elnézem, csak a negyedek kellene az ő energiájának nekem, és akkor otthon már egy 2 gyerekes semmi gondom nem lenne. Úgyhogy légy szív, valahogy majd adjál ebből, jó?

0: Győrben mit érzékeltek helyben?
1: Igazából nálunk ugye külön rádió és stúdió van, és déltől kettőig van az én sávom, és ugye nekünk külön rádiós telefonszámunk is van, és rengeteget csörög a telefon, mindenki oda akar menni, mindenki nyerni akar, és amikor az én sávom van, akkor folyamatosan veszem oda a telefont, és küldöm el Pestre őket, hogy a másik telefont hívjátok, ott lehet nyerni, nálam sajnos nem.
0: Akkor nálatok is ugyanaz az őrület van, mint nálunk. Itt a helyszínen, főleg itt az első sorokban, kezeket fel, aki szeretne ott lenni a rádió egy születésnapi fesztiválján. Hú, jó lesz ez. Figyelj István, csinálunk világgyorsan egy ilyen hangoskodási verseny?
1: Nézzük meg, hogy ki a leghangosabb itt az első sorokban. Azért szépen gyülekeznek már az emberek, vagyunk itt páran. Úgyhogy kérek óriási zsikoltásokat!
0: Háromra, figyeljetek, ki lesz a leghangosabb? Egy, két, há, és...
1: Nagyon alakult, de éppen leértem, úgyhogy nem hallottam jól. Úgyhogy léci, még egyet kérek, jó? Van abban még a torokban, jó? Kezdjük innen, jó? Legyen egy, kettő, három, gyerünk!
0: Hú, István, innen fentről, ott a jobb oldal, ott a fiatal hölgy, már Rádió 1-es nyakbalógóval pusztítóan jó volt.
1: Arra gondoltam. Várjál, hol láttad?
0: Közvetlenül előtted a kis hölgy. Balra előtted.
1: Mondd a neved, Réci.
2: Szia, Adri vagyok.
1: Szia, Adri. Na, tudsz nekem mondani egy Rádió 1 szlogent?
2: Rádió 1, csak ma is sláger megy.
0: Van ott még egy szó, ami nagyon-nagyon hiányzott.
2: Igazi ma is sláger.
0: Hú, majdnem kiesett, nagyon megkönnyebbültünk. Hány belépőt szeretnétek a születésnapi fesztiválra?
2: Kettő
0: már is a tiétek, gratulálunk. És ott van még egy fiatal hölgy is, már most ott veled pontosan szemben. Ők is nagyon hangosak voltak.
1: Szia, mondd a neved.
3: Vagy Bianca.
1: Bianca, na tőled is hadd halljam a Rádió 1 szlogent, de jól, oké?
3: Okay?
0: De a diét
3: csak
1: igazi
3: ma
1: is
3: sláger, mert...
1: Éjjel, Bianca! Tökéletes, óriási tapsot neki.
0: Nektek is van. Hány belépőt szeretnétek, drága Bianca?
3: Kettő.
4: Az összesebb.
1: Kettő megy oda is.
0: Két belépő nektek is van, és adunk még jó néhányat ma este, a este 8-ig felől biztosak lehetek. Ja, mi menjünk tovább!
4: Azt hittem, már nem is hagytok zenélni. Joel Corry és a Head & Heart óriási közönség kedvenc, reméljük így Győrben is. Úgyhogy ezzel folytatódik a Live Mix Juhász Gerivel és velem Jaminával. Itt Győrből a Széchenyi téren!

0: ide a labdát, hogy én csak néztem.
1: Most remélem csak beletraufáltál, vagy erről meséltem már neked, hogy kis labdahajtásból óriási jó voltam. Még a családom se értette, hogy hogyan, de nagyon nagyot tudtam dobni, de most itt vannak a családtagok is, és ők pontosan tudják, hogy nagyon nagyot tudtam dobni. Nagyon szívesen megmutatom, de az most mara ciki lenne, ha csak ide dobálnám.
0: Rettenetesen kellemetlen lenne, úgyhogy ezt a súlyt direkt szerettem volna rád helyezni. Hölgyek, urak, a Jamina a labdákat fog dobálni, aki elkapja, az pedig belépőket nyer a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Tényleg kezeket a magasba, ki szeretne ott lenni, mert a labdákat el kellene kapni. Jamila, nem lesz nehéz találni egy embert, mert nagyjából mindenkinek fent van a keze. Megpróbáljuk? Tényleg, aki elkapja a labdát,
1: igen, de most vagy megmutatom, hogy mekkorát tudtam dobni, vagy itt nagyon kedvesek leszünk, és ide dobom előre.
0: Mert ugye most hová gondolod?
1: Ha az én showm, akkor ne kéne mutatnom, hogy oda hátra.
0: Az lenne a legkellemetlenebb, ha neki nyomnád ide. A lefalnak is leesne ide.
1: Abba is belegondoltam, hogy nagyon alacsonyak itt a lámpák.
0: Na figyeljetek! Jön az első labda a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, kap belépőt, aki elkapja. Jamina kifárad a lemezjátszók mögül. Figyeljetek, figyeljetek!
1: Akkor csak ilyen lazán.
0: Ahogy érzed? Az első kapásból elkapta valaki. Őt majd kérjük, hogy fáradjatok ide, kérlek a színpadok elé, jó? Oké, figyeljetek, jön a másik, gyerünk! Ki kapta el, ki kapta el?
1: Van még?
0: Nálatok is megvan, titeket is várunk ide a színpad elé. Figyeljetek, jön az utolsó!
1: Viszont most megmutatom, hogy tudok dobni.
0: Atya úristen, mindenki kapaszkodjon, figyeljetek!
1: Ott hátul figyeljetek! Ott a másik utcában.
0: Totán is figyeljen mindenki! És kapásból elkapja valaki, Jamika! Okay. Nagyon komoly! Mindenkit várunk ide a

0: Igen, itt vagytok Győrbe, nagyon örülök neki, és az, hogy egy kicsit hazajöttem, és hazajöhettem Balázsékkal, és a rádió egynek is nagyon hálás vagyok.
1: Jami, fantasztikus voltál, nagyon köszönjük, egy nagy tapsot Jaminának, szerintem megérdemli az egyetlen...
0: Egy közös fotóra, hello Győr!
1: Az egyetlen Rádió egy DJ, akinek első, második és harmadik helyezett díja is van a Rádió egy DJ szavazásán. Jamina és Juhász Geri kijelentkezik, köszönjük, hogy itt voltatok, és maradjatok, mindjárt jönnek Balázsék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
9: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Szevasz, tavasz, hello front row, viszlát, bolhák és pullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: A mosoly több, mint megjelenés, bizalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdő Medical fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia vár önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel, ingyenes parkolással, teljes körű ellátás egy helyen, szűrővizsgálatok, gócmutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkóniumpótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás, ahol a mosoly valódi élménnyé válik. Erzsébet Fürdő Medical.hu.
19: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
20: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
21: És ez még csak a bemelegítés.
20: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
22: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy si siente a casa, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
23: Fedezd fel prémium Hekker konyhabútorainkat, és válasz minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
24: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
25: Bordásroló. Új helyen, de a megszokott minőséggel várjuk, ha árnyékoló, zsalúziát, redőnyt vagy szúnyoghálót keres. Bordásroló. Miskolc, Színva utca 6.
26: Vezesd te a saját jövődet. Szerezd targoncás vagy más gépkezelői jogosítványt a Balog oktatónál. Folyamatosan induló képzések rugalmas fizetési lehetőséggel. Ne várj tovább. Jelentkezz most. Keresd rá a neten. Balog oktató. Miskolc. Balog oktató. A felnőttek iskolája.
27: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
28: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
29: Mert

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs!

0: Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, hello drága győriek, hello Eszter, szia Eszter, Eszter még nem szól.
1: Hello, hello.
0: Hello Feri, te szólsz.
1: Hát határeset.
0: Határeset, hello,
1: igen.
0: Hello.
1: Igen.
0: Hát, ne törődj vele, Eszter, majd lesz egy mikrofonod, ami szól.
1: Nem azért van, mert nem szeretnek itt, nem Eszter. Azért van.
0: Igen, gyanús ez gyerekek, gyanús, Eszter már most nem szól, ennyi. Kezébe vett a mikrofon, ja, be kell
2: köszönöm
0: kapcsolni.
2: Szépen.
0: Ja, jó.
2: Ne hát. Volt kapcsolva? Igen? Ennyi, nem tudsz te semmit.
0: Gyerekek. Hello, drága győriek, örülünk, hogy itt vagytok, csókoltatunk mindenkit. Mikor voltunk itt, két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, igen. Amikor az Eszter bemutatkozott már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
2: Ez volt az első sok terápiám része.
0: Igen.
1: És hogy szeretted akkor is, mi?
0: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
2: Kedves utam, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
0: Tácsi-tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fotót, csak tácsi-tácsiba vagyunk.
2: Forró ölelések.
0: Gyerekek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hideg front, meg mi van már meg?
1: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
0: Tényleg.
1: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr?
0: Ez a beszéd.
1: Ez a beszéd. Jó időt is.
0: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem álmasztál itt adásra.
2: Van benned kilométer?
0: Van bennünk már kilométer. Hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik 3 napja már róják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen csarészek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz.
2: De
0: ültek a hotel előtt, tessék?
2: Hol van az indulópont?
0: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
1: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó igen. Mindenben, ezért motorozni tudtunk, és kezdtünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
0: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
1: Intéztük neki vacsorát. Hát,
2: és ezért el kell menni Ausztriába.
0: Este 10 körül ültek valami dobozokon.
2: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna neked feléből.
1: De ott eredeti török girosz volt.
2: Az döner, tesó.
1: A minden akkor döner. És a legjobb, innen pusziuk Zolit a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy ládasört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert anélkül nem indulunk el. Úgyhogy 10-re, mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már kétszer tusolt,
0: kétszer józanodott ki, és harmadszúra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az ital káros, jó?
1: Tehát jó, azért ezt tegyük hozzá. Nagyon okos legyél.
0: Mindenkinek, hogy okos legyen. Szóval, hogy mi már ma egész nap Ausztriából átjöve motorozni. Laci majd érkezik valahol, ami szerkesztünk, még a dugóban áll az M1-esen.
2: Lacit lekapták az M1-esen.
0: Lacit lekapcsolták az M1-esen.
2: Lekapcsolták az M1-esen. Megállt egy kamion a külső sávban.
0: Igen? És ez Laci vesztét okozta.
2: Ez mindegyünknek a vesztét okozta egy kicsit, de én hamarabb indultam.
1: Azt hittem, hogy te áttörted a kamion falat.
2: Nem, de kicsit ideges voltam, mert van a terelés, és akkor gondoltam, hogy majd átterel, amikor le kell térni az autópályáról, hogy Győr felé azért le tudjál térni, de nem.
1: No.
2: Nem, menjél csak, amerre látsz. Úgyhogy, de végül itt vagyok, Laci.
1: Hol jöttél vissza, Soprondál?
2: Körülbelül. Laci most Tatabányán van, ha jól hallom.
0: Jó, hát azért Lacit ismerre tudod, 4:45-kor megriadt, hogy roadshow van és el kéne indulni. Tehát ő azért nem az ideges típus, aki 2:00-kor már Győr felé haladó táblával van, de nem baj, idején Lackó is, úgyhogy...
2: De macskát megetette indulás.
0: Megetette? Igen? Elköszöntek is macskájától, úgyhogy...
1: Ebből látjátok, hogy egyre nyugodtabb a brigádunk. Látod, nincs az a nagy kapkodás. Eddig se volt, de most már azt végképp.
2: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg, és időzzünk el a Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
0: Hoppácska!
1: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
2: Nem akartad, de abuzáltam, hogy te egy éven
1: igen,
2: keresztül.
1: Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagy lelkű,
2: és odaadó,
1: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
0: De most hova mentél? Levet közöl félmeztel
2: olyan az
0: erre?
2: Egész, mint a tágaségen andalog, nem? Azt hittem levet, dobni.
0: Levet közöl félmeztel. Ja, följöttél ide?
1: Hát,
0: ja.
1: Hogy lássák.
0: És azt az inget! Azt az inget!
1: És én kértem egy macskás inget. Na most 3 dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
0: Abroszt?
1: Egy nagyon méretű abroszt, azt nem
2: figyelj,
1: kértem.
2: Figyelj, ebbe lehet nyúlni. Ki tudja, nősze még.
1: 2. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közelmész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
2: Sejmes?
1: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
0: Igen. Meg ráz, felhívja ráz.
2: A mai műsor az elektrostatika szponzorálta.
0: Spontán gyulladás lesz.
2: Miért? Most mi egy kis szikra? Hát az kell neked.
1: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
0: Igen.
2: Nagyon nem szép. Én láttam téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
1: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
2: Csinos vagy, Ferenc.
0: Nagyon. Nagyon szép.
2: Biztonságú vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
1: Hát így ember senki nem nincs, fog lecsapni rád. Belém szeretne.
2: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
1: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
2: De ez azt összebújhattatok volna a fiúkkal.
1: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam idejönni. De
2: kicsit
1: nagyon köszönöm.
2: Ez itt kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
1: Ne kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
2: Hát jó.
0: Igen, kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt egy majdnem hátsó defekttel, úgyhogy ő gumiügyben van. Már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
2: Gumi problémája. Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
0: Oh. Kedvenc influencered városában? Bizony. Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a...
2: Az utódja.
0: Igen?
2: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
0: Valószínű, tényleg. Hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egy más valamilyen múzeum hátsó falának.
2: Nagyjából ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem. Már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
1: Van spiritus.
0: Van benne.
1: Oda teszi magát.
0: Igen. Ott ugye nem az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a nyolcason. Ugye? Talán ez volt, így úszott föl a polgi, igen. Hogy így megérkezett valahogy a nyolcason, míg a két nagy fenevadott küzdött egymással. Ő fölúszott a nyolcason, és végül megválasztották.
2: Ha ennek egyszer vége, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, igen. Online coachingot. Ugye minden, zseni.
0: Ő zseni.
1: Örültök neki egyébként?
0: Igen, szeretjük? Igen, tényleg?
1: Ó, már ketten tapsoltam.
0: Szorványos volt a tapsz azért.
1: Nem
2: csak győriek vannak itt.
0: Igen. Szúnyog Csődör itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog Csődör?
1: Te vagy az.
0: Tényleg?
2: Igen, egy nagy hazudozó, úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
0: Ugye van, mondjad?
2: Azt mondta, hogy eljön majd az előadáson a Dunaszerda helyre, aztán nem volt a sehol se. Aha. Hát ő képviselt téged, de ő nem te vagy.
0: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csődör is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen...
2: De úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csődör.
0: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
1: Föl vagyán fugszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
3: Eredeti.
1: Ja, persze.
0: Igen.
1: Nagyon jó téged látni.
3: Köszönöm.
1: Mit hoztál nekem?
3: Is. Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
0: Hú, ez hosszú,
1: erre
0: ez gyere
1: a nincs időnk.
2: Hányan
3: nem vagyunk sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdáiről, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
0: Na.
3: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
0: Aha. De ezt most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a pater.
3: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
2: Jó. Kisfiatnak vezették néven kell szólni a papát.
3: Ő is hozott Ferinek egy extra ajándékot.
1: És a Karcsi papa jávázik?
4: Nézd meg!
1: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
0: Erős az egész család, aha. Jó. Szúnyog Csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
3: esz... Elolvasod, Feri.
1: Rádió 1-es Designolt Bor. Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyog Csődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó. Tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
0: Igen.
1: Nagyon kedves, hogy édes Istenem.
2: És egy doboz koffola, hogy fel tud ütni vele.
1: Nem lehettek ilyen jók, gyerekek. Tessék,
2: ez a fel tudod húzni, akármilyen a bor.
1: Ezt meg kiadjátok, rettenetes. Kolbászok. Igen. Kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, ja, megehetitek.
0: Azért az egész hűtőszekrény, ne adod, amit nem tudunk elvinni.
1: Még egy?
0: Nem kamion.
1: Hova az Istenbe tesszük, de tündér vagy.
0: Egy budipapírt dobjál már ide nekünk, létszi meg.
1: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól. Köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott-e meg fele akkorát. De jó, jó.
2: Az egy haspóló, Feri, most
0: mit igen, légy szíved föl, Feri.
4: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnök.
1: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
4: Valamivel több, mint a ti.
1: Ahogy is, ezt már nem számoljuk.
4: Azért utazok én veteránba.
1: Helyes, majd egyszer én is. Nagyon köszönjük,
2: de most amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te...
1: Tényleg?

0: Akkor már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
1: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne eső. Ne, menjünk május elején, menjünk május elején. Értem, hát csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy izé, busszal kell majd hazaszállítani az ajándékokat.
0: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
1: Igen?
0: Igen. Hogy az isteni nem tudsz otthon lenni egyszer a születésnapodon.
1: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a szülinapodon.
0: Én mondtam, hogy én megvagyok, nem hiányzik semmi. Igen. Az én
2: az a helyzet, hogy beszéltem békával, és ő is megvan.
0: De tudom, igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
2: De nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
0: De jó.
2: Hello, cápák.
0: Nagy tapsot nekik.
1: Ezt én is meg tudom csinálni. Gyere, kettőkor.
2: Gyere, Balázs, megfoglak.
1: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de ezt, erre egyszer képes vagyok.
2: Jó, azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter.
1: Glitter.
2: Egy napja foglalkozom ezzel. Egy napja.
1: Egy napja ragaszgatott, tényleg?
2: Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
1: Úgyhogy meddig ott fogtok állni?
0: Megcsináljuk,
2: jó? Jól van, köszönöm.
1: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, hogy pillanatról nézem, mert mondom, gólyalábakon
2: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat?
0: Persze.
1: Igen. Ha ki bevállal egy szomnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebben a formában.
2: És ott lesztek jövő, pénteken jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
1: Te ezeket így vágod, hogy mi történik?
2: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy opa!
0: Leesett, igen, szegény!
1: Annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, hogy összekaparjuk valahogy. De mi a lányod, ezt csinálja ezt konkrétan? Csinálja.
2: Konkrétan ezt csinálja. Igen? Konkrétan így van. Úgyhogy
1: de
2: már
1: hogy,
2: nem
1: hogy ezt a
0: figyelj.
2: Aha. 1, 2, 3.
1: Nincs biztosításotok, csak szólok. Jó? Csak óvatosan. Nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod? Hogy miért ezt csinálja?
2: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen maffiája ennek.
1: Ja, és így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
2: Ott kódrottunk az utcán,
1: leszólították, tényleg?
2: Már egy piramisnak a tetején volt.
0: Nem leszólítottak, lefújták.
2: Hát konkrétan. És nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt, meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négyállomásos ilyen bajnokságturné. Gyertek, Gyöngyös, Eger, jó helyez, gyere.
1: Ja, és mire már? Igen, mondtál volna, addigra már beszervezték.
2: Azon beszervezte magad,
1: olyanok, mint a mormonok.
2: Hogy egy gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kapj idegvérzést.
0: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
2: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
1: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
2: Ahogy kíváncsi lenni, mit szólnának, hogy varadnék magamnak egyet, és így megpróbáljuk elvegyülni.
1: Sírnék. Ezt nem láttátok? Ott van a csírnédes lányok között.
2: Óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
1: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat? Hát azért...
2: nem, ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval.
1: Igen.
2: Nem úgy van az.
1: Igen. Hova dobtam? Földobtam magam. Húha, azért kapjátok is el.
2: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
1: Meg. Lehet egy születésnapi dobást intézni neki. Egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
2: Bizony, és ott izmos fiúk is vannak, csak mondom nektek.
1: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de én abszolút igen.
2: Lehet. Remélem, hogy azért jöttetek, mert lesz virsli evő bajnokság, csak mondom nektek.
1: Ja, ha már játékok egyébként. Ha már játékok, ugye nagyon-nagyon sok játékunk van, majd soroljuk egyenként itt a Master Good játéktól kezdve a Diego-s játékig, mindennel tele vagyunk, majd ha még elolvasom, akkor pontosabban is el tudom mondani.
0: Akkor se fogod tudni, de majd igen. Csütörtökre tudni fogja.
1: Csütörtökre megtanuljuk, ugye itt különböző játékok, nyeremények, 100 000 forintnyi KP, tárgynyeremények, tehát egy csomó mindennel készültünk. Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás roadshow-ra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát tulajdonképpen arról szól a roadshow, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
2: Játék határok nélkül.
1: Ez lesz. Tele na, vagyunk nyereményekkel.
0: 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
1: Na, egyébként így van.
0: Tök rendesek vagyunk.
1: Igen. És csak azért van, még nincs itt Laci a szerkesztőnk, hogy eldöntjük be az első játékot.
2: De ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
1: Jó. Igen. Ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
2: Ki az, aki már nyert?
1: Ki az, aki már nyert, igen? Ki az, aki miattunk van itt? Jó? Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó, na elbízom ebben. Jó, ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények, hát ezt átolvassuk majd. Hát egy a Master Good, Diego, Weber Grill és a Héra játékaink lesznek. Na?
2: A Weber nagy úr ott ül a sarokban, nézz oda?
1: Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Master Good egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
0: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
1: Így van. Ahogy amíg a készlet tart, ez egy másfél-két óra.
2: De van átfedés? Tehát van olyan, amikor a Weber grillen sütik a hotdogot?
1: Az már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat. Igen.

0: Igen, az már a vége.
1: Kössük el az egyiket.
2: De jó, ja, és ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt. Jó?
1: Azon gondolkodtam, tegyük hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
0: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
1: És mindegy, hogy egy Master Good-os trackkal követnélek benneteket.
0: Én azt nagyon szeretném.
1: És közben a Family Frostot játszánk.
0: És így takarítanál el mindenkit az útból. Mennél előttünk, hogy motorozzunk mögötted. Nem fékezés senki kedvéért, és így letarolnál mindent.
2: Egyébként csak egy simléder lenne rajta.
1: Van bennem amúgy, van bennem annyi harag, hogy ezt meg tudjam csinálni.
2: Benned van, és ahogy pihenő van, megállsz, kicsapod az ajtaját, és gyertek zabálni.
0: Holnap az a tervünk, hogy a jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
2: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész. Persze. Azzal megyünk.
0: Ezzel nem szórakozunk. Szórakozunk abszolút.
2: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már igen? Látom, de van egy fiatal ember, aki meg érthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen, hát persze, hát szerinted
0: fiatal
2: ki...
0: ember, az barokkos túlzás azért.
2: Jó, most mit mondjak, én már olyan öregből,
1: mint az ország.
0: Én is szavartál, a gyerekekre néztem.
2: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
3: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek, hogy...
2: Ne hülyéskedj, hol?
0: Polgi!
3: Én egy kis településen vagyok, most a Magyar-Omár mellett.
0: Azt a mindenségét, neki
2: hogy
0: kiszúrtad?
2: Tudod, hogy ki ő?
0: Na?
2: Azt. Te vagy?
0: Az a polgi, akivel
1: ez
0: beszéltünk.
1: Ez Babot?
0: Babot.
2: Nem. Akkor nem érnek ezt.
0: Aki ugye Maldív-szigeteki utazást ajánlott a tanároknak, ha jelentkeznek Babotra.
3: Nem, én nem a Babóti vagyok, én Károlyházán vagyok.
1: De hogy Babot polgár közel van, nem megyünk át Babotra?
3: Ez ott van Moson-Magyaróvár mellett, ahogy megyünk a határ felé. Aha. Ott a régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
0: Most mekkora?
2: Te a Károlyházi polgi vagy.
3: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település. Mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel.
0: Mindenki rokona mindenkinek.
3: Mindenki rokona mindenkivel.
1: És akkor ez a közös zakótok?
0: Apa, anya, mindig testvérek.
3: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
2: Aha. Jó, nagyon. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
3: Hát sajnos nekünk nincs annyi. Tényleg, hát 550 fős település, nekünk a költségvetésünk azért nagyon csekély.
1: Figyelj, abból csak 10-nek kéne egy OnlyFans account.
0: És meg is vagyunk.
1: És ugyanott vagytok költségvetésben.
0: A Babóti polgármester már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk.
3: Igen.
0: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a Babóti polgármesterrel.
3: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
0: Aha.
1: De nem jártok össze egy Babótiakkal?
3: Nem, ő távol van tőlünk. A
1: ez
3: mi kis jelent? Csoportunk.
0: Igen, pontosan, értékrendileg.
1: Tiszás. Tudnám mondani egy pártot esetleg?
0: Igen, miért
3: nem, nincsen semmiféle pártfüggőség, független vagyok. És úgy is indulom,
0: Hajdú Péter
3: úgy
0: is ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok. Előtte költözött be Felcsútra, független vagyok.
3: Nem.
0: Ezzel óvatosan.
3: Tényleg.
0: Ja, te tényleg?
3: Én tényleg az vagyok, komolyan.
0: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
3: Nem. Szeretem. Nem? Szeretem ezt csinálni, már a második ciklusomat töltöm.
0: Na!
3: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
0: Ja, hogy kampányolni jöttél, finoman.
3: Igen.
0: És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az önkormányzati választások.
2: Két év ráérsz, nem?
3: Igen. Hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
0: Aha.
3: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy... Szeretettel várok majd benneteket.
0: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen.
2: El kell ültetni a magot időben.
1: Olyan turbulens ez a világ. Hát, oda kell figyelni. Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Azért egy csak van.
0: Vannak ilyen harci, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő,
2: Zoli
0: az alkoholista.
3: Vannak közmunkások azért nálunk is. Hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
0: A Misi.
1: Mindenhol egy Misi.
0: 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban van.
3: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy
0: hogy...
3: füvet nyírni.
0: Igen.
3: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
2: Hogy annyi, hogy zárva van,
0: a vendéglátóipari, csak nem Misi betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor Misi megy a kocsmába.
3: Hát, nem, Misi ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
0: Jó, látjuk, Misi a Jolly Joker a faluba. Tehát hát ő a mindenes. Szóljátok Misinek, Misi megoldja.
1: A alpolgármesternek hangzik elsőre. Szerintem érkezik ez a pozíció.
3: Nem, az alpolgármesterünk az ő egy hölgy. A Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
1: De Misi jobban bírja a piát, a Zsuzsa, úgyhogy...
0: Hát csókoltatjuk az egész falutat az 500-as viszonyban.
3: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Nagyon szívesen.
2: Kedves egészségedre.
0: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 20-29-re. Jól vagy, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó?
1: Attól függ,
2: én a Laci nélkül nem játszom semmit.
0: Nem, Lackot megvárjuk természetesen. Várja, Barbira közben ráfírtatok. Tessék?
1: Ráfírtatok.
0: Master Wood.
1: Vegyétek elő Master a ceruzától, jó. Mert ma új igéket fogunk tanulni.
2: Ráfírtatok,
1: az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
0: megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Master Wood-os játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Master Wood-os játékkal fogjuk beröffenteni.
2: Óriási játék lesz.
1: A virsli nyerés? Az most az jön?
2: Igen, ez egyébként a virsli evő bajnokságunk.
1: Ó, de nézzél, csak ott jönnek előre, nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
0: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Ugye az 5 percet azt hiszem, hogy kicsit lejjebb hoztuk. Mindenfajta kézi segítség megengedett. Az a lényeg, hogy gyorsan kell minél nagyobb mennyiséget elfogyasztani. Én azért bírnék egy ilyen flamós csajt, aki leülne, és így egy ilyen
1: azt komoly... tudjuk, hogy te szereted az ilyen...
0: Igen, egy ilyen komolyan flamózással. Agyonverni
2: csak
0: a pasikat.
2: Nyeli, csak nyeli.
0: Csak eszi, csak
1: mindegy,
0: eszi.
1: Hogy fiú, egy lány, de beles legyen. Jó? Tehát, hogy írja az ilyesmi.
0: Persze, igen, hogy itt zúltáljam egy kicsit, ebből élek ez a karrierem.
1: Elindult el egy úton, de tédj le róla. Ezt,
0: tudjátok, mindig szeretem bántani a pufikat, jelentkezzenek játékra. Nem, de tényleg jó lenne. Egy csaj, aki nem. Ki az a csajok közül, aki éhes? Akiban még úgy nem evett, aki jól tud enni. Ott egy barna napszemeges. Aha, hát sokan
1: ugye
0: azért.
1: Nagyon meglepőek, mert nagyon sokszor a kis vékonykák, azok bírek a
0: legjobban. Igen, a kis kákabelűek azok. Na, majd megnézzük őket is, jó? És itt van nekünk azonnal készpénz nyereményünk. Ó, Lackó is befutott közben. Van készpénz nyereményünk, ugye? 100.000 forint.
1: Idegesnek néz ki Lackó?
0: Nem, nagyon. Laci soha nem ideges. Laci teljesen nyugodt.
2: Hát belülről forrong egy kicsit.
0: De ne, gyerekek, innen nem lehet elkésni. Hát most nézd meg, hova rohanjunk.
2: Holnap, ha 8-ra jössz, az is jó, Laci. Ha, de érted.
0: Gyerekek, azért ember legyen a talpán, aki az M1-esen átverekedi magát. Tehát, hogy tegnap azért az igen, 2030-ig azért oda pirítottak a fiúk. Tehát még élvezzük egy ideig.
1: De legalább... alagút lesz alatta? Vagy alagút lesz alatta? Mi
0: én nem tudom, mit csinálnak ennyi ideig, mert hogy a 150 kilométerből 60 van egyáltalán felásva, de állítólag 3-3 sávot építenek 2030-ig.
2: Mert ha több lenne felásva, akkor meg az lenne a bajunk, érted? Most ezt 60-at megcsinálnak, aztán csinálják az újabb 60-at.
1: Azt 41 km van lezárva, nem? Tehát 45?
0: Legyen így, gyerekek, legyen így, jól van.
1: Fantasztikus.
0: Viszont szóltak nekem, hogy félkor még hírek van, úgyhogy el kell mennünk, jó? Egy picit, egészen 6-ig, 6 után már nincsen csak reklám. Úgyhogy pici szünet, pici muzsika, pici hírek, pici közszolgálat, és aztán jövünk vissza.
1: Aztán jön a virslinyelés!
0: Így van, szabályt a győriek! Így van, messzer úgy játékunkba bele is vágunk. Jó, úgyhogy itt vagyunk mindjárt fél 60 pontosan, de fura ezt mondani. Fél 60 pontosan, jövünk vissza mindjárt.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
15: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most.
5: Rádió 1.
16: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Minden nap 6-tól 10-ig, kivéve ha délután vagyunk, ugye? Akkor 5-től 8-ig, de mindenhol vagyunk egyébként, mindenhol támadunk, hol délelőtt vagyunk, hol délután vagyunk.
2: Tényleg hallgattátok a reggeli adást? Jól sikerült végül?
1: Okay, igen. Volt? Nem kamusztunk, elmondtuk, hogy ott vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem vagyunk. Nem hazudtunk.
2: Aki ismeri Balázs, tudja, hogy nagyon nehéz felvenni vele egy műsort előre.
1: Igen,
2: szóval
1: igen.
2: Ez több napi munka volt, csak mondom. Azt lehet érezni benne szerintem, hogy különböző mélységek és magasságok.
1: Úgy csináltunk, mintha lennénk reggel, aztán kiderült, hogy nem vagyunk, de aztán elmondtuk, hogy nem vagyunk. Mi nem verjük át a hallgatóinkat. Tehát mi elmondjuk őszintén, hogy most itt ülünk, de igazából nem vagyunk itt, mert hogy egy felvett adás volt. De nem akartunk best of-ot adni, de azért tényleg milyen rendesek vagyunk, hogy még csak egy felvettet.
2: A munkahősei.
1: Így van, abszolút, abszolút sztahanovisták vagyunk. Na gyerekek, hol,
3: itt vagyok,
1: hol
3: mi van?
1: Hol vagy? Te egy mi a te szép
2: nem látod, hogy hol vagy a füst? Hol vagy
3: egy gyönyörű nővel voltam.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: Igen.
3: Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is
3: szevasz,
1: van baj.
3: Mi a neved?
4: Hauk János.
3: János. Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást.
4: A rendező a szépségversenyen.
1: Én? Szépségversenyen
3: az a Fási Ádám volt.
2: És te vagy a nyertes?
3: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
3: 16 éve.
4: Körülbelül.
3: És te mit csináltál ott?
4: A lányomban voltam ott.
3: És hol a lányod?
4: Az dolgozik.
3: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
4: A harmadik.
1: Ő a harmadik lett.
2: Akkor neki nem kéne dolgoznia.
3: Jó,
2: mondom.
3: Igen, vásból is megélne.
2: Azért mi az, hogy szépnek is kell, mert dolgozni is kell. Azért ez együtt nem működik.
3: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor.
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat.
3: Biztos a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
2: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskával.
3: Na de várjál már!
1: Százacskával gyorsan.
3: Hát akkor várjatok, mert igen? Én belelettem ebbe keverve, ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási Zsüli.
1: Tessék, visszaadja hivatalnak.
3: Hát akkor a 100 emből legalább valami.
1: Valamit hát, adjál vissza a támogatásból.
3: Ne adjál vissza, nekem adjanak előtt.
1: Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
2: Viszont én már látom, hogy kinek van a legjobb helye a kitelepülésen, oda nézzél szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
3: ott fönn az ablakot, csokolom.
1: Kedi csokom, ugrani tetszik, ne tessék ugrani, nem ér annyi.
3: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
3: Nem zavarunk? Nem. Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
2: Átmehetünk délután?
1: Én ide el nem megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyárok. Mi ez a hangoskodás itt? De cuki, én onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
2: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás. Páholy. Választani.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta...
2: Akkor ez egy közös szobánk van, mert az enyémben is áll.
1: Ugye? Építsünk egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
2: Így van.
1: Óriási.
3: NB1, hello!
1: Ja, bocsánat, elnéd, ne haragudjatok, egész más, mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Hát most kérek elnézést.
3: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
2: Hogy hajrá, Spari!
5: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr?
3: Szégyeld magad.
1: Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
5: Igen.
1: És hogy állnak?
5: Igen. Hát jól.
1: Jól?
5: Jól.
1: Első. Hát bajnokok lesznek. Bajnokok lesznek. Ebben?
3: Bajnok csapat.
1: De.
3: Bajnok csapat.
1: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk. Esre kellnek össze-vissza. De nem várjatok. Állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem. Ezt nekik a mocskos Fradi.
5: Nem. Még nem.
2: Második azt nem.
1: Hányadik a Fradi?
3: Igen, csak ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, esti rég a hotel. A szobám, kukluxrános csávók várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
3: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW tégessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye. Álljatok be a parkolóba, Jönnek az
2: ultrák. Hogy engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
2: Motorom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
3: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok. Nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. Hú, de próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a foci az való hozzáállásom.
2: Nagy mentés volt ez, Balázs.
1: Szépen mentek, nem?
2: Ez igen.
1: Fiam, múltkor láttam a Győr focizni, te, ezek jól játszanak, basszus. De szar, úristen!
2: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy a srácokkal.
1: De tényleg mennyire szemtele, hogy a hotelszobából látod a meccset. Hát azért jó. Az elég gizda. Na, Master Good játékunk, Ferenc!
3: Ez az, van! Master Good játékunk van.
1: Bizonyán.
3: Játékosokkal egyetemben képzeljétek el, ott játsszuk?
1: Ott játsszuk, igen.
3: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
1: Megyek veled, tesó, elolvastam, támogatlak. Most nem hagylak egyedül.
3: Elolvasd,
2: bakvezet világtalan. Most az emberek közé. Emberek, háláljátok meg ezt. Fogdossátok össze, Balázs.
3: De csak a fenekét.
2: Teljes testes ölelésekre van szükség.
3: Hello, csajok. Hát nézd meg, így látod, így kívánj. Három gyönyörű, okos, ügyes, szépen nyelő nőnk van.
1: Igen.
3: Hát a vízlevést
2: te semmit nem tanultál az elmúlt 15 év rádiózásából.
3: Ez fontos.
1: Születésnapja van, ma megteheti.
2: Igen. Hát nem tudom.
1: Fanni, szia Fanni.
6: Sziasztok, sziasztok.
1: Hello Fanni. Jó sok virsli van előtted. Mennyire vagy éhes, Fanni?
6: Hát annyira nem, de próbálkozom.
3: Igen? Kényszerítettek?
6: Nem, amúgy nem.
1: Igen? Igen, igen.
3: Lilla azt mondja, engem igen, de ki kényszerít?
6: Kényszeríted rá, őkézzel.
3: Ahogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
2: Egy idegen rákészített a vízli evésre?
6: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
3: jó, jó,
1: de most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
6: Szia, én meg önként jelentkeztem.
1: Igen, te vagy az ingyenevő. Te nem tudod, mi a játék mondta, te éhes vagy, te enni akarsz. Jó? Oké. Okay.
3: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá. Van 50 darab vízli fejenként. Kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30
1: darab. Levették 30-ra.
3: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci. Ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Ezt a hülyét.
2: De összesen van 30, vagy fejenként?
1: Nem, fejenként.
3: Fejenként van 30.
2: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30
1: vízlit.
6: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk. Ha...
1: Onnan? Sajnos... Hát mit csinál, onnan mit csináljon? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
2: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
1: Nem. De... Persze, hát ez... Eszterre kezdjük
3: úgy csodnak. Azt mondja,
2: úgy, ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt tudja mogni.
1: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy évre maradjon napra. Ez
2: na. Csak a tömegelés miatt nagyon fontos.
3: Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen, lehet készülni. Szósz. Vizet annyit isztok, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet igen. Elfogyaszt, az nyer.
1: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani, jó, miközben azért megfogunk benneteket interjúolni, ez a klasszik, mocskosul, gusztustalanul evőverseny, tehát minél lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal, az a lényeg, hogy minél több vírsit kell eltüntetni. Ez a legegyszerűbb, ilyen nagyon egyszerű, ilyen közgázos játék, vírsli evőverseny, holt primitív, De nagyon,
3: ezért találtuk ki.
1: De nagyon ugye? Szeretjük.
2: De nagyon fontos stratégiát választani, hogy most mit szeretnétek, hogy egyszerre sokat megenni, tehát összefogsz egy csokor virslit.
3: Igen, Liza, te hogy támadsz meg, majd?
1: Jó kérdés.
3: Egyesével támadsz, vagy kettesével, vagy négyesével?
6: Én egyesével. Nyugodtan.
3: Nyugodtan.
1: Lillából a rutin beszélé látom. Ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka. Megoldja. Rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
6: Én is ugyanígy. A 3 percet az végig kell vinni.
1: 3 percet? Nem hosszú.
3: Úgy, de tudatos. 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is igen. Nyersz, Fanni.
1: De minek a mérleg, Feri?
3: Azért, mert a végén lemérjük.
1: Ja, nem... hogy értem, hogy nem leszámoljuk, hanem lemérjük igen. A súlyra. És igen. A legkönnyebb.
2: Úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá.
3: Óriási ötlet
2: akiben
3: volt.
2: Akiben több a virsli, az nyert.
1: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó, jó hát
3: vagy szerzünk 3.
1: Menjünk, essünk neki.
3: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
1: 3 számolót?
3: Igen, nem? Aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyarik
1: virsli. De hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
3: Jó,
1: legyen
3: ez
1: a mérleg,
3: is igaz.
1: Legyen a mérleg.
3: Oké, okay. Na.
1: Aki leggusztustalanul eszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul eszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
3: Most Balázs éreztek, lányok, Balázs.
1: Mehetünk?
3: Hogyan?
6: Igen.
1: Hát tűnek túlelkesek a lányok. Na gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
3: Úristen, már nagyon jól csinálta Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes vicslit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, mint tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert súranó pályán bárki bejöhet.
1: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul, gusztustanul kell csinálni.
3: Tolod befele, gyerünk Lilla, mi van, elég?
1: Ennyi voltál, megettél 2? Tényleg, ne csináld meg, hogy vagy Niki?
6: Nagyon meleg.
1: Nagyon meleg? Ez
3: mi
1: most hogy jön
3: helyzet?
1: Ide?
3: Ja,
2: jó,
3: helyzet,
2: Feri, akkor te fújjad! Fújjad, Feri!
3: Egy előfújás.
2: Jó, így van.
3: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
2: De hogyha egy virsli van a szádba, kettőt meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
1: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
3: Csajok, még 2 perc van hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 virslit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. 6 szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
1: Lilla turistáskodni jött.
3: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
2: Hány akarsz? Hozzáállás?
1: Mi ez? Elhányod magad? Figyelj, plusz hányásért plusz ajándékért. Gyere, aki elhányja magát, nagyon szeretjük. Hányod hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó. Én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
3: Jó, kicsit. Föltart, aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt vagyok, okay? Zacskót, hoztam zacskót, jó?
3: Pedig nézd meg.
1: Pasik kellenek ide. Igen, ja, holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
2: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudj.
1: Nem a játék miatt.
3: Kezdjük előről.
2: Nem a játék miatt.
1: Nem a játék miatt van.
2: Se könnyek, se izzadás, se öklendezés.
3: Fanni, az milyen technológia, hogy kiszeded a virslit?
6: Meleg, azért hűtöm.
3: Ja, meleg és hűtöm.
1: Én azt hittem, hogy olyan hangokat fogunk hallani.
2: Mint amikor reggel Balázs fogat most.
1: Igen. Figyelj, hoztam neked egy nyelvtisztító kefét, csak mondom ezt közben.
2: Már egyszer felajánlottad egy céges
3: bulinak. Azt adásba próbáljuk már ki.
1: Nem, kézzed el, hogy elküldték, mondták, hogy a fogmosás úgy, amit én elmondtam, hogy a nyelvedet és öklen az egészségtelen, ezért küldtek nyelvtisztító kefét, ilyen lehúzót, csak szólok, majd adjam
2: hozzá
1: neked.
2: De ez az, amivel télen kell a havat lehet akarítani?
1: Ez körülbelül olyan, igen, az van. Úgyhogy
3: már csak 45 másodperc, csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a virsli, nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
3: Lilla kezd fölúszni egyébként, nagyon jó jössz, nagyon jó, látom, nálad is
1: fogy
3: a virsli. Csókolom.
1: Csókolom. Jó a verseny?
6: Nagyon.
1: Ugye? Köszönjük szépen. Köszönjük.
3: Mennyit gondolkoztunk rajta, drága?
1: Nagyon elmés, nagyon elmés játék. Hoppá!
3: Hoppá!
1: Megérkeztek a...
3: Kinek szurkoltok?
1: A combnek töréstek.
2: Mind a 3 lány.
3: Jaj, de rendesek, mind a 3 csajnak.
2: Én igen. A virslinek szurkolok.
1: Hát figyelj,
3: egy
1: az van...
3: Egy kis musztustalanságot a végére.
1: Te kell lennél ide, Eszter, te kell lennél ide.
2: Azt mondom, figyelj, ezt nem is értem.
3: 5, 4, 3, 2, 1, és itt a vége.
1: Adjatok nekem mérleget, hogy kell ez, hogy működik ez a cucc?
3: Nem kell.
1: Nem kell? Megmondod
3: mi
1: így?
3: Nem kell.
1: Szemre megmondod?
2: Mik a számok?
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
3: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol. Érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk, Ákos?
3: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
3: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
6: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
6: Voltam, igen.
1: Ugye?
6: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalóriadeficit.
3: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi.
1: Vigyázzunk rátuk.
3: 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan gyár, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
2: 21 virslit belélegeztél?
1: Igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt úgy gyorsan.
2: De most 21-et evett
3: meg? Nem, de úgyis 11-et, 19 virslije maradt, tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at, 8-at.
2: Jós, megvárjuk, amíg befejezitek.
3: Igen, most izzadok, hogy menj tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
2: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
2: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas. Este egy
3: mi hatalmas lesz a 100 ezerből?
6: Fú, nem tudom, nemrég költöztem úgy, hogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
6: Ide Győrbe, vissza Pest.
1: Ide Győrbe, Pestről?
6: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti
6: karrier,
1: akkor kifölöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
6: Igen, igen,
1: hát az ember.
3: Mi nem tetszett Budapestben?
6: Hát, hogy Buda. Családi állapotváltozás miatt jöttem vissza, úgyhogy.
3: Ja, családi állapot, gratulálunk. Családi gratulálunk.
1: Ilyen fiatal válik is. Hát, megy az élet, zajlik.
2: Nagyon
3: ez majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
3: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi, csajok, puszi.
2: Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
3: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát, tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, most... dobáld be nyugodtan.
2: Miért? Alapból lehet enni, ott van amúgy is a virsli. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a kocsi.
3: Nagyon köszönjük. Köszönjük. Szuperek voltatok.
2: Balázs, azért rámarkolsz 3-ra?
1: Már fogom neked a sajátomat. Nem, itt vagyok. Jövök vissza közben. De már itt vagyok.
3: Már rámarkolt. Hol vagyunk?
1: Nem tudok veled beszélni, mert adásban vagyok, de mondjani, nem én vagyok az apja. Ja, itt vagyok. Jó. Szóval, hogy... El kell most mennünk megint?
3: Gyerekek, megint, Zsül, hát alig szórakoztunk egy kicsit.
2: Zsülnek olyan szomorú a hangja, amikor nem vagyunk a stúdióban, halljátok?
1: Hát hiányzunk neki. Oké, gyerekek, még van három játékunk, ugye? Mert hogy négyet hoztunk, úgyhogy még három játékunk van. Úgyhogy egy pici muzsika, pici szünet. Ó, gyerekek, hát ismerős arcok is vannak itt, mindjárt megszólaltatjuk
2: őket. A következő játékban pedig festéket kell inni.
1: Igen, lugos, lugos savas játékunk jön, aki megiszik egy liter festéket, és egy liter festékoldót, az megint kap 100.000 forintot.
2: Így van.
1: Jó, hát most nagyon nagy feladatuk elé nem állíthatjuk őket, mert akkor azt mondják, hogy nagyon kemények a játékok, nem? Nem szabad
2: nem
1: ezt azért nagyon túlzásba
2: vinni. Érezzék. Azt akarjuk, hogy szenvedjenek, de ne érezzék keménynek.
1: Így
2: szóval
1: van.
2: Például, aki legközelebb jelentkezik egy ilyen vízlevő versenyre, akkor ez rendesen.
1: Holnap pasikat választunk, gyerekek. Ez most nem igaz, de holnap ide férfiak kellenek. Tehát ide az van, hogy ide azt kell, hogy megfogja, belegyúl, megfog tizet, és megeszi. Ide férfiak kellenek, jó? Úgyhogy jövünk, mindjárt muzsikálunk is egyet, híreket hallgatunk, mert ez egy ilyen kötelező elem, és aztán mindjárt folytatjuk. 5 perc, pontosan 6 óra, jövünk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi
1: és megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
13: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
12: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
13: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
12: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
14: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerez meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
15: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
16: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dego Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
17: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival. És ez még csak a bemelegítés. Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből. Vezesd te a saját jövődet. Szerezd targoncás vagy más gépkezelői jogosítványt a Balog oktatónál. Folyamatosan induló képzések rugalmas fizetési lehetőséggel. Ne várj tovább! Jelentkezz most! Keresd rá a neten! Balog Oktató, Miskolc. Balog Oktató, a felnőttek iskolája.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Miért hallgatják egyre többen a

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: És itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
1: Nem lesz fotó.
0: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni az első sorban.
1: Nekem?
0: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
1: Hello?
2: Van.
0: Ott van akarás, azt látom. Azt a mindenségit neki.
1: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
2: Megvan már minden.
0: Egy fotó? Ó, de nézd.
1: Megvan már minden.
2: Egy forralatot hozzá valakinek, hogy gyulladunk.
3: Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
0: Tessék?
3: Csinálhatunk még egy képet.
0: Na ne csináld.
3: Gyere.
0: Gyere.
1: Már csináltál vele?
3: Egyet, de a barátnőm nem.
0: Szegély. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt
4: a vizetének. Új, hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
0: Igen.
3: Dolgoznék még mindig Győrbe.
0: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
3: Mosomagyaróváron.
0: Mosomagyaróváron. Hát mi is, ez nem jó?
4: Óvár.
0: Ez nem oké? Óvári vagy?
3: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
0: Micsoda, ha itt dolgoznál Győrbe? Aha. Jó, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz, hogy... Aha, picit rámerős felállzó, de oké, lehet ezt így csinálni.
1: Konkrét céljaim
0: vannak. Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova
4: egészen, szó,
0: nincs idő, mert meghalunk nem sokára.
4: Én ezt a módszert felismerem, navos.
1: Nyomulós.
0: Igen,
1: ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezd meg, hogy
0: ennyi.
1: Mi? Ugye? Az gyerek.
0: Mit csinálsz este? Igen, te is. Én
1: mehetünk,
0: is. Jó,
1: de
0: oké,
1: nem.
0: Megyünk, ne húzzuk az időt. Ne, meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé. Így nem?
3: Van. Motorozol meg minden, tessék? Tudod, motorozol meg minden, ki tudja.
0: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát rendes vagy, motorozol, ki tudja.
4: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
0: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol ott óváron, mit csinálsz?
3: Pincér vagyok.
0: Azt a mindenit, igen?
1: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
3: Ja.
0: Aha. Egy hős, aki itt maradt.
1: Igen.
0: Aki nem ment el Ausztriába. A gyerekek, ma bárkivel találkoztunk Ausztriába, csak magyar volt. De tényleg.
4: De ezek most már jöjjenek haza akkor.
0: Hát most már.
4: Most már nincs
0: más világ van.
1: Most már jó.
4: Most már haza kell jönni.
0: Most már más világ van, ugye? Igen. Na jó van. Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen nap
1: hétfő,
0: van ma?
1: Hétfő.
0: Hát ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűri kis ünnepléssel.
1: Júj, de szép torta!
0: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
1: Nagyon köszönöm, hogy megjegyezted.
0: Boldog születésnapot, Feri!
1: Nagyon köszönöm! Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
0: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
1: Happy birthday!
0: Mikor jön? Fújj el, Feri, fújj el!
1: Nem lehet, hülye vagy.
0: Ja, ezt nem lehet elfújni.
1: Most
0: na, a refrén, gyerekek!
1: Hogy...
0: Én! Happy birthday!
1: Kiégett az ingem!
0: Happy birthday, Feri!
1: Ez az.
0: Mostantól kezdve...
1: Bácsinak szólíthatsz.
0: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
4: Harap bele, Feri!
0: Így van.
4: Kérjük az oldalába.
0: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
4: és
0: jó?
4: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
1: Nem, ne kerüljük!
0: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
1: A következő 65.
0: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságod lehet Ferinek, mit kívánnál, hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közhelyeket, egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
1: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
0: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
4: Erősebb fogzománcot.
0: Kevesebb szuvasfogat.
1: Nagyon jó, amit... jó inkontinencia bekejtel.
0: Mi egy jó kívánságot. Lehet mostantól kezdve mindenki mond egy
3: nem
0: jó kívánságot.
3: Nem gondolkoztam ezen.
0: Ez a kívánságot Ferinek.
1: Kell, drágám, az nagy baj. Na?
4: Így van.
0: Hát itt állsz az első sorban, lehet egy kívánságot. Azt kívánsz, amit akarsz, bármit is. Ez a kívánságot. Tessék?
5: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer.
0: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet? Elhiszed, ilyen kívánság?
1: De van ő, ilyen? Várjál már, ő a polgi haverja.
0: Ja, balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
1: Na jó, te is kívánhat.
6: Ugyanezt akartam mondani.
1: Hát, hagyjad már, persze!
0: Gyerekek, sok ital, sok szex, sok orgazmus, boldog nyugdíjas évek majd egy öregek házában, bármit lehet.
4: Feri, felteszem a kérdést, most már ennyi évvel a hátad mögött, hogy sok orgazmus, vagy egy nagyon nagy orgazmus?
1: Nehezett ki. Lehet,
0: nem
1: hogy...
0: könnyű.
1: Várjál
0: könnyű.
1: Csak, nem könnyű.
4: De nagyon jól gondolt meg.
1: Tulajdonképpen én már egynek örülök.
0: Legyél őszinte, egy nagy.
4: Választhatnál most, nagyon sok...
1: Várjál, kicsi, a sok...
4: Egy óriás.
1: De várjál, a sok az egy napon belül.
4: Nem, ez egy olyan, amire utána még évekig emlékezni fogsz, hogy...
0: De várjál, egy nagy és után vége. Soha több?
4: Nem.
0: Feri, sok kicsi. Sok kicsi. Oda lősz, hova tudsz.
1: Férfi, aki a sok kicsi, emelje a kezét.
0: Sok kicsi?
1: Ki az egy nagy?
0: Na.
1: De nincs több utána.
0: Hallgassunk még jó kívánságot, ki az, aki tud valamit? Ki az, aki tud kívánni valamit a Ferinek? Tessék, itt a napszövege. Egy, de csak egy, nem is kell semmit mondani, csak hogy hívnak, mi a kívánság?
7: Máté vagyok, és igen? Michelin csillagot.
0: Michelin csillagot!
1: De drága vagy!
4: Figyelj!
0: Ettél már Feriné? Hát attól nagyon messze van.
1: Ha bizonyám, az tudod, még kurva sokba kerül. Hát nem is kell.
4: Figyelj, arany már nem marad, össze fog jönni.
0: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek valami kívánsága?
4: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
0: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
1: Ő nagyon jót fog mondani.
0: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
8: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
0: Azt a mindenit, de ki találtad ezt. Dúshaja csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várjál, ott még a barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságot? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen? Te kis túlvezérel, gyere
1: na,
0: ide.
1: Gyere.
0: Ott, picit.
1: Nézd, igen, a barátnője súgja. Miért nem mondod te?
0: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
9: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
0: A Balázs kedvencőt, amitől fostam egy hétig, ez
1: igen,
0: az?
1: Igen, szerintem tényleg? Igen.
0: Hát haver, nagyon ezt megcsinálom neked, ott rojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
1: Na mondjad, de kicsim, szépen. De mit
0: na,
1: kívánsz
0: mi a kívánság?
1: Nagyon
0: kedves
1: vagy, hát igen. Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl, május 11-én.
0: Milyen durva lett volna azt, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
1: Az jó, az jó sikerül, gyerek, szívesen vállalom.
0: Na jól van, gyereke, oké. Jó, tessék mindenkinek meggondolni egy kívánságot, jó? Amikor elé tesszük a mikrofont, ma arról szól, hogy lehet kívánni Ferinek. Jó, csak egy mondatot, ennyit

0: De nincs veszélyben.
1: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban.
0: Morogtál álmomban.
2: Lelkezés közben furcsa jött ki.
0: Na jól van gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
1: Akkor gyerünk.
0: Hírajátékunkhoz. Üljen nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, az érez, napozzál. Figyelj, intézzük,
2: amúgy most
0: nem
2: pont az a 15 perc D-vitamin szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
0: Azért napozgassál, hogy intézzük.
2: Hány faktoros napvidőt kellett volna felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
0: Igen.
2: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
1: Így van, tehát, és lehet jót kívánni.
2: És nem
1: sokára
2: kezdődik a Rákóczi Feri szépségverseny.
0: Rákóczi Feri hasonló más verseny, azt azért tartjuk, hogy Győrben, ha valaki úgy érzi, hogy hasonlít a Rákóczi Ferihez, ez egész héten megy ez a verseny, a leginkább Ferihez hasonlító embert megválasztjuk, és nyer egy ajándékcsomagot, ehhez egyetlen kritériuma, hogy hasonlítani kell Ferihez. Innen nagyon jól de azt kell, hogy mondjam.
2: Ugye?
0: Itt vagyunk.
2: De látod a pólóm, azért ez a kutya.
0: Igen, nagyon jó. Na!
1: Hú, ide érkeztünk, kérlek szépen, most én is gumikesztyűt húzok. Csak Csics kolléganő, egy kicsit ilyen gumihúzás.
2: Te lecsicskáztad a kolléganő?
0: Nem Csicska kolléganő.
1: Nem Csicska. Ugyanis nekünk kell ugye összekenni először a vásznakat.
0: Ja, akkor vágok itt hülyén, arrébb megyek akkor. Jó, szóval, hogy össze kell kennünk a vásznat, a játék pedig az lesz, hogy a játékosoknak az lesz a feladata, hogy a nagyon összekent vásznat, ami alatt egyébként lemosható festék van, megtisztítsák egy perc alatt, és aki szebben megtisztítja a saját maga, hát tulajdonképpen mi ez, kis vásznát, az nyer. Feri fúj rá ketchupot, tejszíhabot, oda néz az öreg, hogy szennyezi a tejszíhabbal a vásznat.
1: Ügyes vagyok.
0: Lehet rá ketchupot mindent tenni.
1: Tartsd a szád.
0: Jó?
1: Add ide, tartsd a szád. Ez
2: jaj,
1: az.
2: Jaj, Feri, de lehet, hogy laktózos, hagyjad már.
0: Vigyázz, Feri, ez a gyerek kérdés mostanában óvatos. Tudod, légy óvatos a gyerekekkel. Érzékeny téma mostanában.
1: Én normálisan kezelem őket.
2: Rákóczi Feri, tejszíjabot fújt egy egzájában.
0: Feri inzultált a kis gyerekeket, győr.
1: Nem mondjátok már, hogy az a legnagyobb buli. Ugye, hogy a legnagyobb buli szifonból.
2: Igen, de nem idegenektől, Feri, tudod, ez nagyon fontos.
1: Én nem vagyok idegen, én a barátjuk vagyok.
2: Igen, ők is ezt szokták mondani.
1: Vigyázz, jön a málnaszörp.
0: Oda néz, málnaszörpöt is locsol rá, Feri. Nagyon éled ezt, lehet
2: szerintem
0: vandálkodni. Hogyha
2: igazi kihívásan, akkor egy kis füvet is törje bele, Feri, jó? Mert...
1: adjak majonézt is, jó.
0: Oké, és akkor ezeket a vásznakat kell majd megtisztítani. Feri, nyom még egy kis majonézt rá, nagyon jó.
1: Pontosan ugyanolyan mennyiséget nyomta mind a két vászonra. Hello, lányok, te vagy az Eszter.
3: Ja, én vagyok az Eszter.
1: Izgulsz?
3: Hát egy kicsit.
1: A pénz miatt mi?
3: Nem, azért, mert a barátnőm itt néz, és azért...
0: Elküldjük.
1: Fordulj már
2: elé. Azért túlzó, hogy a tömegtől nem fél, csak a barátnőjét.
1: Fordulj el.
0: Léci, küldjétek haza, a barátnőmet, nagyon idegesít, hogy itt van.
2: Nem láthatsz így.
0: Igen. Szia, Kriszti.
4: Szia, sziasztok.
0: Te is izgulsz?
4: Én is izgulok, de ugye Eszter miatt jöttem. Szia, Eszter!
2: Szevasz!
1: Mi van?
0: Na jó, jaj, hazamegyek.
1: Itt állunk melletted, értem, ide lejövünk, és akkor az Eszter, aki
2: én kérek elnézést,
1: ül...
2: igen? Az van, tudod.
1: Na, én ezt nem csinálom.
0: Példa, várjál, de azt mondja, példakép az Eszter, tényleg? Miért? Várjál, miért?
4: Intelligens és humoros.
0: És ismered őt személyesen? És intelligens és humoros, tényleg?
1: Igen, és ez a kettő nekünk sose jött össze.
2: Olyan magas, ezt is mondjad, és olyan magas.
0: Igen.
1: Szép, azt is mondta.
2: Voltál, és a nyertesünk!
0: Voltál előadásán is?
4: Nem voltam még soha.
0: Még nem voltál. Szeretnél elmenni?
4: Igen.
0: Jó, akkor vegyél jegyet, és akkor... Szerzünk neked
2: jegyet.
0: Hol leszel legközelebb, Eszter? Hol leszel legközelebb?
1: Debrecen.
2: Holnap Sopronban, ha ez
0: de nem úgy, te hülye, hol lépsz föl?
2: Úgy, se fogalmam sincs. Nem tudom.
0: Na ez az. Hát ez az. Csak viszik, nem tudja.
2: Majd jövő hét, nem tudom. Pesten leszek, vasárnap talán.
0: Pesten, jól van. Kriszti, intézünk akkor egyet. Na, csajok, szóljatok a kezdhetjük.
1: Na most egyik őtök szivacsa, a másik ótok ízével, törlőkendővel?
2: Kriszti, senki se bánthatja.
1: Jó.
0: Kriszti, ez nem jó, senki. Kriszti, hogy állsz a házi munkával?
4: Jól állok, én minden nap házi munkázok.
0: Minden nap házi munkázol?
2: Ezt hagyd abba.
0: Igen?
1: Igen.
0: Várj, itt a párod, gyere egy kicsit, ez tényleg így van, vagy kamuzing?
5: Ez teljes mértékben így van, én full ellátásban vagyok.
0: Komolyan?
1: Főzés?
0: Takarít minden?
5: Tiszta sor.
0: Olyan? Jól házasodtál, vagy jól választottál?
1: És házasok... szexeltek is? Köszönöm, olyan nincs.
5: Házasok nem dáva egyet.
1: Ne, az, hogy minden...
0: van, tényleg?
5: Hébehóba.
0: Az, hogy a hébehóba. De azért valami gyanús volt itt. Ha ennyit takarít, ennyit mos, akkor itt valami hiányzik.
2: Bármit megteszed, csak ne kell jött.
0: Inkább elmosogatok, csak ne kell vele lefeküdni. Eszter, nagyon jó. Te, Eszter, hogy állsz házi munkával?
3: Hát én nálam is csinálom, és a barátom lakásában is csinálom, úgyhogy...
1: Ja, még nem laktok együtt. És akkor te átjársz cukink, fölmosol, meg kitakarítasz. Hú, de tündér vagy.
2: Ezután
1: nagyon
2: el kell beszélgetnünk, lányok.
0: Elmúlik majd a szerelem, ez megváltozik.
2: Ez persze, nagyon rossz útvonal,
0: ami haladott. Ez még nagyon az eleje. Változnak az érzelmek, majd ez változik.
1: Mióta vagytok együtt?
3: Hát 2 éve lassan.
0: 2 éve átjársz hozzá takarítani? Hát most már kérjél is valamit.
3: Hát amikor
0: azért.
3: Ott vagyok nála, akkor takarítok.
1: Tényleg? Ilyen undorító legény lakása van?
3: Nem, csak engem zavar, tudod.

0: Na,
1: a pizzás dobosz, étdobál, a másik, az aros alsógatja,
2: a másik
1: persze.
2: Női bugyi.
0: Nem, csak a morzsa a talpam alatt, és akkor takarítok nála is.
3: Az panír amúgy, csak mondd rád meg.
2: Panír, a talp alatt zavarja a morzsa, maga panír.
3: Az talppanír.
2: Na jól van, csajok, oké, egy perc. Egy perc alatt kell letakarítani, jó? Indítjuk az órát, 3-2-1, essetek neki, elindult az óra, és nézzük meg, hogy ez a kis mosható festék, azt a mindenit, figyeljél ide, figyeljél. Hát nemhogy túlvezérelt az asszonyka, úgy takarít, hogy én megértem, hogy mindent ő csinál otthon. Oda néz, hát oda néz.
1: Hát de várjál, mi meg
2: hát
1: is szárítja.
2: Kész.
1: Hát gyerekem.
2: Hát csókolom, ha meg vagyunk. Holnapra írjátok át a játékot, ez rövidebb, mint gondoltuk.
1: Mondanám a címet, hogy
3: jó,
1: hova
3: kell
1: jönni.
3: Jó, és most meg kell enni 30 virslit.
1: Szerintem vállalja.
3: Ez a B-várja.
2: Ajándéknak 30 virsli, igen. Megvagyunk, kész, gyerekek. Hát ez
1: Krisztikém kicsi.
2: Kriszti, gyere már hozzánk is takarítani, meg Ferihez is nézzél már be egy kicsit eszterhez is.
1: Én még fizetnék is érte.
2: Zseniális, hogy gyere ide.
3: Csak akkor gyere, ha minden oltásod megvan, mert...
2: Hogy megy ez ilyen jól, Kriszti?
4: Szerintem volt egy... technika, hogy a szivacs jó megszűnyeget vízzel, és akkor csak simán tőlem is.
2: Azt a mindeni, gyerekek!
1: Ez bámulatos, figyelj, olyan sebességgel, hogy ablaktörlő lapátnak is elmehetsz egy autó elejére. Jobbra-balra, nagyon keményen nyomtad. Jó?
2: Viszont figyeljetek, az, hogy a festék lemosható, megtörölhető, ez real. Ez kicsit ilyen termékbemutató is, de működik. Tehát ez nézd meg. Gyönyörű lett. Tehát ez, gyerekek. Jó, fizetett zsebbe egy kicsit, most viselj, megkértek, hogy mondjam el. Utaltak egy nagyon kis pénzösszeget. Jó, egy kicsit muszáj helyre mellé állni. Na jó, akkor ez azt jelenti, hogy Kriszti nyert.
1: Így van, 100 000 forintot.
2: Kriszti! Gratulálunk, ügyes vagy. Mi lesz a nyereménye?
4: Elköltöm Pesten a hétvégén.
2: Nagyon helyes. Pesten a hétvégén.
1: De a csávódnak nem veszel belőle semmit.
4: Nem, mert anyukáma megyek.
1: Hú, anyalánya, de jó.
2: Anyáddal jársz bulizni.
4: Nem csak bulizunk.
3: Vásárolni,
2: ja, vásárolni. Elmentek vásárolni.
1: És ez jó. Milyen jó, látod, hogy nem viszed a hapsidat, aki ezt rohadtul unná. Ugye? Tök jó. Ez nagyon jó.
2: Igazad
1: nagyon
2: van.
1: Jó.
2: Jól van.
1: Eszter, egy ajándékcsomag azért van a Hérától, mert nagyon rendesek, nagyon tündérek. Ezt most még eddig nem tudták, hogy adnak egy ajándékcsomagot, ahogy látom, de valamit megcsinálunk, összerakunk neked.
2: Egy Teddy Hengert, egy
1: jó jöhet az. Meg egy jó rádió egyes, jó? Úgyhogy gratulálunk, köszönjük szépen. Óriási voltál, Kriszti.
2: Kriszti, ügyes vagy. Tartsd meg a pasidat, meg ő is téged, mert ügyesek vagytok. Jól van.
1: Jó, és a teret takarizs már össze, légy szíves, mert tényleg nem lehet így itt.
2: Jól van.
1: Köszönjük.
2: Meg vagyunk, gyerekek. Tessék? Csináljunk egy képet. Mindjárt visszajövök, csak még adásban vagyok.
1: Kelj
2: fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van. Te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól van, oké.
1: Várj, mi ez? Mondja.
5: Pálinka.
1: Körte pálinka.
2: És ezt Feri, én is ittam belőle.
1: Te fontad.
2: Hallod? Vigyázz, mert nem látok azóta. Csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
1: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
5: Akkor jó.
2: Egyébként nagyon finom.
5: Ezt kívánom színapodra.
2: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, én ittam el egyet.
1: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellé, ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
3: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
2: Kocincsál már egyet, Feri,
1: jó,
2: tényleg
1: ne legyél
2: már ilyen puha. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg
1: boldog,
2: rendben van.
1: Boldog.
2: Annyi, hogy a fél szememre, nem látok azóta, de
1: és te vagy a Márk? Nagyon jó. Névre szóló pohara van, de csak egy felest adjál, mert nagyon sokat fogunk ma még beszélni, és így se érthető minden esetben. Hülye
2: ha
1: vagy!
2: Ha herpeszed van, az tőlem van.
1: Köszönöm szépen. Márk, boldog születésnapot nekem, egészségedre.
3: Opa! Amíg Feri megisz, elmesél neked, Balázs.
2: Igen.
3: Fogod szeretni.
1: Isteni.
3: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
2: Igen.
1: Nem, tényleg jó pálinka.
3: A nyestel küzdők. Facebook csoportját találtam
2: meg. A nyestelküzdők Facebook csoportja?
3: A nyestelküzdők.
2: És az micsoda? Ott mi történik?
3: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy hát megpocsékolják őket.
2: Az antennákat?
3: Azt a picit.
2: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják.
3: Igen, de azt csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak a Facebook csoportban, de mennek is a kis
1: fenekük.
3: Megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
2: Hogy szeretkezzenek az antennával.
1: Egy antennát nem lehet megpocsékolni.
2: De nem magas az inger küszöb azért,
3: figyelj,
2: a nyesteknél.
3: És ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek.
2: Igen?
3: Például tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorháztető alá, és begyűrkötte
1: persze, és
3: a motor.
2: Persze, és cilinderbe volt, és elszívott egy szivart. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, olyan csoportokat olvasol.
3: Mutatom a képeket arról, hogy egy szálkolbászt vesznek ki, és konkrétan az, hogy talált valahol a nyest egy szálkolbászt, és bedugta a motorba.
2: Ugye, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorháztetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még egy tényleg ott a kolbász.
3: Egy full szál kolbász.
2: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
1: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagyd legyen.
3: Igen.
1: Éjszaka mitől csillog?
2: Ezt nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
3: A holdfényt.
2: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
3: Mennyi volt az összintelligencia szintjátása?
2: Hát nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, hogy, és én voltam a legokosabb, várjál. És azt mondja, megcsillan az üveg. Egyébként ezért nem gondolkoztam, hogy sötét van a garázsban.
3: De várjál, de ezek ez az emberek kérdés. Sokkal durvább dolgok mentek benne. Képzétek el, hogy van az a pici ilyen antenna, és azt kezdték körbeépíteni mindenféle cuccokkal, hogy ne akarjon...
1: Hogy ne csúnyázza meg?
3: Ne csúnyázza
1: de a fiú nyest, vagy a lány nyest?
3: De a fenekükkel, tehát hogy az van beled, tehát hogy meg akarja illatoltatni.
1: De csak az antennát, az egyéb részét a kocsinak nem.
3: És toiglizik rá.
2: Fogja az antennát, oda dugja a fenekét, a fenekétől kap egy szagmintát az antenna, és akkor megpocsék, hogy megpujkázza az antennát.
3: Hát így valamiért kell neked az inger, hogy hozzáér az a kis rövid dologhoz, és utána rögtön oda.
1: Az antenna az ráz?
3: Nem ráz.
2: Nem, ez egy kicsik, hogy azt szerintem az Eszterben, hogy a lehető leglehetetlenebb csoportokba jut el. Tehát
3: de ez egy nagyon fontos információ. Tehát erre most figyeljünk oda, jó, mert a nyeste készülnek valamire.
2: A nyeste lélek, küzdjünk a nyeste ellen Facebook csoport, 600 követővel, Eszter nagyon durván bejut a csoportba, beágyazódik, és feltesz a nyestel kapcsolatos kérdéseket, hogy ti mit csináltok a nyeste ellen?
3: De figyelj, de ezek behordanak dolgokat, meg megrágnak dolgokat, meg utána meg majd... Most röhögsz ezen, Feri, röhögsz ezen, aztán majd egyszer nem jössz dolgozni.
1: És akkor üveget tegyünk a kocsi elé, azt vagy mi a csoport mit javasol? Mert én hallottam már például hajat, emberi hajat.
2: Emberi ruhát szoktak, ruhadarabot, mert érzi a szagot,
1: nem mer oda menni.
2: Illetve egyébként az volt, hogyha szabadon megállsz a kocsival, nekem is tele van most az autó megint lábnyomokkal, nem tudom, hogy macska, mi volt, hogy alulról ezeket a részkábeleket, ami az autóban van, ezeket megrágja, mert valamiért szereti. Tehát hogy tényleg rámegy az autóra. Nem tudom, még valamilyen kábeleket elvisz, megrágja. Hát mondjuk az a fék kábel, ez nem annyira szerencsés. De hogy, és ezért szokták mondani, hogy rakják ki egy üveget, mert attól fél. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, de hogy megrágja a kábel.
1: Azt a csoport ajánlja?
3: Alkoholista volt, és fél az üvegektől.
2: Igen. Traumatikus élménye van a fél literes pálinkás üvegektől, ezért
3: nem én voltam.
2: Nem én csináltam, nem
3: de azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzzön, amik hát ugye alapból szagosak.
2: Hát jó. Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsijában, és ha hátranyul, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési dugóban.
3: De nincs dugóba. Is nyest a kocsimban, ezt szeretném mondani.
2: Igen,
3: na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
1: Mindent a nyestek körül.
3: Én leszek a nyestek trütkója.
2: Benn van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd
3: meg. Hát. Nyest ellen csoport, az a neve.
2: Elképesztő, milyen csoportok beeszi be magát.
3: Igen, nyest ellen küzdők csoportja, csak mondom nektek.
1: De ők mit tanácsolnak, hogy mi a tuti?
2: Le kell lőni az összes.
1: Valami eddig, jót mondjál.
3: Szuper dolgok vannak. Egyrészt van olyan, aki fogott, és a kocsi a tetejére felépített egy nyest csapdát. Tehát rendesen, hogy felrakott egy ilyen, tudjátok, azt a bezáródós ketrecet, amit felrakott ilyen kajákat, meg minden.
1: Mit teszik a nyest? Mire megy?
3: A nyest, ezek szerint minden. Hát a kolbász dugdos be a kocsitba.
1: Akkor mondjuk minden, igen. Igen.
2: Most tényleg elhiszük, hogy bedugott egy kolbászt? Azért, mert valami hülye beírta a csoportba, hogy nekem a kocsimba kolbász dugott. Hát azért ne higgyünk el mindent, amit ezekben fog.
1: Ne nekem mond, ott van az irányok.
3: Például így körbeépítette a saját antennáját, hogy ne tudja megpocsékolni a nyest.
2: Aha, hát azért ez is jó hülye. Körbe rakta a kocsiját mindennel, csak hogy az antennát ne bántsa. Fával, pálcikákkal, mindennel körbeépítette a kocsiját. Nem normális. Nem normális. Na jól van, gyerekek. Van még 2 darab játékunk, és tartanunk el most megint egy szünetet, meg egy pici muzsika, meg egy pici reklám, ilyen kötelező dolgok, de aztán jövünk vissza, és Diego-s játékunk is van majd. Ott szőnyegbe kell valakit hajtogatni, annak ki kell csavarodni a szőnyegből. Szóval, hogy vannak itt még.
3: Bele fogunk valakit csavarni a szőnyegbe?
2: Bele csavarunk valakit a szőnyegbe, 2 embert, és ott már ki kell majd szabadulni. Jó, ha valaki nagyon jelentkezzen, akkor a hostess lányainkat támadja meg. Pici reklám, pici muzsika, és bár is itt vagyunk.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve, csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
13: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is.
13: A csirkemellnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
16: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
17: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
18: One. Reklámot hallottak.
19: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 6-tól 10-ig így van, illetve 5 órától 8 óráig. Hello, drága győriek! Egyelőre az időjárásra nincs panasz, szikrázó napsütés, jó idő. Holnap Sopronban a 12 fokban, ezt már nem mondhatjuk el magunkról. Jól vagy? Minden oké? Okay. Egyszer egy könnyed ugrással felugrott ide mellém a műfűre.
2: Öcsi,
1: és ennek a műfűnek csináltad? Egyébként jelentősége lesz nem sokára. Megérkezett.
3: Úgy gondoltam, hogy úgyse figyellek sokan, és akkor... Csak én elegánsban.
1: Nincs jobb, mint amikor az ember felmászik ide az üvegsőből. Nem tudtam, hogy jól látok, mászik föl az üvegsőből. Arra nem kell lépcsőzni. Hogy... A lépcsők a gyengék fegyvere.
3: Nagyon kevés fényképezőgép van itt, ugye?
2: Hát senki nem rögzítette.
1: Figyelj, ahogy másztál, az, hogy hátulról egy kifejezetten előnyös
3: fotó. Most kitesz... nem is gondoltam, Devi, ki jó? Volt a picsú?
2: Ha kiteszitek az Instára, jelöljétek meg az Esztert.
3: Jézusom.
1: Igen, tessék minket megjelölni a képeket, hagyosszuk tovább, hogy mászik az Esztert.
3: Most jött egy új bugyiszett, tehát nincs mit szégyellnem.
1: Jó, hát ennyi, ezt meg kellett mutatni. Ezt meg kellett mutatni.
3: Így van.
1: Na, egy pillanatra néz itt, balra ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél itt, tehát baseball sapkába, gyerekek.
2: Hát ez
1: egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk, szevasz Gábor!
2: Hello, Gábor!
1: Hello!
2: Madárcsi
1: Csergő!
4: Madárcsi Csergő, szép délutánt kívánok mindenki!
1: Szevasz Gáborunk, újra eljöttél?
4: Így van.
1: Édesem.
2: Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudod, hogy tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam olyan ijesztő. Ez direkt?
4: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
3: De hogy ez valahonnan Csernobil környékéről jött? Vagy?
1: Igen.
4: Nem, majd az új fog onnan jönni.
1: Igen, hát Gábor már nem nagyon kell senkinek bemutatni, ugye ő az, aki hosszú éveken keresztül jött velünk a roadshowra, aztán ugye elmesélte, hogy elvesztette a szemelátását, aztán a másik szemére is teljesen megfogult, de jött, és egyszer elbúcsúzott tőlünk, hogy ő nem jön többet, mert ő most már nem lát. Ahhoz képest gyerekek, nem tudjuk, hogy de megoldja, de jön, és minden roadshow itt van, ő már a mi utazó kabala figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
4: Ahogy szoktam mondani, hogy megyek bele vakon a vakvilágba.
1: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már van, ahogy kell.
4: Hát ugyan mivel. Nem hagyjuk cserben.
2: De jobb lett? Hogy érzed?
4: Hát ebben a két napban még nem.
1: Ebben a két napban. Adjunk időt nekik azért
4: nem,
1: egy kicsit.
4: Nyilván, aki időt. Tudja, azt tudja, hogy ehhez legalább egy 3-4 év kell, hogy látható hatás.
3: Egy 3-4 hét.
4: Év.
1: 3-4 év, igen.
4: Hát igen, mert ugye nem úgy van, hogy megyek a mozdonyboltba és veszek 100 darab mozdonyt. Tehát ez...
1: Jó gyerekek, de hosszú idő után a Máv is elmutatja, hogy végre szakértő kezekben van, nem?
4: Ez tehát,
1: hogy
4: van.
1: Azért mondjuk meg őszintén, a Vitézinél kevés jobb ember van, aki ezt, ha van esélye ezt rendbe rakni, akkor ő talán rendbe fogja.
3: Nem is tudom,
2: én a Gábort én mellé tenném azért.
1: Gábor és Vitézi, az egy erős szakértő.
4: Páros. Ferinek egy kívánság,
1: szüleszt napja. Na, figyelünk.
2: Ez az mi?
4: Újvárosban, Debrecenben mennyi vonattal?
1: Ez a jó kívánság, neked születésnapja.
4: Illetve, ha szabad még átadnom, Eszternek készültem egy ajándékkal.
3: Micsoda!
2: Nekem, állj! Nekem van születésnapom, Gábor, ne csesszél már föl, és Eszternek.
4: Eszternek, hát... És neked hozott sok mindenki.
1: De aranyos, ez egyébként
3: tőszünk így. Úristen, nem egy nagy betét.
1: Figyelj, várj, próbáljuk kitalálni, egy nagyon nagy betéthez hasonlít, kék színű, van valami kék fólia rajta.
4: Nem is snowboard.
1: És nem is snowboard, és úgy néz ki, mint valami nagy tábla, nekem vagy valami rendszámtábla, vagy nem tudom, hogy mi az, de ilyen táblához hasonló valami.
3: Bezzeg, amikor ott kavírnyáltam, ott megsimogattak, akkor nem adtál semmit, akkor hogy van ez?
4: Hát azért adásban mégiscsak
3: jobban veszik.
1: Persze!
4: Nem reklámtartalom, vagy olyasmi, tehát nem azért.
1: Öreg profi.
2: Azt még mondd el, hogy állomásról loptad, vagy rendelted?
4: Kiesett az egyik buszból.
3: Annyira szeretném, hogyha Braille lennék felfestve rá.
1: Ilyen Braille-ra vagy főrösség.
3: Figyelj, kifaragtatom magam, Gábor, neked mit szólsz, hogy tudjad érezni, miről van szó.
2: Bonski, nézd meg!
3: Ki se kell bontanom, mert átsüt rajta a Nyíregyháza.
1: De mi van rajta?
3: Nyíregyháza.
1: Leszerettél egy Nyíregyháza táblát? Zseniális vagy, Gábor. Az utolsót vitted el, mert már az összeset leszették Nyíregyházán, mert te hoztad az utolsót. Nagyon jó vagy. De várj, és ez mávos, nem? Tehát ez vonatos.
4: Nem, ez még régi, ez nagyjából egy ilyen 20-20 pár éves tábla.
1: És honnan szerezted?
3: Velem egy korabeli születés.
4: Hát ez még ugye a... Ezt ennek úgy mondom, hát ez még a Szabolcsolán korszakából maradt.
3: Szabolcsolán, és... ott képzeljétek, nagyon bunkók voltak a sofőrök, de azért szerettük őket.
1: Rohadjon meg az összes szabolcsoláni sofőr, aki akkor ott dolgozott.
3: Egyszer felszálltam a kutyámmal a Szabolcsolán járatra, és azt mondta, hogy a kutyának külön jegyet kell venni.
4: Ez így van?
3: Jegy még nekem sincsen, nem vagy a kutyának.
1: Hát hely, úgy nevén szórakozol, de kisanyám, levertél neki kettő csicskalángos, aztán ízésekbe rúgtad, azt ment vezetni.
3: Nem, még gyerek voltam, úgyhogy csak simán elsírta magam.
2: És használt?
3: Hát utána sétáltunk a kutyával. Lesétáltok oda egy feszültséget, ne aggódjál.
1: Gábor, én úgy szeretlek egyébként, mindenkinek van egy Szabolcs-Volán Nyíregyháza tábla a fiókjába. Persze, ez teljesen természetes, hogy csak eljössz és hozol egy ilyen táblát. Mint a világ legtermészetesebb dolga lenne.
4: Otthonra leakasztottam a falról, és gondoltam, hogy hozom.
1: Gondoltad, hogy hozom az eszterek.
2: Mennyi idő alatt értél ide?
4: Hát 9 óra 10-kor indultam otthonra, és 3 órakor szálltam le itt a...
2: Bazar, hát mit akarsz, az ország másik végébe jöttél el? Hát...
4: Nem késtünk egy percet se.
3: Mit intéztünk neked, Gábor?
4: Na mit?
3: Hát, hogy ide jöttél.
4: Jaj,
2: de aludni van hol? Maradsz?
4: Természetesen. Hát most az első 3 napon itt alszok Győrbe. Itt lesz a központ. És akkor innen megyek le holnap Sopronba este vissza, szerdán Szombathely vissza. És akkor csütörtökön Dunajváros, ott alszok, és akkor pénteken Dunajvárosból először hazamegyek, és akkor új Debrecen.
1: Hát ez egészen megható.
3: Figyelj már, amúgy nem csináltatjuk meg neki a következő kitelepülésre magunkat, hogy meg tudjon tapogatni, hogy nézzünk ki?
2: Egy ilyen
3: fából, tudod?
1: Igen, hogy amíg nem vagyunk, addig tudja.
3: Akkor nem vagyunk, akkor tudja itt tapogatni.
1: Igen.
4: Nem, jobb az, ha úgy képzelek el titeket, ahogy én gondolom.
1: Hát igen, azt sose felejtem.
4: Nem, az, hogy igazából a Ferire meg a Balázsra nagyjából emlékszek. És amikor elvesztettem a jobb szemmel és látásomat, akkor még Eszter nem volt úgy képben.
3: Azt hittem, hogy miattam vesztetted el.
1: Igen, megláttam
2: Eszter. Egyszer rád nézett, azt megvakult.
3: Egyszer rád néztem az Eszter. Is végén.
1: Megláttam az Eszter, megvakultam, végleg elvesztettem a látásomat.
4: Nem, az egy szülinapi kis üsti volt.
1: Hiba volt kétszer inni ugyanabból.
4: Nem, az volt a baj, hogy beletöltöttem a másikba.
1: Igen, de hát ugye Gáborról tudni kell, hogy ő az, aki elhozta Jánosnak a szemét búcsójándéknak. Mondta, hogy János, az utolsó napot, hadd adjak át neked valamit, sok szeretettel. Gondoltam, csoki torta, ugye ezt mindig elmeséljük. Fogta és így lerakta a pultra az egyik szemét, és mondta, hogy sok szerencsét, János, nagyon köszönjük szépen a munkásságodat. És ott volt egy szem lerakva a pultra.
2: Azon gondolkodtam, hogy egyedi szemet lehet csináltatni.
4: Hát ez egyedi.
2: És azt nem lehet, hogy mi állunk rajta. Érted? Négyen.
3: Megdobnál költségvetést, hogyha esetleg Feri lenne a szemed?
2: Nem, hát most kézzel kinyitja a szemét, és szembenéz vele a Balázsék.
1: Vagy mindig fordulna, tudod, pislog egyet, eltűnsz, te megjelenek, én megint pislog egyet, megjelenik az Eszter, jön a Juli, és...
2: És ha mind a kettőnél ugyanaz, akkor nyertél.
1: Igen, és ha bedugja a 220-ba, villog éjszaka, tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük, és stroboszkóp.
4: Hát van az a reklámszerződés, amiért megcsináltatom.
1: Zseniális
3: vagy. Ez én emberem.
1: De ez Gábor, abszolút. Nagyon jó, köszönjük szépen.
3: Nagyon helyes,
1: Gábor. Aztán mi lesz a táblával, Eszterke? Hova rakod majd egy Nyíregyháza táblát?
3: A rendszámtáblát leszedjük, és akkor a helyét fog felkerülni.
1: Szabolcsolám?
3: Ez biztos, hogy egy olyan helyre jött, mert érezne a tapintáson, hogy sok szenvedést látott.
2: Ablakban simán kitehetett, ha mész haza.
3: Jó.
2: És akkor beszállnak az emberek, jaj, de jó nyíregyházi járat, fuvar.
3: Senki nem száll be olyanra, rá van írva Nyíregyháza. Tehát ez nem működik sajnos.
1: Vagy beszállsz, de tudod, hogy az utolsó. Onnan már nem szállsz ki, tudod. Megböknek.
3: De csodálkozó, hogy engedték neked ezt elhozni. Nem akartak semmit cserébe, nem volt? Mit tettél ezért,
1: Gábor? Milyen gyűjteményed van még, Gábor? Még mik vannak begyűjtve, őszintén? Mivel rövidítetted meg a mávot így? Ha más nem bosszúból, miket gyűjtöttél még?
4: Ne, hát ezek úgy kerültek.
1: Igen, csak úgy jöttek, mentek ezek a szabolcsi volt.
4: Van otthon, amin... ez a nagyon régi, ez a voláncsiga van még. Az nagyjából egy ilyen 30-40 éves tábla.
1: Tényleg, ami még volt az a volán, az a kis csiga, valami, úristen.
2: Azért... Házatok előtt rossz az út, azt ott mindig leesett valami.
1: Igen.
4: Így van. Hát nagyon sokan vagyunk, akik így nem gyűjtjük a táblákat, és így nem szoktunk cserélgetni. És már most ezek az eredeti táblák, mert ez ugye, tehát amit odaadtam ezt ennek az eredeti, tehát ez fémből van, és most nagyjából ennek a piaci értéke 20-30 ezer körül.
1: Ne csináld ezekkel seftelnek.
3: Én állom a vacsorát.
2: Hoppá, 30 ezer.
1: Ezekkel seftelnek, ezekkel a táblákkal? Tehát ez megy a webe, hogy akkor nekem van egy Nyíregyháza, nekem egy Miskolc, cseréljünk, adok-veszek, tényleg?
4: Vannak ilyen csoportok, most nem olyat mondjak.
3: Ez a nyeslehet volt, nem az
2: alcsoportja. De mi a hülye csoport, akkor az Esztert nem veszitek be?
3: Ez is nagyon sértőnek érzi, Feri. Ez nagyon fájdalmas.
1: Figyelj, vannak Facebook csoportok, ahol cserélgetik a táblákat
4: pénzért. Igen, tehát ilyen régi eredeti táblák, tehát még ilyen volános, amikor már ugye felszámolták a volánt egy olyan 10 pár évvel ezelőtt, akkor nagyon sok 1000 tábla kikerült így jobbról-balról.
1: Zseniális, gyerekek.
3: És Gábor, te vezettél már volánbuszt?
4: Igen.
3: De úgy, hogy vakon?
4: Nem teljesen.
3: Még csak azért, akkor viszont láttál téged dolgozni, mert...
1: Igen,
3: akkor ennyi figyelsz.
4: Nem teljesen vakon, akkor még a jobb szememre láttam. Nem mondom el, hol, és nem mondom el a rendszámot. Mert...
3: Jó. Milyen élete van Gábornak, nem?
1: Szerintem zseniális. Gyerekek, Gábor, ami kapal a figuránk.
2: De legalább mondd azt, hogy zárt pályán vezettél.
4: Igen.
1: De, hogy is. De.
3: De az... is utasokat szállított.
1: Figyelj, beszélünk a Vitézivel, legyél valami szóvivő, vagy nem tudom, sajtóreferens.
3: A villamos miért nem vezetheti amúgy?
1: Egyébként igen, kötött pályán miért nem mehetsz, Gábor? Tényleg?
4: Hát most... mert sok a birka, aki mászik a sínre.
2: De várjál, fölszállnak
1: az utasok. A forgács, hát ez ilyen.
2: Fölmásznak, följönnek az utasok, és egyet mindig magad elé állítasz. Vagy magad mondja elé, neked, és mondja, hogy szóljon, hova valaki jár.
3: Annak kell jegyet vennie.
4: Hát ez olyan, hogy van egy nagyon kedves buszsofőr ismerősöm, akivel már lassan 20 éve ismerjük egymást. Régen nagyon sokat jártam vele utazgatni, meg fotózni. És mindig, ha mostanában is járok vele, beszélgetünk, és akkor... ha jobbra, tehát balra fordulunk, mindig tőlem kérdez, hogy jobbról jó lesz, Gábor? Mondom, mondom részemről nem látok semmit jönni, úgyhogy...
3: De hogy jó, oké, villamos nem, mert ott vannak gyalogosok, de a metrót, az hogy magyarázod meg?
1: Na, tessék, metrót, a metróra tökéletes lennél, abszolút.
4: Jó, azt felterjesztem az új közlekedési miniszternél, ha esetleg emberhiány lenne, akkor...
1: Tudunk egy kiváló sofőrt, itt van Gábor, ő vezeti a 4-es metrót, ami egyébként már majdnem, hogy automatizált. Igen. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, akkor még a héten kísérsz bennünket végig, jössz, ha esik, ha fúj, ha hideg van, ha meleg.
4: Szerettem volna Sopronba egyszer úgy eljutni veletek, hogy nem esik az eső.
1: Mindig...
4: Eddig akárhányszor voltam veletek, mindig esett az eső.
1: Egyébként ez igaz, a Sopronékon valami rátok ül, pedig nagyon szeretjük őket, de oda bármikor megyünk, ott vagy hideg van, vagy esik az eső, és ez holnap sem lesz máshogy, de figyeld meg, hogy lesznek. Tehát Soproniak kijönnek, ők hát rettenetesen hűségesek.
4: A legemlékezetebb, ami Soproni, mikor a reggeli kitelepülés volt, 3 fok, szakadó eső, szél.
1: Tényleg volt.
3: Ahogy olyan Sopron, mint az alsó Angton, a Rimendes családból, arra emlékeztek? Hogy akár, hogy megy, mindig be van borulva.
1: Valami mindig van, mindig igen.
3: Viszont nem te vagy a legfiatalabb motoros itt, Feri, képzeld, de ha 2-vel arrébb lész, vagy 3-mal, van ott egy úriember pirosban a feleségével, Yamaha felirat van a pólóján, másik irányba.
2: Ja.
3: Igen, igen. Megkavarodtál, és ott az a fiatalember, az ott 85 éves, és motorral érkezett.
1: Azt a
2: jó napot kívánok!
5: Találkoztunk már.
2: Mikor találkoztunk? Szépségversenyen, vagy motoros találkozón? Én már ugye, ma már kaptam.
5: Ilyen, evőversenyen.
1: Látod, Feri, miket vállaltál régen jó pénzért?
2: Most jó pénzért. Is, ugye vagy?
3: Egy távelegételét elmentél
1: műsort vezetni egy evőversenyen.
2: Most is. Milyen evőversenyen?
1: Emberhúst.
3: Te evőversenyeket hirdetsz, és nem hűsz meg minket tényleg a palodába.
1: Ez történik az éttermedős mérő, nem tudunk, hogy...
3: És akkor már mutatják a fotókat.
1: Itt toborzol vendégeket, hogy evőversenyed van, Feri.
2: Ezt most is motorral jöttetek?
5: Persze.
2: És hol a gép?
5: Másik utcába.
2: Másik utcába. Sajnáltak. És te fönn ülsz mögötte?
6: Hát mit csináljak? Előre nem ülhetek.
2: Előre nem ülhetek.
1: Erős párosnak tűnik. Az kemény. Milyen moci?
2: Hát szerinted leveri a Yamaha felirat.
1: Ja, bocsánat, elég rossz a szemem, már ne arra, hogy én is kicsit cukrosodom.
5: Royal Star, 1-3-as.
1: Jó, és mama ül mögötted, és együtt csapatjátok, tényleg? Persze. Azt a mindenségét.
2: Jártok kirándulni, még mentek rendesen?
5: Persze, hogyne.
2: Ausztria?
6: Großglockner, a gyerekek.
2: Mindig oda?
6: Mert a gyerekek Tirolba élnek, és motorra.
2: És akkor elmentek, elmotoroztak Tirolba. Cuki.
1: Ez egy nagyon kedves.
2: Hány éve nyomjátok?
5: 20.
2: Csak a motorozás? 20 éve kezdtél motorozni, és most 85 vagy?
5: Nem, csak kimaradt egy-két évtized.
1: 57-ben. Igen, jött a háború, 56.
2: Második világháború,
1: kicsit a 56-ban lövöldöztek, akkor jöttek az oroszok, kimaradt egy-két évtized, most már megyünk újra.
5: 77 óta motorozok.
1: 77 óta, akkor születtem. 57 óta. 57. Nem is éltem, te jó Isten.
3: Én csak annyit kell, egy kis has is felfér még arra a motorra, ami megy Tirolba.
2: Igen. Mi volt az első motorod?
5: Valami Danúvia.
2: Jó Danúvia. És
1: ha leesne mögüled, az azt, hogy észrevennéd?
2: Nem, akkor adna egy nagy gáz.
1: Az észreveszed, ha valaki leesik mögüled?
6: A 80 kiló leesik, persze, hogy észreveszed.
2: Jó, de hogy örömmel veszi-e észre, ugye az a kérdés.
1: Igen.
6: Biztos.
1: A kérdés, hogy megállnál-e, tudod? Megállnál-e asszony, ha egy leesne? Na jól van.
3: Hát csak neki is van a születésnapja, csak ennyit mondani.
1: Na jó, ez már tényleg túl kicses.
2: Ezt
1: már nem bírom.
5: Igen.
1: Igen.
3: Gyerekek, na, akkor boldog születésnapot!
1: Boldog születésnapot, akkor oda is! Jó egészséget!
2: Motoros barátomnak!
1: Jó motorozást!
5: Megbeszéltük ott egyébként.
1: Szennél is már is nem emlékszik.
2: Igen, hogy a születésnapok.
3: Feri nagyon sokat dohányzik, nagyon vékonyak az erek a fejében.
2: Már szűkül, már nem csak ott szíven, már mindenütt szűkül.
1: Igen. Na jó egészséget kívánunk, akkor köszönjük szépen, hogy jöttetek nektek is. Megyünk újra, pici szünet, jó? És utána akkor hát szőnyegbe csavarós, elképesztően elmés, wow, sok 100 000 forintot érő Diego játékunk jön. És aztán még van a grill játékunk is, gyerekek, úgyhogy az utolsó órába csapatni kell, hogy a végére érjünk itt a játéksorozatnak. Úgyhogy még
3: nyátán... Nem lehet összecsapni egy ilyen szőnyeg grillezésbe az egészet?
1: Gyújtsuk meg a beteget. Igen, tekerjük be őket, aztán grillezzük
3: és
1: meg őket.
3: És még egy Z-faktor is annyira jól esne. És
1: hát
3: és
1: azt nem mondtuk eleget szerintem, azt nem mondtuk eleget. Azt
3: de van valaki, aki szeretne azért Z-faktorozni egyet?
1: Azt hetekig kell promózni.
3: Egy ember.
1: Hetekig kell, ott egy ember jelentkezett, de ránézve nem lesz erős a produkció.
2: A Z a lényeg!
1: Ha most elkezdjük mondani, akkor talán Debrecenbe találunk valakit, aki fellép, de ha valaki érez magába erőt, akkor mindjárt jövünk vissza.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
8: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
9: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
9: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
6: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
5: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max szentis.
7: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 999 000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
13: Skoda.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
15: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Reklámot hallottak.
16: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Báskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, majdnem azt mondom, hogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt sötétedik, esteledik, gyűn a szél, jön a hideg, nem sokára, itt és aztán Armageddon lesz, de jók vagyunk, gyerekek, Pesten szakad, Debrecenben szakad, csak mondom, én maga vagyok az időjárás jelentés,
2: és mi érted? Szakadunk!
1: Igen, de itt, amerre mi megyünk, arra jó idő van. Nem tudom, milyen Armageddon van Pesten, meg Debrecenben, szakad az eső.
3: Nem vagyunk ott.
1: Majd ennyi.
4: Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
3: Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
1: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, mert nem tartom. Éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején,
3: nem
1: meg
3: lehet,
1: túl ilyen keményebb részeket.
4: Azt hiszem, van benne egy réteg bilagit.
1: Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket. Na gyerekek, ráfordultunk az utolsó egy órára, és még két játékunk maradt. Figyelj, elhiszed, most már nem óránként egy, hanem négy. Lassan jövőre jövünk, akkor már hat játékunk lesz. Igen, hát és hihetetlen elmés játékok, tehát hogy nagyon-nagyon durva. A Diego játékunkkal folytatjuk, drága ünnepelt. Jó, ma megnyerted magadnak.
3: Az akkor... a baj, nem tudom, hogy föltűnt, hogy az elmúlt 17 évben én szoktam
4: de így jó, de
3: járkálni, de nem baj, de hogy ma születésnapom van.
1: Különleges, mert ma születésnaposan csinálod még a Diego játékot.
3: Mi van, hogy vagy haver, minden oké?
5: Tökéletes, 5. év volt a szülinapom, örülök nektek.
3: Nagyon, én is neked.
1: Ne felejtsd a kívánságot, mit kívánsz Ferinek? Várjál, hallgassuk, mit kívánsz Ferinek? Egyet kívánhatsz, mit kívánsz Ferinek? Ma van a szülinapja.
5: Neked?
1: Igen,
5: a legjobbokat, egyet. Minden reggel hallgatlak, kurva jó a hangod.
3: Ennyi gyerekek, hát nagy ennyi. Kívánságokat kaptam.
1: Nagyon de... szépeket kapsz, Feri, nagyon szépeket. Jó a hangod.
3: Hoddog éráltok?
4: Tényleg jó a hangod, és nagyon sajnálom, hogy a zenekarod végül elbukott.
3: Nem bukott el, én döntöttem úgy, hogy elég volt abból a zenélésnek.
4: Ábel, te nem így meséli, csak mondom neked.
3: De nekem volt egy rendes is, rendes zenekarom. Na, megérkeztünk a Diégósokhoz. Bogi és András az egyik párosunk. Szia, Bogi!
6: Szia!
3: De melyik részét fogod csinálni, a fekvést vagy a tekerést?
6: A tekerést.
3: A tekerést. András lesz betekerve majd. Ugye az a feladat, hogy egy darab nagyon jó műfűbe kell beletekerni a kollégát, és utána betekerve el kell görgetni a másik célig, majd neki ki kell mászni ebből. Aki a két csapatból hamarabb megcsinálja, az viszi a 100 000-es ajándék utalványunkat.
1: Ki kell verekednie magát a műfűből. Tehát jól betekerjük, és a másik oldal, mint a cserebogár, így vergődik, és aki előbb kivászik a műfűből. Milyen elmés? Mi?
3: Hát
1: milyen
3: azért, elmés? Na össze lett rakva, öcsém.
4: Azért de nem erre. Csak elmés, de veszélyes is. Így most van. Gondolj bele. Beletekernek, aztán kitekernek, az összehányogat.
3: Most ha nem tudsz kijönni. Figyelj, haver, te elfáradtál így hétre?
1: Én? Hogy hát megültem itt egy kicsit.
3: Eddig úgy jövögettél.
1: Olyan jól áll neked ez a tér, meg ez a sok ember. Rá gondoltam, ott megoldodott egyedül.
3: Na akkor itt András lesz majd betekerve palacsintába, és két csajunk van, Virág és Luca, sziasztok!
6: Én fogok tekerni.
3: Te vagy a tekerős, és te vállaltad, hogy voltam már betekerve?
1: Ne értsd félre.
3: Azt mondta, hogy igen.
1: Tényleg.
3: És jó volt? Csak. Azt mondta, hogy igen.
1: Tekertek
3: és kivel tekertek?
6: Barátommal.
1: Azt a minden
3: a barátja beszokta tekerni műfűbe.
1: Hát ez egy ritka, ritka.
4: Átviszi a határon.
3: Most aztán, ami
4: ott,
3: történik.
4: Ott meg kitekeri.
1: Igen.
3: Onnan nem menekül a kisasszony.
1: Ott nem tud védekezni.
3: Nem tud.
1: Igen.
3: Új, de nagy bulik lehetnek nálatok. Jó, kezdjük is el. Akkor a tekerendők. Alanyok, feküdjenek föl a műfű szélére, fejet kint lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Virág elfeküdt, Virág nagyon rutinosan fekszik, gyerekek.
1: Szóval jól hozza, ahogy látszik, fekszik, én is nézem, látszik. Ahogy Virág fekszik, nagyon, ott abban komoly rutin van.
3: Jó, egy kicsit arra mehetsz, Virág, te is.
4: Úgy, hogy végig volt egy monitor?
1: Itt van melletted egy 4x4-es, igen. Ne törődjél vele, ezt szerint egy 6x6-os kivetítőn tudod nézni. Hát, de oda néz.
4: Ebben az esetben hadd forduljak el 30 fokot.
1: Amerika, hát látod, ami történik.
4: Én azt hittem, hogy nézzük ott az épületeket, mondom el.
3: Igen,
1: a Kolostort,
4: nem templom, így
1: a patikátot bámulják, a Széchenyi patikát gondolt. Hát nem, hát itt van egy 6x6-os kivetítő. De...
3: Ez az 5. kitelepülésed velünk, vagy nem tudom, hogy harmadik.
4: Ne szólj hozzám.
3: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
6: Igen, be kell.
3: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívják, a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, Tessék, tekerés oda indul.
1: A legszürelmesebb.
4: Tekered, a kígyó.
1: A legszürelmesebb játék ebből.
3: De gyerek, óristen, Andrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki.
1: Figyelj, most ezt, ki kell azt a szürrealitást nézd. Azt nem hiszed el, mi történik.
3: Gyerünk, mász ki.
4: Gyerünk, majd neki.
3: Úristen,
4: fej mellett.
3: Úristen, gyere, beszélni akarok veled. Hányni fogsz?
6: Nem.

0: és Bogi, akik vélhetően egy pár.
1: Ez így van.
0: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
1: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
0: Ja, és reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
2: Gratulálunk a nyertesnek!
0: Nagyon ügyes volt.
3: Itt azonnal látni,
2: és szeretnénk egy kis vigaszdíjat is adni a második helyezetnek.
4: Egy láttörlő.
2: Mert fejfej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
3: Ne rendes, már így hétfő, milyen rendes, oda néz.
4: Nem tévedtem nagyon.
0: És ugye az szokott lenni, hogy ilyenkor már mi nyomasztani szoktuk egyébként a szponzorainkat.
3: Igen.
0: Nem is kellett, hát nagyon tündérek vagytok.
4: Nem is van még ebből amúgy?
5: Fogunk, igen.
0: Jó, akkor Bogiéknál jó helyre ment. 100 000 forint. Azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
5: Mi most is álltuk meg egymást.
0: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
3: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerlek? Tekersz. Szia, Gabi szerintem vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerj.
4: Én nem bírom,
3: jó,
4: a tekernek.
0: Engem beszoktak tekerni.
3: Jó, akkor tekerlek én. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet.
0: Tündérek
3: a
0: barázsékra. Akkor.
3: Gratulálunk akkor nektek.
4: Figyelj, ha ügyesek vagytok, 19-ért eladjátok valakinek. Csak mondom.
0: Csak a cash.
4: Cashér, és azt elisztáltok a Pannonhalmi borteraszot.
3: Azonnal cashe vagy. Várjál, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várjál, egy-egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak a játékosaink? Egy kívánság.
5: András szeretne nyilatkozni.
0: András,
3: azonnal egy kívánságot a Ferinek. Egy kívánságot lehet.
0: Nem állott a 100 000, azt lelépünk vele.
3: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
1: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
3: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon, értem, szép kívánság a Ferinek.
0: Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
3: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri.
0: Te én egy pesgőkort kaptál.
4: Tudod, amikor meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így a szembe.
1: Azt az egyet szeretnénk kívánni
4: neked. A Bobby fogja majd használni.
1: Hogy ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
0: A derekam.
3: Azt a mindenit, Feri, de ez legalább egy konkrét kívánság volt.
4: Vegyük el tőle az utalványt, nem érdemelte meg.
5: Jó pálinkát.
0: Ez az, köszönöm, nagyon kedves.
3: Egy alkoholista gyereke is megszólalt. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is, így van. Apukárdal, elég büszke.
4: Apukám mindig rossz pálinkától ideges, úgyhogy jót kívánok neked.
3: Cuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál, testrész merevedés kívánságot kaptál.
0: Így van.
3: Ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak? Még sok biztonságos kilométert.
0: Michelin csillagot
3: az éttermedben. Nem állunk rosszul. Nem,
4: és az én fogzománcosom, az nem tetszett?
3: De ja, nagyon, és erős fogzománcod.
0: Nem, egy nagyon új, fontos, nem erős, új fogzománc.
4: Vigyázzatok a fogzománcotokra.
3: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
0: hát
3: a nagy
0: itt
3: üzemben?
0: Hát mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotban lehet hozni, de ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőink, aki gyorsabban visszaér a szlalombot, tehát föl kell állítani ugye a grillt. Nézd meg, milyen szépen csukódik. Jó, mi? Hello, Misa.
6: Szervusz. Szia, Feri.
0: Szoktál grillezni?
6: Igen. Igen, hát szabad kígyóson.
0: Szabad kígyósi vagy? Gyerekek, Isten, szomszéd falu.
3: Mit csinálsz ilyen messze?
0: Most hogy kerültél ide?
3: Hogy kóborodtál ide?
6: 10 éve feltelepültem.
0: Menekültél, mi?
6: Hát a megélhetés.
0: Mondjuk régen a szabadkígyósiakat megvertük.
4: De most nem, hogy figyelj, hány kígyós van még?
0: Tehát hány kígyós? Ez a kettő, új kígyós és szabad kígyós.
4: Nincsen öreg kígyós, szárad kígyós.
0: Egymástól egy ilyen, tudom, 3-4 kilométerre lakunk, és a dicső 80-as években hát nagyon meggondoltad, hogy átmenjél mulatozni a másik faluba. Akkor már város voltunk, mert biztos, hogy valakit megvertek.
4: Misu, szurkáltál?
6: Ez így volt.
3: Igen, de még járkáltál szurkálni? Vagy Fater járkált
6: szurkálni? Én már nem.
3: De Fater nem ment át szurkálni? Új kígyósra?
6: Fater se.
3: Senki?
6: Nem.
3: Mert ilyen falvakban, ilyen konkurens falvakban, ez divat volt régen, 800-200-ek. Átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program
6: én
3: volt.
6: Én csak hallottam erről.
0: Igen? A sorrendet nem jól mondtad, tehát átmentek, mindenki berúgott és szurkálás.
3: És szurkálás is vissza haza.
0: Nagyon fontos volt.
4: Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
3: Igen.
4: Már nem mehet vissza a megyébe.
3: Nem települhet vissza. Igen.
0: És mit csinálsz itt, Misa?
6: Szerelek.
3: Szurkálom.
6: Gépeket építek.
0: De milyen gépeket?
6: Processzorkészülékeket
0: épít.
3: Hát ez nem a világunk felett.
0: Nem, azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor tudjuk, van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
7: Szia, mi Komáromból jöttünk.
0: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
7: Hogyne. Igen.
0: Hallod ezt milyen?
3: De rendesek.

0: 3, az sincs közel. Mennyi? 50?
1: De ahogy is nincs annyi.
0: Nincs annyi akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
1: Annyi időnk nincs.
0: Szuper, na gyerekek!
2: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek. Bocsánat,
3: azért van, mert felgyúrtam a szoknyámat véletlenül.
2: Véletlenül befújta a szél a szoknyát, itt meg jobbra egyből egy szerelmet vallottak az Eszternek.
3: Ez nem a grillből jön, csak ennyi mondani meg.
2: Itt aztán befűtöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölhívett a szoknyám, ugye leesek itt a székbe.
0: De is kell öltözzenek.
4: Kötény, sapka,
3: ah, micsoda kandúra, még fagyja is van.
4: Biztonsági előírásoknak megfelelően grillt fel, szlalom, oda-vissza. És
0: akkor... Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? 20-at hazafele, jó. Rendben, na akkor világos volt, a rajt pisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
2: Nehogy megégessen.
0: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
3: Nézzél bele, nincs benne nyest.
0: Jó. Jó, és aki nyestel szlalomozik, az plusz
2: pont. Az plusz ajándékcsomag.
0: Oké. Okay. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek
3: Laci,
0: föl.
3: Laci átérve.
0: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
2: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
0: Visszafelé már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék! Eddig nagyon jó, nagyon jó csináljátok.
2: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
0: Hát csak hogy akassz a nyakába,
3: Istenem.
0: Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
3: Letérdeltél az öltözéskor.
2: Ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem zsitok
0: első, gyere vissza, ki kell nyitni, nem jó, gyere vissza, ki kell nyitni.
3: Jézus Isten!
2: Misa elfutott a sütőbe, ellopta, szabad kígyóson van, ezt is ellopta.
0: A szabad kígyósért nem lopnak, nem mond már.
3: Misa úgy megy, hogy hordádja már.
2: Így viszek az egészségügyre.
3: Grill doktor, minden rendben van.
0: Te figyelj, mi történt veled?
3: Nem tudta kinyitni.
0: Mi történt veled, Ati?
1: Bepánikoltam.
2: Ati,
0: iszoltál rendesen?
1: Néha.
2: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyben, hogy el se indultál, csak a társad beér, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
3: Szerintem Feri miatt volt.
2: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
1: Jó kérdés, jó kérdés.
2: Nem vagy egy kapkodós típus.
0: Nagyon jó.
2: Ezt szerettük, jó?
0: Akkor Misa, köszönjük.
3: Ha van benne nyest, az a tiéd.
2: Igen,
0: Misa, gratulálunk, menni. Nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
5: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Kedves egészségedre, Weber grillt nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszélted, de szabad kígyósi. Hát
3: ez kígyóbőr akkor.
2: Figyelj,
0: úgy,
2: Misa,
0: gratulálunk.
2: Misa fájdalomdíjként kívánjon neked egyet, jó?
0: Misa nyert, nem
2: de akkor a másik szert, a másik szert.
0: Tudod, mit fog kívánni
2: kívánj, neked? Egyet kívánsz a Ferinak a születésnapjára, mit kívánne?
1: Az, hogy mindig szorítson neki a kád.
0: Mindig. A kád, mindig szorítson a kád.
3: Jaj, ne.
2: Mindig szorítson a kád. Ez volt a kívánságod a Ferinek, hogy mindig szorítson a kád.
0: Hát de milyen kád?
2: Hát de milyen kád? A punci kád.
0: Ki mondta?
2: Ez a kívánságod, gyerekek. Én azt hittem, hogy fia, olyan gyönyörű kívánságokat hallunk majd egész nap az egészsége. A szerelmi életre, minden szorítson a kád.
0: Igen, hát az a szerelmi élethez hozzákapcsolódik.
2: A Ferikém, Isten éltesen sokáig. Szorítson a kád sokáig neked.
3: Örülök, hogy elhoztátok a gyerekeket is, itt volt az ideje, meg tudják az igazságot.
2: Jó, hát ez nem volt annyira durva, de jó kívánság, jó, azt tetszett, szorítson a kád.
3: De mondom, hogy egyre szürreálisabbakat kapsz, Feri.
0: Ahogy megy le a nap, úgy vadul meg a nép.
2: Így van. Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
0: Igen,
2: a sütő?
0: Így van, a Weber grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javán vigazdíjunk, egy grill csipet szetted lesz, jó? Tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe. Ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez...
2: Ezzel a négy játékkal azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen teleshopos fél óra gyerekek. Itt már sok mindenről nincs, csak játék, nyeremény, játék, gyere, játszat, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
3: Vagy 30 percet az egészet lejátszani egybe. Ezt kell csinálni. Ahogy azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké?
0: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
4: Okay? Nyáron persze. Nem változik semmi.
0: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
2: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
0: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
2: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
3: Nagyon sok kérdésem lesz.
2: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, okay, megjegyezzük, Mr. Jó. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten, Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
0: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
2: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
0: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.
2: Jól van, gyerekek. Oké, fél nyolc már, és még ilyen virágos, gyerekek. Fél nyolc, elrohant az idő, de mi még visszatérünk el, nem fenyegetünk senki, de még mindig nem megyünk el, mert a nyolcig vagyunk. Jó? Úgyhogy egy pici férfi. Szüret, és utána jövünk vissza. Nem, még mondhatod, ki találtál.
0: Nem, csak itt áll, érted, a tér közepén egy üvegsörrel. A maga a nyugalom, jó vagy.
5: Isten éltesen sokáig.
2: Te rendes vagy. Talán a legnormálisabb kívánság.
0: Azt mondta, hogy a felét megittam, de a másik fele az.
2: Egyet kiválts a felének, mi lenne az? Bármit kiválts a születésnapja alkalmában.
5: Isten éltesen sokáig. Más.
0: Nagyon köszönöm. Isten éltesen sokáig.
2: Jó, egyelőre...
3: Legalább egy egész sört kívánhattál volna neki, vagy valami, de...
2: Mindegy. Jó, egyelőre a legyen szűk a kád, nálam egyelőre ez vezet.
6: Az én lányaim, kiválhatunk neked valamit?
0: Igen. Négy lány. Csak lány tudsz csinálni?
6: Csak lányokat. Csak lány.
0: Menő.
2: Négy lány.
0: Négy kislány.
2: Le a kalapa.
6: Ők az én háremeim.
3: Hát ez egy kicsit vélemény.
2: Ez igen. Erős. Igen.
0: Na mit kívántok?
3: Ezt nem minust kívánom,
6: hogy annyi hajad legyen, mint amennyi nekem van.
0: Nem, kösz. Úgyhogy
2: full kopasz az ember. De jó kívánság. Nagyon kedves kívánság volt.
3: Nagyon ez egy kicsit zavaró volt az egész, de
2: nekem oké. Köszönjük szépen. Finoman azt kívánták, Feri, születésnapod alkalmán kopaszodjál meg úgy, ahogy vagy, Feri. Ezt kívánták.
0: Igen,
2: nagyon
0: gyakorlatilag
2: jó.
0: Már most úgy állok, hogy hajam sincsen, de jó lesz ez a
3: végére.
2: Így van, gyerekek. Tartunk egy pici szünetet, jó? Fél 80 pontosan, egy pici reklám, egy pici, hát talán muzsika, és aztán jövünk még elköszönni, drága győriek. Jó, elröppent ez a 3 óra, de jövünk mindjárt vissza, úgyhogy senki sehova.
7: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
14: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
16: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
17: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
18: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szépség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvés, hogy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy... Ja, van mindened van? Fel vagy készülve, mindened van. Na látod, hát miket csináltak? Ja, hogy ott zsebben van a mikrofon.
2: Ez dudorodik itt már csak. Jaj. Nem, hello, baby!
1: Gyere, mász már föl, megint egy
3: gurulját
2: adta. Rögzítek.
3: Azt mondom, hogy nem poén, mert most ha várjátok, majd akkor nem figyeltek.
1: Gurulj már föl ide megint.
3: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
2: Párducozás.
1: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult.
3: Hát ilyen rosszul,
1: van,
3: rosszul
1: van. Elájult, itt kiterült, itt mondom.
3: Pedig csak az volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok feltérdelni neked.
2: Gyere már ide, mert akkor tudnak rólunk hármas közös képet csinálni.
3: Verni.
2: Király fölöttünk, érted? Most veszi elő a csúnyáját, ahogy ismerem.
1: Nem, gyerekek, nem csinálunk ilyet. Na, szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
2: Yes, sikerült.
1: Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
2: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
1: Gábor, kapjál be a szombathelyiek! Téged nem lehet megvenni egy szobával!
3: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
4: Az nekem a... nem probléma. Nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szállásról általában 10 órakor el kell jönni.
3: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
2: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted?
1: Persze.
2: Tehát szerda este...
4: Én ezt értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 órakor, vagy Szombathelyre 10 órakor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
1: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szervezzek neked egy városnéző programot, na, mondjuk, hát ugye, nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted,
4: hát
1: hogy...
4: Hagy tudjon már jobban, jó?
1: Jó, igen, rohagyjatok meg!
2: Kussoljatok már!
1: Tudjátok, mit, hogy szombathelyek? Rohagyjatok ti meg azzal a szállodával, ott vagytok, Gábor nem akar rálatok lakni. Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen...
3: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom.
1: Ennyi, ne törődjél vele.
4: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
1: Jó.
4: És ez így célszerű.
1: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, Szombathely, Debrecen.
4: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
1: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az van, amit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följük őket, elküldjük őket az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, leteszünk kész, vége.
4: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
2: Ja, szerintem...
1: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följük őket, és elküldöm őket. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szobában Szombathelyen. Jó.
3: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
1: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni, de...
3: Ez ilyen, ez ugyanaz?
1: Ez effektíve ugyanaz, igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez így Győr, hát ismerj, igen, jaj, jaj.
2: Meg.
1: Igen, ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
3: nagyon
1: hiszem
3: talán. Nagyon szép munka különben, most, hogy van ez.
1: Aztán ki csinálta ezt a jóféle műfűvet, ne jön egy íret házára, ne rakni ott egy ilyet.
3: Olyan jó érzés különben most, hogy belefutató az új évben, tehát ez egész jó.
1: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik, ott egy kivetítő, itt műfű. Igen,
2: abszolút. Neked így, mint új élmény?
3: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogató ide, akkor ezt mi vettünk.
1: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ha jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
3: Holnap már ez segi lesz kirakva, csak mondom neked egy vastag segi.
1: Mindig amilyen a szponzorunk, az csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de... Abszolút.
3: Jó, mindegy,
1: jó. Szóljál még valamit, kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
3: Az a csúnya kelés az arcodon az régóta.
1: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ér talán ez
2: jó,
1: a helyszínünk.
2: De holnap is fog esni?
1: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rócsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronban hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
2: azt
1: megnézzük.
2: Meg bírjátok, soproniak, persze.
1: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
3: viharos szelet. Nincs szükségünk a jó időre.
1: Mi nem, abszolút, abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben, igen, zárjuk majd a kis turnénkat.
3: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit, Feri.
1: Na, tessék, Ferenc.
3: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
1: De legalább legyen annyira elmés, hogy szűk legyen a kád. Tehát én ezt megjegyeztem. Én mindenkinek ezt szom kívánni a születésnapját.
3: Legyen jó szűk legyen, de ki is legyen zsírozva.
1: Legyen jó szűk az a kárfi. 5 perc volt, mire leesett, hogy mire gondol. De ez nagyon jó. Tehát legyen
2: nem
1: jó
2: vagy
1: szűk.
2: Már régi ezeket. Régen nagyon összeraktam.
1: Igen.
3: Most már nem a kádak érdekli.
1: Igen. Keresett a Csaki. Igen. Nagyon rekezdjük ezt el, elkezdjük akkor. Ennek sosincs vége, hogy keresett a Csaki. Milyen csak a szippant Csaki. Na jó. Oké, ez jó. Ebből azt hiszem összeszedtünk már egy kicsi büntetést.
2: Jó, és még a fagyis viccet a végére.
1: Na, hallottátok azt a fagyis viccet.
3: Boldog születésnapot, Feri!
1: Jó, azt megkérdezi, hogy ilyen ízű fagyi van. Na, szóval mit kívánsz akkor magadnak? Tessék, ez most az 50, várj, mennyi?
2: 56.
1: 56 éves vagy, haver.
2: Nagyon sok, az... igen.
3: Most jön a forradalom.
1: Hát, ahol?
2: Nálam?
3: Hát nem.
2: Milyen forradalom?
3: Az 56-os.
2: Elhagy a béka, vagy mi?
3: Ezt béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
2: De ellátó a csaj, egész ügyes.
3: Tudom, de azért akarja látni, hogy még a te elkoszlasz előtte.
1: Szerte pornaszod, berak még egy jó krematóriumban, érted, megnézi. Biztos, hogy nem vagy fel, bekopog az üvegem.
3: Ott az a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden.
2: A nevén van 3 is. Vicces, hát nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
3: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk most, legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
2: Komolyat mondja, akarsz?
1: Nézd bele a győri emberek szemébe.
3: És... Nézd bele a győri emberek szemébe.
2: Már belenéztem.
3: Igen. Mondjuk
2: már
3: a Gáboréba. Nézd bele a Gáboréba.
2: Azt gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
3: Ezt kívánod magadnak?
2: Én csak ezt kívánom, hogy amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
1: Most egy kívánságodra is elhasználod Gáborra?
2: Én Gáborra hát elhasználom.
1: Érted?
3: Jó, akkor egy kádat és Gábort a kádba.
1: Egy szűk kádat Gáborra?
2: Nem!
3: Ez a lényeg.
1: Igen, egy nagyon szűk kádat, amiben Gábor van. Jó, ezt látod?
2: Lehet, hogy csak megfejtettük.
1: Jövőre hozatunk ide egy kádat és berakjuk Gábor.
3: Plusz a fogzomát.
1: Igen, plusz a kemény fogzomát.
2: Arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy tudok ezen túl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
1: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Józan vagyok, időben ott vagyok. Hát mit, olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
2: Szépen ügyesen. Amikinek tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted? Mamma?
1: Az egészséged.
3: Hát akkor maradjon minden így.
1: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs... kívánságod?
3: Én azt mondom, Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. És ez még csak Balázs. Ahogy most a fogát.
1: Onnan tudod, hogy mellettünk az szó, hogy én hájtatom magam a fogkefével. Ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
3: Feri, de nyikorog a vastidője.
1: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélet, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút. Tehát
3: ez... és közben, és Laci már kint cigizik a tereszen. Nem hiszem el.
1: Igen, ezt nem hiszem el.
3: Semmi önkritikájuk.
1: Tényleg? Tehát kell, hát a reggeli jogrendezés az kell. Na jó van, gyerekek. Drága győriek, elköszönünk tőletek. Nagyon
3: köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
3: Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van, de...
1: Igen, de miért hazudjunk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve az Ruccagyonás Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
2: Már 4-től.
1: Ja, már 4-től, bocsánat, rádió, igen, 4-től. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt a Jamina, most holnap nem ő van.
2: A holnap van. Lotfi Begi van, azt hiszem.
1: A Begi benyelte Sopron.
3: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
1: Begivel? Már szent a béke.
3: Igen.
1: Persze, jó srác.
3: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
1: Igen, hogy utál a Balázs. De szemét. Ne, figyeljetek, lemogyott.
3: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
1: Életmódot váltott, kipattintotta magát, komoly változásokon ment keresztül.
3: Ez lefordít az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
1: Igen. Elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erős, így bármikor meg tud venni.
2: És meg tudod is mivel, hogy mit szóltál be neki?
1: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünkre.
3: Hadd segítsek.
1: Következőt mondta.
2: Akire mindig lehet számítani.
3: Idézem.
1: Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már így már nincsen semmi jó
3: srác. Nem az öblös szájszakáról mondod semmi.
1: Nem, rendes srác, hogy megint. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
3: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
1: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás versenyben
2: dőlt.
1: Egyetlen találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
3: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni.
1: Ki a győztes?
3: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
1: Hát ez szűje.
2: Neked se kell sok.
1: Ő hasonlít.
5: Neked se kell.
1: Tessék, ki megmondom őszintén.
5: Várjál már. Nézd,
2: a kivetítőre nézzetek.
1: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonlás győztese az úri, így van, egy ajándékcsomagot
3: neki. Karcsi bácsi!
1: Karcsi bácsi! Ez a jövő Feri 30 év múlva!
2: Kiszállok.
1: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagot jövünk.
2: Karcsi bácsinak egy ajicsomi.
3: Ezt így is van. Megcsináltam nektek.
1: Tesszük. Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljutottatok. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok!
2: Szevasztok!
1: Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap Tali. Sziasztok, ciao, ciao.
0: Na, ennyi volt mára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én. Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
7: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős 4-es a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít.
2: Ja.
1: Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szavasszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió Egyen, a diszkós itt az igazi mai slágerekkel, DJ Juniorral és Bárány Attilával kettecsként. Történt egy kis változás, Hanvai PG a héten Szabin lesz valószínűleg.
5: Igen, szavasszok, szép estét mindenkinek, én DJ Junior vagyok, élőben vagyunk, FM-en, webben, applikáción, TikTokon, YouTube-on keresztül is. Allergiás vagy? Csak hogy nézzét, azért
4: kérdezik. Nem, mert már most
5: jó,
4: már lehet.
5: Jó, oké, okay, oké. Okay.
4: Új! Ja nem. És köszönöm szépen, hogy már most írtok, illetve köszönjük szépen a mezőtúri diszkosit legyen.
5: Nagyon jó vagy.
4: Nagyon-nagyon jó sikerült.
5: Nagyon jó hangulat.
4: Köszönjük, megyünk, én biztos, hogy velük lesz a szem.
5: Engem hívtak. Engem hívtak.
4: Jó van akkor. Folytatás innen a rádió stúdiójából érkezik Ed Sheeran és a kamera. Az ő felvételével köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: Veszprémi Nagy Fesztiválon, szombaton pedig Bonyarc-Vashegyre megyünk, és a Ládé születésnapi fesztivál 24-én pünkös vasárnap. Bemutatjuk a vadonatúj diszkósi dalt, meg a klippet is.
1: Most pedig egy vadonatúj biszenssel értelmezés itt a Rádió 1-en.

DJ Junior vagyok, és viszont ami nagyon-nagyon fontos, május 31. Lesz olyan, hogy diszkosít pizza, ha hiszitek, ha nem. Három különböző feltételt mi szavaztunk meg, az Attila, a Peti meg én.

0: és Csabára.
1: Én meg azt szeretném mondani, hogy beszéltünk már a pizzáról, és beszéltünk a diszkosít partikról, és ebben az eszendőben is egyébként nagyon sok lesz belőle. Fesztiválokon ott leszünk, klubokon ott leszünk, nagy rendezvényeken, és magárendezvényeket is válunk, mert már ilyet is csináltunk, ugye, meg céges bulikat is, úgyhogy mindenkit várunk minden felületen, és nagyon sok hétköznapunk van még, amit tudunk adni mindenkinek. Ja, és igen, Rádió egy születésnapi fesztivál, 24-en nem elfelejtenék, jön a vadonatúj diszkosít dal.
0: Most pedig a vadonatúj Piszensuel, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Music sounds better with you! Ma először!
1: Ez nem Stardust?
0: Nem, ez Chaka Khan volt egyébként.
1: Be Stardust!

DJ Junior voltam, a Hanvai pedig pihen ezen a héten. Reméltek csütörtökön azért csak lejön majd, mert Dunaújvárosban ott leszünk a délutáni show Balázsék ugye rendezvényén, és délután 4 és 5 között fogunk mixelni. Ezt még ma keveset mondtuk, de az egész héten fogjuk egészen csütörtökig. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon keresztül, valamint most felső posztban kim van a Facebook rajongói oldalaim, a 2026-ban készített DJ Junior remixek le is szedhetők, úgyhogy játszatok hangosan, szeressétek. Én búcsúzom mindenkitől, legközelebb szerdán jövünk majd akkor élőbe ide, és akkor én

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este tíztől after party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: meghallalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz a következő három óra. Zseniális zenékkel, nagyon sok újdonsággal és persze zseniális DJ-kkel. Metzger Viktória már berendezkedett itt mellettem a lemezjátszóknál. Induljunk el!
1: Bizony, egy óriási kedvenccel szeretnék startolni. Ez egy zseniális feldolgozás Side Piece-től. Itt is van a Cry For You.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és ne felejtjétek, holnap Sopronban folytatódik Balázsék nagy országjáró délutáni roadshowja, méghozzá a Várkerületben. Mi már délután 4-től ott leszünk Lotfi Begivel, együtt melegítjük majd elő a terepet, mi fogunk warm-upolni Balázséknak, és nagyon fontos, várjuk a nagy Lotfi Begi rajongói csoportokat, gyertek minél többen a helyszínre. Még az is lehet, hogy belépőket is kaptok majd a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, tehát találkozunk holnap délután 4-től Sopronban a Várkerületben. Viki, neked pedig jön a Dashnek készített remixed, amit imádnak a hallgatók.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy így szeretitek, bulikba kéritek, úgyhogy most elhoztam ide a Rádió 1-be is az Afro House verziót belőle. Nagy Bogi és Dash, jól leszek újra a saját remixemben.

0: és egy zseniális friss szerzemény tőle. Ez volt a Flow, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és maradunk a friss megjelenéseknél, a Medúza érkezik, észvesztően jó ez a dal.
1: Nem is szeretnék itt teketóriázni, mert itt is van már a háttérben Medúza, és a legújabb tőle a Don't Wanna Go Home, ez érkezik most itt a Rádió 1-en.

0: aki egyébként jó 15 éve visszatérő vendég volt Magyarországon, rengeteg fellépése volt egy időben a fővárosban, most pedig érkezett tőle egy friss dal, és ez a zene mindent tud, amit egy tökéletes nyári slágernek tudnia kell. Szerintem bomba.
1: Igen, úristen, emlékszem, mennyit játszottuk őt, mindenhol dübörgött az Alex Kenji, bármit kihozott, azt mindig játszottuk. És hála Istennek nem fáradt el az úriember, úgyhogy hozott nekünk egy bambolét, amit most először szeretettel játszunk itt a Rádió Egyen is, csak itt szól nálunk a Verizmár Rádió Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Ne feledjétek, Balázsék országjáró délutáni roadshow-ja holnap Sopronban folytatódik, 5 és 8 között találkozhatok majd Balázsékkal a várkerületben, előttük pedig mi fogunk warm-up-olni Lotfi Begivel délután 4 és 5 között. Jönnek a részletek most.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak a tivai szlogen meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: még egy órán át Metzger Viktória itt tőlem jobbra a stúdióban. Hello, Viki!
1: Sziasztok, szia, Geri!
0: És úristen, milyen jó kimondani, jövő héten vasárnap jön a Rádió egy születésnapi fesztivál. Indítjuk a mai második szettet az egyik külföldi sztár fellépővel, az ausztrál Cyrillel.
1: Bizony, és most tőle fogok hozni egy remixet, amit Ed Sheerannek készített a kamerára.
0: És Cyrill most még üzen is nektek valami nagyon fontosat, figyeljetek!
2: Hey, I'm Cyrill. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. I can't wait. I'll see you soon.

0: fiatalokat, akikkel együtt bulizunk majd a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én. Ugye ott lesz Cyril, ez az ő remixe volt, Sonny Foder a dalára, a Think About Us-ra, most pedig jön Samfeld.
1: Bizony, és igyekszem majd előmelegíteni neki a tereptet, ugyanis én fogok formápolni neki, ami már nagyon izgalmasnak hangzik, nagyon alá fogok építkezni. Egyébként lesznek nekem is saját vendégeim, amiről majd nyilván fogunk beszélni a jövőben, ugyanis lesznek nagy bejelentések, de abszolút house-szettel készülök majd Samfeld előtt. Úgyhogy tőle most jöjjön Rosalinnal közösen Hurt Like Mine.
0: És Samfeld üzen is nektek valami fontosat, figyeljetek!
2: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Gyorsan fordítok, Samfeld azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Erről minden információ a Facebookon, valamint a www.radio1.hu-n. Samfeld, nagyon-nagyon várunk jövő vasárnap!

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Ne felejtjétek, holnap Sopronban a Várkerületben folytatódik Balázsék délutáni roadshowja. Mi már előttük 4-től 5-ig ott leszünk Lotfi Begivel, mi fogunk warm-up-olni, jegyeket is kaphatok majd tőlünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Tehát holnap délután Sopronban a Várkerületben találkozunk. Bob Sinclair jön közben.
1: Hát én nagyon szeretem Bob Sinclairt. Egyébként Bob Sinclair az, aki nem tud megöregedni, nagyon menő, érzi a trendeket, és nem csak zeneileg, hanem a social médiában is. Nagyon jó videókat szokott egyébként posztolni, mindig röhögök, és amúgy nagyon szeretem a gyerekeit is, gyönyörű gyerekei vannak, és egyébként a lányát tanítja zenélni, úgyhogy én bírom az ilyen apukákat, akik menők.
0: És akkor jöjjön ez a menő apuka.
1: Bizony, Kieszával érkezik a legújabb tőle, ez az I Can't Wait.

0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, ez egy különleges Brian Kua Tech House remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött egy saját dalod jön most, ami napközben is pörög nálunk, és nagyon szeretik a hallgatók.
1: Ó, de jó ezt hallani, Gerikém. Hát hozok majd még ilyen saját dalt. Remélem egyébként, hogy lesz lehetőségem együtt dolgozni azokkal, akikkel érkezik a következő dal, a Stadium X-el és Sam Gray-el. Ez a Let You Let Me Go.

0: Anima, Argi és Magnus, ez volt a Higher Power, mennyire fantasztikus ez a zene, nem igaz? A World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, villámgyors helycsere a lemezjátszóknál is, jövünk Kollárral, úgyhogy maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kell a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
6: Indulunk!
4: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsó óra a Sidepiece Fesztivál Ready Cry For You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer World is Mine Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és miben megyünk bele?
1: Megyünk át Medúza Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medúza Lost Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show hétfő este, Kollár a lemezjátszók mögött, és megyünk szépen tovább ugyanezen a sebességen.
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Is My Mind, ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: A lemezjátszói mögött is én benne többek között azt bírom, hogy igazi lexikális tudással rendelkezik olyan korok zenei világát illetően, amelyben ő még meg sem született, és hát erre a következő dal nagyszerű példa.
1: Kedves tőled, köszönöm szépen. Max Tyler 2025-ös Grease 2000-re következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es, szóval még egyszer, Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

Huracán klasszikussal zárunk. Jön az Ain't Nobody, egy vadonatúj remixben. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet a mai közreműködők Metzger Viki és Kollár nevében is. Találkozunk holnap délután 4-től Balázsék roadshowja előtt Sopronban, a Várkerületben. Juhász Geri kijelentkezik. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu, viszont én sem állok meg, a legnagyobb kedvenceket hozom, és egy csomó újdonságot, nem sokára például Bibi Rexától is. Most viszont Joel Corey-tól a Galantis-szal Stay a Little Longer. Ez jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsik rocsúja pedig folytatódik, szenzációs helyszín volt tegnap Győr. A mai, hát most már mai, ugye egy évvel után, pedig Sopron lesz. Aztán Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik, így dübörög a rócsó. Mindenhol délután 4-kor kezdünk a live mixel, aztán 5-től 8-ig Balázsék, ajándékok, elképesztő hangulat, és a műsor élőben a helyszínről, meg persze a Rádió egy összes fekéjén. Az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swift a folytatásban, ez a The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en. I heard

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Csak igazi mai sláger megy, és ma is ott az esély nyerni páros belépőt még a Rádió egy születésnapi fesztiválra, ha 10 óra után elindul egy olyan igazi mai sláger, amit egy világsztár készített, aki érkezik hozzánk május 24-én, kevesebb, mint 2 hét múlva, akkor kell 10-én csörögni, mondani a Rádió eszlogert, és piff, adjuk a páros belépőt, most meg Lady Gagát hozom. Az igazi mai slágerek között Bruno Mars-szal jön, ez a Die With A Smile, itt a Rádió 1-en.

ez Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig most egy részben új dal, igazából új a dal, de az alapja, hát Fateless Insomniája, egy nagy klasszikus, viszont Bibi Rexa ezt a dalt is elkészítette most igazi 2026-os verzióban, és konkrétan imádjuk. Ezt indítom, tehát Bibi Rexa és a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: these beautiful things that I've got.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is kellemes éjszakát. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Ed Sheeran, Ray, Avicii, Alex Rodenők mind-mind jönnek ebben az órában. Most viszont arra gondoltam, hogy hozom David Guettát a One Republic-kal és egy gigantikus sikerrel. Ez az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en. Kellemes

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egyik zseniális női előadó után hozom a másikat, Katy Perry után Ray a folytatásban, aki egyébként kettő mobiltelefont használ, pont azért, hogy el tudja különíteni a professzionális életét és a magánéletét, sőt a magánéleti telefonján állítólag még nincs is Facebook sem, annyira le akarja ezt szűkíteni, és ki akarja zárni a világot, amikor nem a munkával foglalkozik, és egyébként ez egy jó stratégia. Ez meg egy zseniális igazi mai sláger közben. Ray és a Where is my husband a rádió egyen.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már fél kettő is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én pedig ilyenkor fél kettőkor is a legnagyobb kedvenceket válogatom, most például Ray Daltontól, akit a Facebookon fedeztek fel, szóval igazából ez is egy jó példa arra, hogy bárhol ott lehet a kitörés esélye, ha belerakjuk a munkát és a melót is, ő belerakta, töltötte fel a különböző covereket egyébként elsőként, meg a saját videókat magáról, és aztán felfedezték menő producerek. Most arra pedig ilyen igazi mai slágereket készít, mint a Blood Run, én ezt indítom a Rádió 1-en.

0: What I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, de jó ez a hang, én nagyon bírom Rédáton. És nagyon bírom egyébként a rócsunkat, Balázsék szenzációs hangulatot hoznak minden egyes helyszínre, ma egy újabbra, tegnap ugye Győr volt, ma Sopron következik, aztán Szombathely, Dunajváros és Debrecen a délutáni rócsó állomások. Ja igen, ő pedig ez újabb nagy kedvence, Tate McRae, a Grady, amit indítok itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,